0: hibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámosgyörgy és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek, szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje, Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Mafia, yeah. I got a spliff road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk. Elmondja, hogyan is kell helyesen fogat mosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, miért hatékony az elektromos fogkefe, de szó lesz a fogszabályozás jelentőségéről, valamint a fogfehérítő technikákról is. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
1: Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
2: Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogat mosni.
1: Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
2: Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
1: Milyen problémákkal keresik meg a rendelőt az emberek?
2: Általában, hogy letört a fog, letört a tömésből, vagy hogyha már nagyon nagy a probléma, akkor ugye fájdalommal keresnek föl, vagy akár duzzanattal. Ezek a leggyakoribb problémák. Nagyon kevesen vannak azok, akik csak mondjuk egy fogkőszedésért, vagy csak egy általános vizsgálatért jönnek a rendelőbe.
1: Hát ha már a fogkőről beszélünk, miért fontos leszedetni? Mert hogy fontos leszedetni a fogkövet?
2: Igen, az lenne talán a legfontosabb, amit mi tehetünk otthon a szájhigiénink fenntartásáért. Tehát ugye, hogyha megfelelően van mosva a fog, akkor nem fog kialakulni fogkő, hiszen a fogkő az a mineralizált vagy elmeszesedett plakból, lepedékből alakul ki. Tehát, hogyha megtanítjuk a páciensnek a megfelelő fogmosást, és el tudja távolítani a lepedéket, akkor csak egy minimális mennyiségű fogkő fog összegyűlni általában itt a metszőfogaknak a belső felszínén alul. Amit, hogyha fél évente leszedünk, akkor azzal megelőzzük, hogy az íny nagyon begyulladjon. Hiszen, hogyha sokáig fogkő fedi a fogakat, akkor azon egyrészt a további lepedék is jobban meg fog tapadni, és ez begyullasztja az íny-szövetet, ami vérezni fog, fájni fog, és hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor pedig a csont is fokozatosan sorvad, és előbb-utóbb mozoghatnak a fogak, hiszen kialakul egy fogágybetegség, ami azért egy visszafordíthatatlan folyamat.
1: Van itt a szájhigiéne fenntartásában tévhit? Tehát, hogy ami úgy berögzült az embereknek, mondjuk az, hogy nem is kell annyiszor fogat mosni, nem is úgy kell fogat mosni, vagy nem úgy kell csinálni. Tehát, hogy mennyire vannak tisztában az emberek, mit tapasztal azzal, hogy ugye, hogy is kell ezt csinálni?
2: Hát a helyes fogmosás az nem igazán megy. Nagyon sokan csak erőből sikálják általában a
1: jobb
2: kezet.
1: Minél gyorsabban,
2: így van, és tényleg erőből, és lesúrolják a fognyakról az íny-szövetet, és utána, ez egy idő után az érzékenyé is válhat, és ugye ez a helytelen fogmosás következtében alakul ki. Nyilván az íny visszahúzódásnak más oka is lehet, de azért, hogyha megvizsgáljuk a pácienst, akkor könnyen rájövünk, hogy ez mitől van. Tehát igazából ez szerintem a leggyakoribb tévhit, hogy minél erősebben kell mosni, tehát nem igazán a technikán van náluk a nagy hangsúly, hanem hogy erőből mossa nagyon sok ember a fogát.
1: Hányszor kell fogat mosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek van ebbe különbség?
2: Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért, amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban, illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott, meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
1: Miért fontos az, mit kockáztatunk azzal, hogyha nem mosunk este fogat, tehát itt éjszaka milyen folyamat zajlik le a szánkban?
2: Ugye a szánkban rengeteg baktérium van, és ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak. Tehát, hogyha nem mosunk fogat, és ott maradnak kis ételmaradékok, akkor ezeket szépen elkezdik ők megemészteni, és ennek következtében savat termelnek, ami pedig a fogszúvasodás kialakulásához vezet, ugyanis az ománcban egy olyan folyamatot indít el, amiben a szervetlen anyagok kioldódnak, és ugye ez a kezdeti fogszúvasodás, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy ne maradjon ott lepedék hosszú ideig a fogakon.
1: Említettük most a fogkövet is, azt, hogy ott a fognyaknál, ugye ott is okozhatunk problémát a fogkefével. Hogyan fogjuk felfedezni ezeket a problémákat? Tehát, hogy mindenképpen fáj, vagy tudunk egy kicsit tudatosabbak lenni, hogy megnézzük mindig esetleg a szánkat, a fogakat, hogy milyen állapotban vannak?
2: Nyilván mi is megnézhetjük otthon fogmosás után, de a legjobb, hogyha szakemberhez megyünk, mert vannak olyan területek a szájban, amit mi mondjuk nem fogunk látni, de a fogorvos egy tükörrel fogja látni ezeket, tehát hogy nem mindent tudunk mondjuk észrevenni.
1: Alapvetően az, hogy fogat mosunk elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
2: Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos szájvizek, hogyha nem megfelelőt választunk, vagy nem megfelelőt javasolnak, akkor elszínezhetik a fogainkat is, ilyen barnás elszíneződést tudnak bizonyos típusú szájvizek okozni. Általában mondjuk fogkőeltávolítás után szoktuk javasolni, hogy maximum 2 hétig használjunk szájvizet, vagy én a fogszabályozó felrakást követően, ugye azért a szájflóra azzal megváltozik, hogy felragasztjuk a készüléket, és akkor szoktam javasolni, hogy használjunk szájöblögetőt, de itt főleg a fogmosáson van a hangsúly, tehát nem a szájöblítőkön.
1: Ha már említettük azt, hogy ebbe is van, ugye, ami nem megfelelő, megfelelő, említsük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
2: Így van, rengetegféle típusú fogkefe van, a színétől kezdve, a formáján át, egészen hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni, illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk, akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
1: Tehát azt keressük mindenképpen. Igen. Is a formája, a hosszúsága?
2: Hát nem ezeket a nagyfejűeket, mert ugye, ha valakinek mondjuk torlódott fogazata van, ezek a nagyfejű fogkefék nem biztos, hogy megfelelően oda fognak érni, illetve, hogy vannak különböző kiegészítő eszközök, mondjuk a fogköztisztító kefe, ami nem annyira elterjedt.
1: Nincs így nagy gyakorlata ennek a köztudatban.
2: Igen, meg hát nyilván a fogsejmet is említsük meg, mert az egy másik nagyon fontos tényező a fogápolásban, a fogmosás mellett, hiszen a fogkefe a fogközökbe nem fog beérni, és ezeket a területeket a fogsejemmel tudjuk megtisztítani. Ha viszont valakinek már fogágybetegsége van, vagy hízagosak a fogai, akkor pedig tovább megyünk, és akkor már a fogköztisztító kefe. Abból is nagyon sok méret van, az fog nekünk megfelelő.
1: Tehát a fogköztisztítót azt nem kell mindenkinek rendszeresen használni, hanem valakinek javallott?
2: Igen. Tehát ez fogközöktől függ. Van, akinek annyira szoros fogközei vannak, hogy lehetetlen egy fogköztisztító kefét oda betömöszölni. A fogsejem, akinek szűk fogközei vannak, a fogsejem a megfelelő. Vagy a legeslegvékonyabb fogköztisztító, de nyilván ezt be kell próbálni, tehát hogyha az fájdalmas bedugni a két fog közbe, akkor nem kell erőltetni, mert nem azon van a lényeg, hanem azon, hogy meg legyen tisztítva ott a egymáshoz érő felszínei a fogaknak.
1: Egyébként tényleg az a helyzet, hogy a mai ember nem figyel oda arra, hogy milyen állapotban is van a foga? Tehát, hogy itt van már valami tudatosság, vagy egyre inkább elhanyagoljuk? Mert ugye ezért a szuvasodás az megjelenik, de általában tényleg akkor megyünk, ha fáj.
2: Én azt gondolom, hogy a mostani ilyen 40-es, 50-es korosztály, akinek nagyon rossz tapasztalata van a fogorvosokkal, ők most azért felbátorodnak, hogy akkor igenis elmegyek, hogy hát, ha történt már változás. A fiatalok pedig szerintem nekik még annyira nincs rossz tapasztalatuk, úgyhogy egyre jobban odafigyelnek. Nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a fogorvos meg a páciens között, hogy ne féljünk menni a fogorvoshoz, hanem akár egy ilyen baráti viszony is ki tudjon alakulni, és az a kölcsönös szimpátia az azért nagyon fontos.

0: Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
1: A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpácienst veszünk, később ne legyen bármilyen állkapocsizületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályozó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye a növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedést már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
1: Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk a 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. Hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az újszopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tájfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picike kis rések a tájfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tájfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tájfogai, az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogív hogyan viszonyul egymáshoz.
0: És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
1: Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt. Ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogéven,

0: harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
1: Mi a helyzet a káros szokásokkal, itt a kávéfogyasztás, dohányzás, stb. Gondolok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy valaki mondjuk nem mossa napi szinten egyszer vagy kétszer a fogát.
0: A kávé az inkább ugye ilyen elszíneződéseket tud okozni, tehát azok, akik rendszeres kávé vagy teafogyasztók, itt mondjuk a fekete tea is problémás lehet, ők azért nem fél évente, hanem van, aki negyed évente jön polírozásra, de egyébként az elektromos fogkeféknek már van ilyen úgynevezett fehérítő funkciója is, meg a megfelelő fogkrém együtt csodákra képes, tehát hogy magunknak is egyébként nagyon jól meg tudjuk tisztítani, de hogyha ez az elszíneződés a fogkőre rakódik rá, akkor azt nyilván otthoni körülmények között nem fogjuk tudni eltávolítani. A dohányzás az már egy másik téma, mert a dohányzással nem csak elszíneződnek a fogak, meg akár a nyelv, hanem egy általános érösszehúzódást csinál a szájüregben is, a kiseregben is, és ezért nem megfelelően oxigenizált lesz az ínyszövet. Sokkal könnyebben vérzik, és ugye a szájüregi különböző elváltozásokra hajlamosabbak lesznek azok, akik dohányoznak, tehát ez semmiképpen nem ajánlanám.
1: Ha már a szájüregi elváltozásokról beszélünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy keveset hallani a szájüregi daganatokról, tehát hogy mondjuk egy ilyen vizsgálat során, ami szűrővizsgálat, nem problémával érkezünk, van-e esély arra, hogy ezek kiderüljenek?
0: Természetesen, amikor szűrővizsgálatra érkezik a páciens, akkor nem csak a fogait nézzük meg, hanem a látszöveteket is, tehát ugye a nyelvet, az ajkakat, a szájfeneket, és hogyha bármilyen olyan jellegű elváltozást látunk, ami aggodalomra ad okot, akkor ezt mindenképpen jelezzük a páciensnek. Vannak az úgynevezett ilyen rák megelőző állapotok, amik már láthatóak, de hogyha időben kezeljük őket, akkor el tudnak múlni, tehát hogy ezért is fontos, hogy nem biztos, hogy mindenki nézegeti a nyelvének az oldalsó felszínét, de ha érkezik a szűrővizsgálatra, akkor természetesen azt is megnézzük.
1: Miket kell esetleg észrevennünk? Tehát van-e valami, ami már kitapintható, érezhető?
0: Ha ilyen fehéres elváltozások vannak a nyálkahártyán, vagy hogyha egy olyan seb a szájban, ami már hosszú ideje fennáll és nem gyógyul be, most ez a hosszú idő 2 hétnél tovább fennálló sebek, vagy csomók esetleg, amiket így észre tudunk venni, ezek a leggyakoribbak.
1: Ilyen esetekben akkor már automatikusan tovább küldik a beteget, vagy milyennek a további menete?
0: Hát attól függ, tehát hogyha ezek a fehéres elváltozások vannak, ezek még annyira nem radikális elváltozások, tehát vannak olyan ecsetelők, gélek, amikkel kezdetben megpróbáljuk ugye kezelni, és hogyha semmi változás nincsen, akkor természetesen tovább küldjük a megfelelő ellátó helyre, tehát vagy a szájsebészetre, vagy a paradontológiára, attól függően. Ez attól függ, hogy tényleg milyen jellegű elváltozással állunk szemben. Van, akit egyből oda küldünk, hogyha már mondjuk nyirokcsomókat is megszoktuk olyankor tapintani, és hogyha már nyirokcsomó duzzanat is van, azért már az nem egy olyan nagyon jó jel, tehát akkor nem vacakolunk az ecsetelőkkel, hanem akkor egyből tovább küldjük a pácienst.
1: Gyakoriak egyébként az ilyen felfedezések, vagy hol tartunk most a saját praxisát tekintve?
0: Én nem mondanám, hogy ez nagyon gyakori lenne, hála jó Istennek. Próbálunk azért mindenkit ezekről a káros szokásokról leszoktatni, meg ezek tényleg azért rizikótényezőt jelentenek, főleg a masszív dohányosoknál fordul ez inkább elő. Úgyhogy aki odafigyel a fogápolásra, az előbb-utóbb leteszi a cigarettát is, hogy ne sárguljanak úgy el a fogai, meg tényleg, hogy a szájüregi egészségét azt megőriz.

0: Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
1: A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszert tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. Meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
0: Hogy ez a mennyiség, ez már.
1: igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
0: Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzá tapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
1: Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
0: Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással a gyerekek vagy felnőttek esetében?
1: Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy bajt tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel eszünk, mondjuk.
0: Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
1: Hát az is cukros, igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt, tehát azok az ételek mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem maradott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
0: Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki. Hogy a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
1: Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon jóak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.

0: ha már a hiúság, azért itt egy kicsit beemelném ezt a fogfehérítés témakörét, hogy azért van ennek hátulütője egyébként?
1: A fogfehérítésből is nagyon sokféle van. A rendelői fogfehérítés az, ami igazán látványos, tehát azonnali fehérséget nyújt, de ebből is különböző fokozatok vannak. Általában az ilyen erősebb rendelői fehérítést, azt évente egyszer szoktuk javasolni, tehát nem szabad azt sem túlzásba vinni. Igazából ilyenkor az történik, hogy az ománcban letapadt kis szennyeződéseket, ezeket kifehéríti maga ez az anyag. Ugye otthoni fehérítő rendszereket is lehet kapni, de azok kisebb százalékban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, ami igazából a hatóanyaga a fehérítőknek. Ezáltal azért olyan nagy fehérséget ezek nem fognak eredményezni, amiket otthon használunk. Illetve minél nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, annál inkább az ínyre is káros, tehát nagyon fontos, hogy az ínyt megfelelően védjük a fehérítés során, ugye otthon ez annyira nem biztosítható.
0: Igen, hát ugye azért is kérdezem, mert hogy elérhetőek házi használatra ezek a felhelyezhető fehérítős készülékek, ők tulajdonképpen UV-fénnyel is mahinálnak?
1: Az UV-fény hatására indítják be abban a gélben, amit ugye a fogakra kell nyomni, a fehérítő hatást, de azért mondom, hogy a koncentrációja közel sem sincs ott, mint mondjuk egy rendelői fehérítőnek.
0: Nem, mint hogy alacsonyabb?
1: Alacsonyabb, akkor? Sokkal alacsonyabb, igen, hogy ne tudjunk magunkban kárt okozni. Uh-huh. Tehát én megmondom őszintén, ezeket az otthoni, mindenhol kapható fehérítő rendszereket nem igazán ajánlom, mert tényleg bajt is tudunk vele csinálni, hogyha nagyon gyakran használjuk őket. A rendelői fehérítőt azért nyilván kontrolláljuk, tehát hogyha valakinek van egy fogorvosa, akihez jár folyamatosan, és mondjuk idő előtt szeretné a fogfehérítést, akkor a fogorvos ezt nyilván jelzi neki, hogy még azért nem telt el annyi idő, vagy akkor valami más alternatívát választunk, ami az ő szempontjából jobb.
0: És a fogak szempontjából ennek van egy maximum határa, hogy mennyit lehet összesen? Tehát, hogy ami még nem roncsol, vagy egyáltalán nem roncsolja?
1: Igazából az, hogy valakinek mennyire fog kifehéredni a foga, ez attól is függ, hogy milyen vastag az ománc a fogunkon. Ugye idősebbeknél ez egy természetes dolog, hogy kopik a fogzománcunk, tehát idősebbeknél nagyon nehéz ugyanazt a fehérséget mondjuk elérni, mint fiataloknál. Ezért ilyen sziszifuszi dolog ez, hogy vannak nyilván előtte-utána fotók, de mondjuk egy fiatal páciensnél sokkal látványosabb. Az, hogy mi a maximum, ugye különböző fehérítő rendszerek vannak, van ez a rendelőben elérhető lámpás verzió is, illetve van olyan, amihez nem használunk lámpát, és például amihez nem használunk lámpát, ott nézzük, ezt felkenjük egy ilyen 20 percre a fogakra, és maximum háromszor lehet megismételni, de van, akinek már második alkalom után nagyon-nagyon szép fehér, és nem is nincs szükség egy harmadik körre, de van, akinek három kör szükséges, hogy azért valamilyen változás legyen. Tehát itt igazából ez egyénfüggő, hogy mennyire is fehéredik, meg hogy igénybe vesszük-e az összes ilyen szekciót, vagy megelégedünk azzal, hogy már kettővel nagyon szép fehér.
0: Sokat éri az a kritika, főleg, hogyha magárendelőbe szeretnénk eljutni, hogy hát ez nekem drága. De hát, hogy nyilván nagyon sokat változott maga a technológia, de ezt ön látja a legjobban.
1: Igen, sajnos ez egy drága mulatság, de nem is szükséges ezt mondjuk évente megismételni. Tehát az, aki odafigyel a szelhigiéniára, betartja az előírásokat, tehát hogy a fehérítés után legalább 3 napig, de én azt szoktam javasolni, hogy 2 hétig ne ígyunk mondjuk kávét, vagy vörösbort, ugye ezek azok, amik nagyon elszínezhetik a fogakat, meg hát nyilván a dohányzás, meg a teafogyasztás is, tehát hogyha ezeket betartjuk mértékkel, vagy mondjuk a kávé után megiszunk egy pohár vizet, már az is nagyon nagy segítség, vagy tejjel isszuk a kávét. Hogyha ezekre így odafigyelünk, akkor szerintem fent lehet tartani azt a fehérséget akár, tehát elegendő mondjuk 2-3 évente fehéríteni, hogyha nagyon szeretnénk. Ezekkel az otthoni verziókkal annyira nem próbálkoznék, maximum a fehérítős fogkrémekkel, azokkal fent lehet tartani a fogfehérítés, tehát a rendelői fehérítés utáni állapotot, de ezeket tudnám javasolni, tehát hogy mi is figyeljünk oda arra, hogy mondjuk mit teszünk, milyen káros szokásaink vannak.
0: Érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
1: A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válasszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk. Gyerekek esetében ez a fluorin tartalom, ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően is tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szúvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
0: Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
1: Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk, azért jó az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz egy-két perc az szükséges, minimum, és hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 centiméteres fogsejmet, és minden fog közbe óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
0: Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
1: Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közbe szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös, sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
0: Én bízom benne, hogy tudjuk majd folytatni a témát, nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy ezeket ki is bontjuk majd még jobban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egri érsek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egri érsek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. július 20-a hétfő van. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk!

0: a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második évfolyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
2: Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
2: Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított Veszprémi Várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a Várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra. Talán kevesek számára tudott, hogy a Felvidék bővelkedik a svábokhoz, németekhez kapcsolódó vallásturisztikai értékekkel, kálváriákkal, és az egyik nagyon szép állapotban megmaradt, illetve felújított kálváriát tekintettük meg, és hallgattuk meg az ottani polgármesterasszonynak az előadásában azt, hogy milyen szerepet játszanak ezek az úgynevezett szakrális kísértékek a Balaton felvidéknek a kulturális és vallásturisztikai kínálatában.
1: Ahogy láttam az évfolyamot, elég nagy volt a szórás az év, a születési év tekintetében, akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
2: Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal, Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette, ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a Balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról, Tiszán innen, Tiszán túl, Észak-Magyarországról több hallgatónk volt az Egri Főegyház megyéből, és hál' Istennek a külföldi hallgatóinknak a száma is 50%-kal nőtt. A Nagyváradi Püspökség mellett a Szatmárnémeti Püspökségről is érkeztek hallgatóink, akik szintén sikeresen teljesítették a követelményeket, leállamvizsgáztak és elkészítették a portfóliójukat is.
1: Illetve még egy református lelkész is volt.
2: Kettő református lelkészünk volt, igen, az egyik a Prókai Árpádi, a boldvai lelkész, ez Edelénytől nem messze egy kis település, kis, de nagyon különleges település, hiszen a halotti beszéd itt készült el, és ennek nyomán most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Györgyi, aki a zsinatnál dolgozik.
1: Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
2: Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztaltak meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
1: Ez a képzés is egy záróvizsgával készült portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
2: De 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag, ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozat. Ott lehet elképzelni, tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, Rauhanitára, aki a Nagyváradi Püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi Püspökségnek a területén található Szent Jobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szent Jobbi apátság, illetve maga Szent Jobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szent Jobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént, ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön megvalósításra is került.
1: Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
2: Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel, érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést. Minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@unikotőjel.eszterházi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést.

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád, boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
2: Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, amely a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki élményt nyújtsunk az odaérkezőknek, hanem egy kulturális élményben is részleg legyen az embereknek, és ehhez a vallásturisztika azt gondolom, hogy alapvető dolog.
1: Mely volt a kedvenc tárgya vagy tantárgyai, melyek voltak itt az egy tanév alatt?
2: Nagyon szerettem az emberközpontú gazdaságtant, amit Barisz Sarolta, a szerzetesnő tanított, mert ebben a mai világban azt látjuk, hogy minden a profitra és a vagyonszerzésre épül, és ő arról tanított, hogy az ember a központ, és a legfőbb jó, Istenhez eljutni az embereknek. Ez volt az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt és jó volt.
1: Boldván milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsodabuj-Zemplén vármegyei települést?
2: Istennek hála, egyre többen, csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogató központ, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretüket temették éppen.
1: A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
2: A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
1: És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
2: Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
1: Református lelkipásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turistáknak vagy zarándokoknak.

0: Már összességében ez a képzés mit adott, mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
1: Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítséget kaptunk.
0: Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
1: Igen. Tehát vannak, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
0: És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte, ön szerint kinek jó ez a képzés?
1: Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
0: Köszönöm szépen, és Isten áldja.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
1: Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
2: Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel, és miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
1: Melyik ez a gyönyörű templom?
2: Ez a gyöngyöspatai templom, és hát a Jesze oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
1: Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
2: Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a hely szellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
1: Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
2: Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
1: És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
2: Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
1: Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, az áróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez az áróvizsga?
2: Ó, hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem, én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is, és akkor mivel a szálloda nem állt tőlem messze, meg készültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, de lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
1: Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
2: Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek Elegerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
1: Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
2: Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, És akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, egy csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
1: Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
2: Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
1: 76 évesként te számítottál rongidősnek?
2: Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
1: Gratulálok akkor, és további Köszönöm. Eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
1: Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
2: Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei Honismeret Egyesület elnöke, őket a Veszprém megye főlevéltárosa volt, amíg nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, karöltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most azért a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
1: És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
2: Nagyon megérte. Én tényleg a teremtő ajándékának gondolom ezt a képzést, így egyáltalán megtaláltuk, meg azt, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet, mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunk, a kapcsolatunk adott, ezt a kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai, és hogy ül be a világ viszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályákat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
1: Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
2: A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallás turisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a sziget világban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
1: Említette, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
2: Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, akiket három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most, őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események, utána az egyéb események, akkor ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt. Tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek ebbe egy kis életet leheltünk.
1: És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
2: Ők viszonylag jók. ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyébként ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért aktív, voltak aktívak, mert egyik csak kálváriájukat karbantartják. Tehát úgy hátul jött az aktivitás.
1: Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
2: Pici kis kápolnák, kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően, hogy kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol hírt stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota. Tehát a legjellemzőbb a 14, tehát 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egy beálló. És ebből van egy 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota. Tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
1: Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
2: Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriak és csendhegyek, mert ezek igazából amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát ha én felmegyek, ott csend van. És ott tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
1: És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom a római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
2: Igen, igen, tehát valóban így történik. Döbkevesebb aktivitással láttuk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
1: Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
2: Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlenül szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogy ha kimondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, meg békélek magam, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismereték, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ezzel ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
1: Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek? Tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
2: Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sümeg a sok tekintetben az, mert a vár, meg a kálvária, meg az érseki palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága van zerőd, de nagyon sok olyan kis település van, ahol ma a kálvária van, és a templom. És nincs több említéssel méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Bózva völgyét, akkor ami ott út beesik, azt megnézem, és a kis településen templom és kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, egyébként nincs más.
1: De akkor ezek szerint meg is nézik?
2: Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni, hanem eljövő a településre, itt ez van, itt ez van, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100, meg 200, meg 300 évesek, tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol, közölte újságírókkal Dugró Dóra. A Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese úgy fogalmazott, Súlyog Tamás megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen aláírta az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonatok helyett buszok közlekednek Vámosgyörg és Gyöngyös között a nyár végéig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport a honlapján. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek. Szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham-t elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban népszerű operett dallamok csendülnek fel olyan neves előadóktól, mint Petres Zsuzsa, Korondi György, Mészáros Ági, Latabár Kálmán, Rutkai Éva, Gózon Gyula, Ágai Karola, Bende Zsolt, Mensáros László, Házi Erzsébet, Bilicsi Tivadar, Honti Hanna, Udvardi Tibor és Szabó Miklós. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jó szórakozást kívánunk!

0: A rangomra sokat adok, és mivel én egy gróf vagyok, előfordul hébe-hóba, hogy magammal se állok szóba. Csiribé, csiribé, kék dolmány, a gróf kelle pittyet hány, csiribé, csiribé, kék dolmány, ittyel, vittye, pittyet hány.
1: Amodomom, olyan finom, hogy már én magam sem bírom. Így szól hozzám, aki meglát, csokolom a szilvupléját. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, a gróf kendre fittyet hány. Csiribiri, csiribiri, kék dolmány, ittyel, ittyel, fittyet hány.
0: Kutyából nem lesz szalonna, a Schusterből primadonna, szalmalángból nem lesz kráter, nyúlból nem lesz Hosentrage. Csiribib,
2: hülye.
0: Hülye vagyok, ezt belátom, és ez itten a barátom, de egyre azért büszke vagyok, hogy kettőnk közül ő a nagyobb.

a szerelem, szép volt a nyár. Vártam a ligetben, hogy jön-e már. Lila akácok, nyíltak a fák, már csak bús emlék csupán. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj? Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll? Minek a nyíló virág, a kikelet? Mit ére rongyos világ, ha nem szeret? Lila akácok, minek a szív, ha

Nem írtam levelet maga után, vártam, hogy visszajön egyszer talán, hogy visszahozzon.

kikelet, mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. Lila akátok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akátok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat. Amikor egymást szeretni nem szabadunk.

és lakcipőt vegyen. Biztonságban leszünk ott, kint túl a Svábhegyen. A bort vízzel felöntik, s a víz ott nem hamis. Van Svábzenész, van Svábbogár, és Svábkocsmáros is.

mindig a nemzeti előtt. Várom az édes kicsi nőt, s a hirdetési oszlopot, egészen kiolvasom ott, míg várok, s a nő halkan odaoson, gyalogjön vagy villamoson, a lovagjához odalép.

Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán.

hogy lehet ilyen szavár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s ez még nem boldogít. A legboldogabb nyugalom

De megjelent egy ripacsban a sátán, és feldúlt az életem. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életet, mert mind

hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa csak az üveg csillog.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

vendége van. Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai nap felkelte időpontja 5 óra 1 perc volt. Lenyugodni ma 20 óra 28 perckor fog. És néhány szó műsorainkról rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét híreinket hallják, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Mindehez jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd.

0: A nap imája.
1: Éjszaka a város fölött. Éjszakát fátyolát kiterítetted a város fölött, Uram. S miközben az emberi drámák szálai fűződnek, vagy szerte hullnak, azok, akik az alkoholt betiltották, gyártották, eladták, vagy továbbadták, ugyanabban az éjszakában alszanak el békében. Mindannyiukra gondolok, és szánom valamennyit, mert nyomort gyártottak, s adtak el, mert bűnt gyártottak, és adtak el. De gondolok a többiekre is, azokra is, akik nem azon fáradoznak, hogy építsenek, hanem, hogy romboljanak, nem azon fáradoznak, hogy mindent szebbé tegyenek, hanem, hogy bemocskoljanak. Akik nem azon fáradoznak, hogy mindent kivirágoztassanak, hanem, hogy elrontsanak. Nem azon, hogy mindent jobbá tegyenek, hanem, hogy lealjasítsanak. Ama megszámlálhatatlan embertömegre gondolok, Uram, amely a háború javára dolgozik. Emberek, akik, hogy megkeressék a kenyeret a család asztalára, más családok vesztén fáradoznak. Akik, hogy élni tudjanak, mások halálát készítik elő. Nem kérem tőled, hogy vedd ki a kezükből a munkát, hiszen ez csak nem lehetetlen. De add meg, Uram, hogy végre önmagukra döbbenjenek, hogy ne tudjanak többé békésen aludni, hogy küzdjenek már a megbomlott világ ellen, hogy élesztő kovásszál legyenek a megváltás jegyében. Légy irgalmas hozzám, ki gyakran elszundítok, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik még most is mélyen alszanak, és bűntársaivá lesznek ennek a bódult világnak, ahol a mindennapi kenyérért testvér testvére gyilkosává süllyed.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva

kihirdette, 2027-ben is lesz a Lóki találkozó, július 15-e és 18-a között. A Szentmiséket rádiónk és a Szent István televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

0: Leon pápa a vasárnapi úrangyala imádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leo pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leo adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Cég: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.
1: Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét:
2: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
1: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül: a jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
2: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
1: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
1: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
2: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
1: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinységben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.
1: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdította Szentatya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szentatya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
2: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
1: A Szentatya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi liturgikus akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
0: XIV. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és fenntarthatósági irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban, a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio Bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Bádzsó Bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megjegyezte, hogy az új HIV fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a Szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálna azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő.

vizsgálatot csürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kis létszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon Dániel névnapja van. A Dániel férfi név héber eredetű, jelentése Isten a bírám. Sok boldogságot kívánok én is, és kívánjanak önök is ma a Dánieleknek, ha ilyen nevű ismerősük, rokonuk akad, el ne felejtsék ma őt felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon, július 21-én halt meg, a legenda szerint 1456-ban Dugovics Titus, a nándorfehérvári diadal önfeláldozó hőse. A legenda szerint a nándorfehérvári vár védelme közben egy ilyen nevű magyar vitéz a várra zászlót kitűzni készülő török katonát élete árán a mélybe rántotta, ezzel megakadályozva, hogy az ostromló törökök a várra kitűzött lófarkas félholdas zászló láttán fellelkesülve bevegyék a várat. Dugovics Titus alakja a mai magyar történelmi hagyományban a hősi önfeláldozás, az önfeláldozó hazaszeretet egyik legismertebb szimbólumává vált. Szűkebb értelemben az országot és a kereszténységet a pogány török támadástól védő, valamennyi keresztény védő hősiességének, illetve a nándorfehérvárt hatalmas túlerővel szemben védő magyar katonák önfeláldozó hősiességének

iratokkal igazolta a nemesi Dugovics család sarjaként. A nándorfehérvári hős kultusza ettől kezdve Dugovics Titusz néven élt valós történelmi személy hőstetteként került be a magyarság közös történelmi emlékezetébe. S a mai napon hunyt el 1848-ban Brünnben Kőszegi Mártoni Károly hadmérnök feltaláló. A Bécsi Hadmérnöki Akadémiát végezte el, majd az osztrák császári hadsereg tisztjeként különböző mérnöki munkákat végzett. Belefogott Földvár és Ercsi Sánc műépítési munkáiba. A bécsi Schottenbastion tervezési munkáinak és építésének is aktív részese volt. 1845-ben táborszernaggyá lépett elő. Mint mélyépítéssel foglalkozó mérnök, földnyomás kutatásaival tűnt ki. Magyarországon ő volt az első, aki földnyomás elméletekkel a talaj tömegéből és helyzetéből eredő az épített szerkezetekre gyakorolt nyomás vizsgálatával foglalkozott. Kutatásai eredményeként meghatározta a földnyomás nagysága és eloszlása, valamint a talaj különböző fizikai tulajdonságai, például a testsűrűség, a kohézió és a csúszási súrlódás közötti összefüggéseket. 1829-ben feltalálta a gázállarc ősét, lényegében egy fejre húzható bőrzsákot, amelybe sűrített levegőt vezettek. Találmányát, illetve annak működési elvét a várostromok során robbantásokat végző aknászok, a későbbiekben pedig bányamentők, tűzoltók és könnyű búvárok is eredményesen alkalmazták. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitószentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsúszentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerülte a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálne azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter, a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. július 21-e van, kedd. A technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napversében Súlyok Vince, a Csend a süget léttelenség című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Brindizi Szent Lőrincről hallanak. Elmondjuk még az imád Cseperényi György boldog elvatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Butaikó légzésről beszélget Balog Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Azt mondta az imént, hogy körülbelül 10 éve kezdődött az a folyamat, ami önt aztán a Buteyko légzéstechnika elsajátításához, illetve az oktatáshoz vezette, de közben meg azt gondolom, hogy az életének egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja, amikor megszületett a kisfia. Mert hogy onnantól kezdem, nyilván már nem csak önmagáért felelős az ember, hanem a gyermekéért is. A kisfia élete megszületése is ráirányította akár erre a légzéstechnikára a figyelmét?
1: Igen, abszolút. Ugye alapvetően a mozgásfejlesztés rész, amiben jobban belemélyedtem, a jogamóka rendszer keretein belül speciális mozgásfejlesztő gyermekjogát tanultam, ami annyit jelent, hogy eltérő fejlődésmenetű gyerekeket is tudok fejleszteni jogával. Tehát akik picit máshogy fejlődnek, picit több támogatásra van szükségük, és ugye itt vált nekem nagyon nyilvánvalóvá az a helyzet, hogy a gyerekek légzése az tulajdonképpen egy ilyen szürke zóna, legalábbis amit a Buteykói tudna nekik adni. És hogy nagyon nagy szükség lenne arra, mert jöttek a visszajelzések az oktatótársaktól, hogy mennyi a szájlégző kisgyerek mennyisége, akár a jogaórákat is tekintve, és akkor így jött az, hogy akár ugye a saját kisgyerekem, a saját személyes problémáink által, akár hogyha a gyerkőcöm nyelvfékére tekintünk vissza, hogy ott is volt egy probléma, ami szintén sokaknak mint probléma felmerülhet, és egy nagyon nagy nehezítettséget ad, és hogyha ezekről vannak információik a kismamáknak, az anyukáknak, akkor rengeteg különböző problémától meg lehet őket már így menteni akár kellemetlenségtől. Tehát igen, abszolút ide irányította a figyelmemet így légzés területén is.
0: 2023-ban önnek volt egy szakdolgozata, amelyben arra kereste a választ, hogy mi az elsődleges motiváció a tekintetben, hogy valaki Magyarországon elmenjen az első jóga órájára. Ezt ugye saját online kérdőíves kutatás is megelőzte. Ennek azért van jelentősége, mert hiszen a jogának egy nagyon-nagyon fontos eleme a légzés, a helyes légzés?
1: Ez onnan indult, hogy szerettem volna megtudni azt, hogy hogyan lehetne az emberekhez közelebb hozni a jógát, és hogy akik egyáltalán elmennek egy órára, ők miért mennek el? Hogy mi lehet a legelső motivációjuk, ami leginkább megfogja őket? Hogy lehet ez például akár a derékfájás, ugye ez egy nagyon gyakori probléma, amiért elmennek, vagy picit rossz közérzet, vagy merevség, ezek mind-mind. És ugye engem az motivált, hogy vajon hogyan lehetne még több emberhez közel hozni a jogát, hogy megismerhetnénk ugye a már jogázók motivációit, hogy hát ha ez segítene ebben. Úgyhogy nem feltétlenül a légzés volt így a motiváció, hanem inkább ez, hogy minél több emberhez közel hozni a jogát.
0: Hogyha valaki megkeresi önt, mint légzéstrénert, mert szeretné ezt a Buteyko légzéstechnikát elsajátítani, akkor a közös munka, az együttműködés hogyan indul?
1: Alapvetően én mindenkivel egy nagyon alapos felmérést töltetek ki, és azokon végig is megyünk, és mindenki emiatt ugye személyre szabott gyakorlatokat kap. A Buteyko rendszerben az a nagyon zseniális szerintem, hogy vannak tesztek, tehát elég jól mérhető, és ez lehetővé teszi azt, hogy ugye a fejlődést is tudjuk mérni, hogy honnan indulunk, hova szeretnénk eljutni, ha van valamiféle plató ebben a mérésben, akkor az miért van, tehát szerintem egy nagyon jó rendszer van az egész mögött, és akkor így mindenki személyre szabottan tud haladni, és ugye nekem van egy olyan specializációm, hogy coaching folyamat, és ez annyit jelent, hogy akikkel én együtt dolgozom, ez ugye általában 4 hétig szokott tartani minimum, velük napi kapcsolatban vagyok, van egy közös online felületen mindenkivel egyesével, tehát van egy kis privát dolog ebben, attól függetlenül, hogy maga a tréning csoportos, és ha van esetleg egy picit olyan kényesebb kérdés, amit a csoportban nem vinne be valaki, akkor mi azt ketten meg tudjuk beszélni a közös kis felületünkön, és ugye ott folyamatosan követem napi szinten a gyakorlást, ha van egy felmerülő kérdés, bizonytalanság, akkor nem kell megvárni a következő alkalmat, hanem azonnal ott vagyok, és segítek, és akár módosítunk a gyakorláson, hogyha ez szükséges. És akkor tulajdonképpen így dolgozunk. Tehát eléggé személyre szabott ez az egész történet, függetlenül attól, hogy maguk az alkalmak, amikor jelen kell lenni, azok csoportos formában, de kis csoportosan zajlanak.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Buteyko légzésről beszélgetett Balogh-Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk északi felén sok, délebre kevesebb napsütés várható, mivel nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként hazánk délnyugati felén eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati északi szél nagy területen megélénkül, néhol főként a csapadék gócok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. És nézzük most, hogy hány fokot mutatnak országszerte a meteorológiai szolgálat hőmérői. Békés Csaba 15 fok, Budapest 18, Debrecen 13. Győrött a Kékestetőn, valamint Miskolcon 14 fok van, napkoron 15, Paks 13. Pécs 19 fok, Sármellék 15, Siófokon 22 fok van, Szegeden 16, Szolnokon 15 és Szombathelyen 17. Sátoraljaújhely, Eger 14 fok, Jászberény pedig 15. Egyébként a napi melegrekord Turkevéhez kötődik, 2007-ben a városban 40,5 fok volt, a hidegrekord Szombathelyi, 1996-ban a mai napon, tehát július 21-én 5,5 fokot mértek ott. Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neurohormonális rendszere nem működik olajozottan, hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, a migrén, a nehézkes gondolkodás, valamint a vérnyomás csökkenés. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek. És akkor térjünk rá az Útinform híreire. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 20 és 26 között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok változatlanul üzemelnek. A hidrológiai helyzet a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek Budapestre. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről a Mahart oldalán. És az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A munka kapcsán a 78-as kilométernél lévő Gyöngyös kelet csomópont lehajtó ágát a határ felé vezető oldalon lezárták. És a 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. És kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométereknél is csőtörés nehezíti a közlekedést. Mindkét helyen Szikszó felé a külső sávot zárták le. És Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Szalonna-Krasznok-Vajda összekötő utat felújítják a 14-es és a 17-es kilométer között. A Rakaca-Szend és Rakaca között az utat lezárják. Kerülni a Hídvégardó-Bódvarenke Szalonna útvonalon lehet. És Nógrád vármegyében a Zajva-Pálfalva Salgótarján összekötő úton, Salgótarján belterületén a 3-as kilométer környékén útfelújítási munkát végeznek. Az utat lezárták, kerülni a Bemút Meredek út útvonalon lehet. És végül a kompok, nem jár a Mohácsi komp alacsony vízállás miatt. Kerülési lehetőség Baja vagy a szerbiai Beznán felé lehetséges. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatordos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Súlyok vince, a csend, a süket léttelenség. Isten csupán a csendet engedi megtartanom, s hogy magammal vigyem a létén túli tájra, oda átra. Csupán a csendet hagyja meg nekem. A csend lesz az én oda átom. Mást mindent elvesz tőlem, minden mást elveszítek. Velem csupán a csend maradhat, az abszolúttá kiteljesedett csend. A csend. A norvég fennsíkok csendjénél nagyobb és teljesebb csend. A minden hang szépségét elveszített, süketítő csend. A minden fájdalomnál fájóbb, s magamat önmagamba bezáró csend. A csend. A belőlem minden mást kizáró. A csend, amely engem is kizár mindenből, amelyik megfoszt a létezés minden leírhatatlan szépségétől. A csend, amelyik a halál maga. A csend, amelyik az Isten maga. A csend, a süket léttelenség.
1: Elhangzott Súlyok Vince, a csend a süket léttelenség című költeménye. Súlyok Vince költő, író, műfordító, Ménfőn született 1932-ben. 52-ben érettségizett a Győri Révai Miklós Gimnáziumban. 52-ben és 53-ban az ELTE jogtudományi karán, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányokat. 54 és 56 között Egerben tanult magyar-orosz szakon. Egri főiskolai hallgatóként vett részt az 56-os forradalomban, amiért utóbb el kellett hagyni a Magyarországot. Norvégiában talált második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, majd az oszlói egyetemi könyvtárban évtizedeken át volt a közép- és kelet-európai részleg, s benne a bőséges Hungarika gyűjtemény szakértője és vezetője. 58-ban Rómában jelent meg verses kötete Rám döntött világ címmel, 61-ben látott a napvilágot Brüsszelben a Céltalan ég című kötet. A norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója. József Attila, I. és Gyula, Vörös Sándor, Pilinszky János, Csóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Sok éves munkájának eredményeképp 1995-ben megjelent a Magyarország története és művelődése című 700 oldalas enciklopédikus mű, mely hiteles és bőséges ismeretet közvetít a magyar kultúráról a skandináv világ számára. Súlyok Vince Oszlóban hunyt el 2009-ben.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az Urangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriaima elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az Úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kobász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
0: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik,

0: és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte az zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
1: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
0: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
4: A 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, Tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet 2 évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Baggio bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szent Szék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szent Szék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A Szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a Szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A Szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szent Szék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a Szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új, lelki családjára irányítja a figyelmünket, arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív. Nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogyan ő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk. Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdekek, hanem a szeretet tartja össze.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő. Három ének lesz, és mind a három a Hozsannából. Az első a 229-es, a kezdődik az ének. Áldozásra a 109-es számú éneket énekeljük majd. Ennek kezdő sora, áldjad embere nagy jódat. Kivonulásra pedig a 233-as C jelű ének lesz, amely így kezdődik. Boldog, akit tanítasz, ó megváltó Jézusom. Még egyszer az énekszámok, tehát a Hozsannából a 229-es, a 109-es és a 233-C. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító emléknapján szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Brindisi Szent Lőrinc hasonló szerepet töltött be Csóka várának védelmében, illetve az ott folyó harcok kapcsán, mint amit Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárnál. Így mi magyarok hálás szívvel emlékezünk rá, és akkor a harcokban, a hit titka, hitért való küzdelemben betöltött szerepet most pedig töltse be a mi lelkünk harcainak védelmezői szerepét, hogy semmiféle ártó hatalom ne tudja a mi lelki elköteleződésünket megingatni keresztény hitünkhöz. A mai szentmisében Kovács Illés és Kubik Erzsébet elhunyt szülőkért és élő családtagokért száll Istenhez könyörgő szavunk. Adjon az elhunytaknak örök boldogságot a mindenható Isten, az élő családtagokat pedig vezesse az üdvösség útján az ő kegyelmével és szeretetével. Szentmisén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeret,

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Lőrinc áldozó papnak neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. A nép helyett az Úr prófétája így imádkozott. Legeltest pásztorbotoddal népedet, Urunk örökséged nyáját, amely magányosan lakik az erdőségben, a kertek közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdankor napjainkban, mint azokban a napokban, amikor kivonultál velünk Egyiptom földjéről. Mutass nekünk csoda jeleket, melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded néped maradékának bűnét. Nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Ismét irgalmas leszel hozzánk, leveszed rólunk gonoszságainkat, s a tenger mélyére veted minden bűnünket. Te hűséges vagy választott népedhez, és irgalmas Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak a hajdankor napjainkban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta a kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti a mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Szent Misénk olvasmányának első mondatában azt hallottuk, hogy a nép helyett az Úr prófétája imádkozott. A népnek kellett volna, a nép minden tagjának imádkoznia, de a próféta érezte csupán úgy, hogy Istenhez kell fordulnia, és ráadásul természetesen nem önmagáért, hanem a népért, aki elmulasztotta az imádságot, az Istenhez való odafordulást. Sokszor megtörténhet velünk, hogy valaki azt mondja, hogy imádkozzon helyettem is, és talán ilyenkor megfogalmazódik a szívünkben, hogy másokért tudunk imádkozni, de mások helyett nem. Amit a másik elmulaszt az Isten kapcsolatában, azt mi helyette nem tudjuk teljesíteni. Sok mindent meg tudunk tenni mások helyett, elvégezni valami munkát, vagy éppenséggel más dolgokat megtenni, de helyette Istenhez fordulni nem tudunk. Érte? Igen. És meg akarjuk tenni újból és újból, hogy másokért imádkozunk, önmagunkért való imádságok mellett. És hisszük, hogy az az imádság, amit másokért mondunk, javára fog válni, és egyszer eljut arra az állapotra, amikor már ő maga érzi annak szükségességét, hogy kitárja szívét Isten felé, és már maga fog imádkozni. Hisszük, hogy ez a küldetés, amit Istentől kaptunk, hogy másokért is forduljunk hozzá, ha nem is látványosan, de megtermi a maga gyümölcsét kellő időben és kellő módon. De emellett a gondolat mellett az ószövetségi olvasmány mint egy hitvallást is tesz a próféta imádsága által Istenről. Elmondja, hogy milyen ez az Isten, akihez ő most imádkozik a népért. És ez az Isten egyrészt a megbocsátó Isten, aki népe bűnét, elfordulását, közönyét nem tartja számon, illetve megbocsátja jóságosan, mert tudja, hogy gyengeség, és nem mindig a rossz indulat, vagy a egyéb szempontok vannak cselekedetei mögött. A megtévesztettség, az emberi gyengeség sokszor az, ami a népet az Istentől elfordítja, és ezért irgalmasan tekint rá. Nagyon vigasztaló üzenet ez számunkra az Ószövetség tanításából, hogy olyan a mi Istenünk, aki ugyan látja, tudja mulasztásainkat, gyengeségeinket, hibáinkat, de megtalálja számunkra a mentséget is, hogy megbocsáthassa azokat. Ezen a felismerésen egy kicsit tovább kell mennünk gondolatunkban, és eljutni oda, hogyha Isten így mondjuk viselkedik velünk szemben, akkor nekünk is hasonló módon kell embertársaink felé, ahogy imádkozzuk a mi atyánkban is, hogy megbocsátjuk mi is az ellenünk vétőknek azt, amit tettek ellenünk, mert Isten is megbocsát nekünk. Tehát az a fölismerés, hogy Isten a megbocsátás Istene, ez tovább kell, hogy ösztönözzön bennünket arra, hogy mi is a megbocsátás lelkületében éljünk, és irgalmasak legyünk ilyen tekintetben is embertársaink iránt. Ennek a imádságnak, és ez a harmadik meglátásunk, amit Mikeás próféta megfogalmazott a mai szentírási szakaszban, a vége egy hálaadás, köszönet, egy Istent magasztaló fohász, hogy ez az Isten, amit tesz velünk, azt irántunk való szeretetből teszi, amiért mi szüntelenül hálát akarunk adni. Köszönetet kell, hogy mondjunk. És ebben a lelkületben akarjuk élni mindennapjainkat, hogy nagy, magasztaló, Isten dicsérő, Istennek hálát adó lelkületet hordozunk, formálunk magunkban. Három felismerés, ami a mai szentírási szakaszból a szívünkben ébredt, hogy másokért való imádkozásunk a Istennek jósága, bűnbocsátó szeretete és a hálaadás és köszönet gondolata, ami üzenetként elhangzik felénk. Adja az Úr, hogy a mai nap, de életünk minden napja ezeknek a meglátásoknak fényében teljék el, és így egyre igazibb gyermekei leszünk az Atyának. Amen. Testvéreim, imádkozzunk a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és föltámadása által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk! Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, hallgass meg, Urunk! Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, hallgass meg, Urunk! Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, hallgass meg, Urunk!
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, s így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő által a testvéreinkkel, Illés és Erzsébet elhunyt szülőkkel és élő családtagokkal együtt, akikért ezt a szentmise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Az áldozatot növények dicséretére is. Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodra oltárodhoz lépve, arra a kegyességre törekedjünk, amely Brindisi Szent Lőrinc apát lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk föl neked ezt az áldozatot. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a
0: emeljük föl szívünkben,
2: szívünkben.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Brindisi Szent Lőrinc ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül valljuk.

Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert
0: a hatalom dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.

0: könyörögjünk. Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk, könyörögve kérünk, hogy áldozatunk, amelyet Brindisi Szent Lőrinc ünnepén köteles hódolatunkat róttuk le előtted, érezhetően gyarapítsa bennünk üdvözítő kegyelmedet, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét dr. Csizmadia István a Bazilika plébánosa mutatta be. Az éneket Kubik Tamás Kornagy vezette, a lektori szolgálatot Bóta Zoltánné és Kovács István látta el. Rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Sikerrel zajlott a múlt héten az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját és Ternyák Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján közvetítette, utóbbi helyszínen ezek visszanézhetőek. A rendszerváltás óta először van lehetőség arra, hogy pártok felett álló köztársasági elnököt válasszon az országgyűlés, jelentette ki a miniszterelnök, aki mindenkit arra kért, vegyen részt a jelölés folyamatában. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben napirend előtt hangsúlyozta, akkor döntenek jól, ha olyan államfőt választanak, aki az egész országot akarja képviselni. A köztársasági elnök távozása után Nagy Bálint Gábor legfőbb ügyész menesztését is sürgette a kormányfő. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra tartja Magyar Péter gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Ellenzéki bírálatok érték a miniszterelnök parlamenti felszólalását és köztársasági elnök jelöltjének bejelentését. A fideszes Bóka János úgy fogalmazott, akárkit is választ a Tisza államfőnek, az illegitim lesz, amiatt, ahogyan Súlyog Tamást eltávolították. A Fidesz nem is vesz részt a választás folyamatában. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó látja el a házelnöki feladatokat az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az eddigi házelnök Forstoffer Ágnest azért kellett helyettesíteni, mert ő a köztársasági elnök feladatait látja el, miután Súlyog Tamás megbízatása tegnap tehát megszűnt. Forstoffer Ágnes nem fogadta el a felkínált, fényűző, több száz négyzetméteres elnöki rezidenciát, hozzátéve őszre várhatóan egy 70 négyzetméteres szolgálati lakása lesz. Nem vette át továbbá a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet sem. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a volt tárcavezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Már ma el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati médiarendszer létrehozásának egyik kulcslépése lesz. A javaslat a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséről, valamint az új testület működésének jogi, vagyoni és szervezeti feltételeiről rendelkezik. A független közmédia testület gyakorolná a tulajdonosi jogokat a közszolgálati média szervezetek felett. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett északon kevesebb, délen több felhő lehet az égen, a borúsabb tájakon eső, zápor, akár egy-egy zivatal sem kizárt, sokfelé lesz élénk, néhol erős a szél, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. A következő napokban sem tér tehát vissza a nagy hőség, híreinket hallották.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes, egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedélyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett. Majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse el a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűz Mária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definítora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta. Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta, mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Béke szeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Parma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak, neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Éjszaka a város fölött. Éjszakát fátyolát kiterítetted a város fölött, Uram. S miközben az emberi drámák szálai fűződnek, vagy szerte hullnak, azok, akik az alkoholt betiltották, gyártották, eladták, vagy továbbadták, ugyanabban az éjszakában alszanak el békében. Mindannyiukra gondolok, és szánom valamennyit, mert nyomort gyártottak, s adtak el, mert bűnt gyártottak, és adtak el. De gondolok a többiekre is, azokra is, akik nem azon fáradoznak, hogy építsenek, hanem, hogy romboljanak, nem azon fáradoznak, hogy mindent szebbé tegyenek, hanem, hogy bemocskoljanak. Akik nem azon fáradoznak, hogy mindent kivirágoztassanak, hanem, hogy elrontsanak, nem azon, hogy mindent jobbá tegyenek, hanem, hogy lealjasítsanak. Ama megszámlálhatatlan embertömegre gondolok, Uram, amely a háború javára dolgozik. Emberek, akik, hogy megkeressék a kenyeret a család asztalára, más családok vesztén fáradoznak. Akik, hogy élni tudjanak, mások halálát készítik elő. Nem kérem tőled, hogy vedd ki a kezükből a munkát, hiszen ez csak nem lehetetlen. De add meg, Uram, hogy végre önmagukra döbbenjenek, hogy ne tudjanak többé békésen aludni, hogy küzdjenek már a megbomlott világ ellen, hogy élesztő kovásszál legyenek a megváltás jegyében. Légy irgalmas hozzám, ki gyakran elszundítok, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik még most is mélyen alszanak, és bűntársaivá lesznek ennek a bódult világnak, ahol a mindennapi kenyérért testvér testvére gyilkosává süllyed.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most egy hétvégi, pontosabban vasárnapi programot, Szent Mise látogatási lehetőséget szeretnék ajánlani. Július 26-án vasárnap ismét benépesül a Bükk egyik legszebb kegyhelye, a Giritka kápolna, ahol 11 óra 30-tól tartják a hagyományos Szent Anna búcsút. Az esemény évről évre több száz zarándokot, természetjárót és érdeklődőt vonz, akik nem csak a Szent Misén vesznek részt, hanem a különleges természeti környezetet is élvezhetik. A szervezők szeretettel várnak mindenkit erre a közösségi ünnepre, amely egyszerre vallási esemény, hagyományőrző találkozó és kellemes nyári kirándulás. Aki nem szeretne vagy nem tud már gyalog menni, azok figyelmébe ajánlom, hogy Bélapátfalváról 9 órától kisbuszok indulnak a kápolnához a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A helyszín gyalogosan is megközelíthető a Giritka völgyön keresztül, a kék jelzést követve. A Giritka kápolna nem csak vallási emlékhely, hanem a Bükk egyik rejtett gyöngyszeme is. A kisfehér kápolna a Giritka patak völgyében, az országos kék túra útvonala mellett bújik meg, festői erdei környezetben. A csendes völgy egész évben kedvelt célpontja a túrázóknak és a természetkedvelőknek. A kápolna története egészen 1750-ig nyúlik vissza, amikor Androvics Miklós, az Egri Papnevelő Intézet rektora felépítette azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Szent Anna jelenése történt. A kegyhely hamar ismert búcsújáró helyé vált, ahová Bélapátfalváról és a környező falvakból minden évben gyalogos zarándoklat érkezett. A II. Világháború során a kápolna súlyosan megsérült, és hosszú időre elnéptelenedett. A helyreállítás 2004-ben kezdődött, majd a felújított kápolnát 2007-ben ismét felszentelték. Azóta rendszeresen megtartják a hagyományos Szent Anna búcsút. Egyébként Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus nagyanyja volt. Őt tartják többek között az édesanyák, a nagyszülők, a várandós asszonyok, a gyermekre várók, valamint a családok védőszentjének. A búcsú kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők a lelki élmény mellett felfedezzék a Bükk csendes vadregényes világát. A környék számos túraútvonala Bélapátfalva, Szarvaskő és a Bélkő irányába vezet, így akár egy egész napos családi kirándulás is tervezhető. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A kormányfő napi rendelőti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A 100 ezer forintos támogatással jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben részvevő gyermeket nevelő, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelynek célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása. A képviselők az uniós források lehívhatósága érdekében döntenek a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Az általános viták között az első a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Tárgyalják a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvénymódosítását, miszerint törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett a szakminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forint összegű tőkeemelését. Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. Napirenden szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűnhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra tartja Magyar Péter miniszterelnök gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Forsthofer Ágnes nem fogadta el a felkínált fényűző, több száz négyzetméteres elnöki rezidenciát, hozzátéve őszre várhatóan egy 70 négyzetméteres szolgálati lakás lesz. Nem vette át továbbá a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet sem, tájékoztatott és írt erről az MTI. Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén este a jegyzés 4,3%-kal 59,86 eurócentre nőtt megawattóránként. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője lett az új miniszterelnök. A politikust harmadik Károly formálisan is felkérte a kormány alakításra. Andy Burnham első miniszterelnöki beszédében azt hangsúlyozta, Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását, és az elmúlt 40 év legnagyobb változását ígért az Egyesült Királyságban. Emlékeztetett, a 2016-os Brexit óta 10 év alatt 7 kormányfője volt az országnak. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófa védelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek az egészségügyi kockázatokra, és fokozottan az erdőtüzek megelőzésére is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett északon kevesebb, délen több felhő lehet az égen, a borúsabb tájakon eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt, sokfelé lesz élénk, néhol erős a szél. A csúcshőmérséklet a délutáni órákra 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2026. július 21-e van, keddi nap. És most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd egymás közt Kendőzetlenül címmel Egerben, és Miskolcon tartott jótékonysági estét Kisvirág zongoraművész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé.
2: Én koncertező zongoristaként dolgoztam két évtizeden át a férjemmel, és a fiunkkal jártuk a világot, illetve zongoratanárként dolgoztam. Kezdetben Budapesten és Miskolcon, illetve 8 éve költöztünk Eger mellé Noszvajra. Akkor már ezen a környéken tanítottam, és a diagnózisom előtt pár hónappal nagyon furcsa érzeteim voltak, és többféle segítőt megkerestem, hogy igazítsanak el, hogy mi lehet az én problémám.
1: 9 órától külön műsorral jelentkezünk Kisújszállás és Törökszent Miklósi adóinkon. A napról napra mai adásában a precíziós talajgazdálkodásról lesz szó. Professzor dr. Dobos Endre Zsoltot, a Magyar Talajtani Társaság elnökét, a Miskolci Egyetem professzorát hallják.
3: Igen ám, de hogyha a talajélet mellékterméke, akkor minden egyes hozzányúlásnál ez a tápláléklánc, ez a funkcionális szövevény, ami a talajban él, ami táplálja a növényt, a mikorrizák, a gombafonalak, amik hosszú-hosszú kilométeren keresztül kanyarodnak lent a talajban, és hozzánőnek a kukoricának a gyökeréhez, és megszázszorozzák azt a hajszálgyökérrendszert, és hozzák a mikroelemeket, a tápanyagokat, a stresszorokat, kommunikálnak a többiekkel, na ezt mi mind megöljük.
1: Szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, a kilátó témája. Az EKK-n, vagyis az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást, ajánlunkban Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az EKK turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallják.
4: Gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát is, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. A műsor vendége a két szerkesztő Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentáció Központ főmuzeológusai.
5: Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipolyi Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes emlékállományáról teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul.
1: 10 óra 45-kor jelentkezünk majd a lélek szavával, és ebben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, és folytatja a Szent Áldozásról szóló gondolatait.
6: Korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön.
1: 11 órakor hírek majd Csepeledő. A mai műsorban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyermekkori szorongásról beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. Rövid ajánlónk következik.
7: De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
8: Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
7: Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat. Mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong. És attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanítóról hallanak. Elmondjuk még az imát Cseperényi György boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a zenemesterei mai adásában a Prognózis együttes egykori frontembereként ismerté vált Vörös István pályafutását mutatja be önöknek a szerkesztő Kónya Éva. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz további jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Mielőtt elindítanánk ma reggeli játékunkat, a legfontosabb felhívást még hadd tegyem közzé. Ha ön elmúlt 50 kiló, de még nem töltötte be a 65. életévét, 18-at viszont már igen, egészségesnek érzi magát, és rendelkezik személyigazolvánnyal, tajkártyával és lakcímkártyával, akkor nagy akadálya nem lehet annak, hogy vért adjon. E héten a következő helyszíneken várják a véradókat Heves vármegyében. A mai napon két helyszín lesz, 11.30-tól 13 óráig Mátra-Derecskén az önkormányzat várja a véradókat, és szintén a mai napon 14.30 és 17 óra között Recsken a művelődési ház. A szerdai napon 14 és 17 óra között itt Egerben a civil közösségek házában adható vér, míg pénteken 14.30-tól 17 óráig a Kiskörei művelődési házban. Szombat sem múlik el, véradás nélkül. Markaz a helyszín, azon belül az általános iskola, a kezdési időpont 9 óra, a befejezésé a tervek szerint 12. Adjanak vért, és mentsenek meg 3 életet. Ez a motto. A véradás, mint jó tett, magában hordja, vagy önmagában hordja jutalmát, a játék azonban még egy külön meglepetést is tartogat, a képmás legújabb, július-augusztusi összevont számát. Alcíme nőknek és férfiaknak így számítok, számíthatok mindkét nembeli hallgatóink részvételére. Úgy lehet valamire fölhívni a figyelmet, ha súlya van, vagy a Tenki Réka színművésznő. Daszkál Viola és a dr. Hojdák Gergely szeretné eloszlatni a dadogó embereket sújtó makacs és káros sztereotípiákat. A cikk a Beszélj Egyesületről, a Képmás magazin 56. oldalán olvasható. A pontos idő 8 óra 22 perc, elmondtam már, hogy mi a nyeremény, most elmondom, mit kell tenni érte. Ha tudják a választ, hívják a 36-os körzet 510-610-et. A kérdés pedig, hogy mi a közös az elhangzó dalok előadóiban. Tehát erre várom a választ. Most indítsuk el a Silver Convention egyik felvételét, sőt, mondhatom a legismertebb slágerét.

Hát a szöveg fajék egyszerűségű volt, de nem ez volt a lényeg, hanem hogy mi lesz majd ebben a dalban, és az elhangzókban az előadókat tekintve a közös. Más. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6-ig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében, melyre szeretettel várnak mindenkit. És július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én, szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsúszónok a Papler Pál hevesi plébános. Szeretettel várják a híveket és a zarándokokat. És ha már zarándokokat vagy zarándoklatot említettem és búcsút, ajánlottam már a programajánlóba szíves figyelmükbe, de most megteszem még egyszer, hogy július 26-án vasárnap a Gilitka kápolnánál is búcsúi szentmise lesz Szent Anna tiszteletére 11 óra 30-tól. Ki lehet menni Bélapátfalváról, busszal is, kis busszal szállítják ki azokat, akik nem tudnak már esetleg elzarándokolni gyalogosan a kápolnához, a Bükk egyik ékkövéhez, amelyet nemrégiben felújítottak, újra megáldottak, és újra használatba is vettek. Gyalogosan a kék túra útvonalán közelíthető meg. Aki nem járt még ott, annak ez kitűnő alkalom, hogy felkeresse, és vasárnapi szentmise kötelezettségének is eleget tegyen. És mitől Gilitka a Gilitka? Egyesek úgy tartják, hogy olyan kalitka alakú a kis kápolna formája kívülről nézve, de valójában a Gilitka név második Kilit egri püspök nevének népies alakjából származik. Ennyit mondtam erről, és amennyiben gyalog mennek, akkor akár Szarvaskő felől, akár Bélapátfalva felől, de folytatják az utat a másik irányba. Tehát nem kell visszamenni Szarvaskőbe vagy Bélapátfalvára, hanem az országos kék túra útvonalán megtehetnek egy szakaszt. És a Fly Robin Fly című dalt hallottuk, a Robin vörösbegyet jelent. Most a Vörös Elvis néven majdnem azt mondtam, hogy elhíresült, de híressé vált énekes színészt halljuk. Ha valaki látta, a 70-es években, mint én, a Balatonboglári szótüdülőben a Vértestvérek című filmet, melynek főszerepét alakította Gojko Miticsel együtt, az nem felejti el egy hamar. Én mai napig nem felejtettem el, hallgassuk tehát őt, és a kérdésem továbbra is ugyanaz, mi a közös az előadókban?

Van főképp a béketábor hallgatóit szórakoztatta, vagyis a szocialista blokkban volt ő, vagy vált ő igazán ismerté. És sok helyen megfordult a világban Mindszenty bíboros is. 1974-es németországi látogatása során egy beszélgetésben félig viccesen kújtorgó prímásnak nevezte magát, arra célozva, hogy lelkipásztori útjain milyen sok helyen megfordult. 71 és 75 között 160 ezer kilométert tett meg, ami azt jelenti, hogy nagyjából négyszer is megkerülhette volna a Földet az egyenlítő mentén. A rendkívüli mobilitás azonban nem csak az emigrációs években volt rá jellemző. Szabadon töltött főpásztori éveiben veszprémi püspökként és esztergomi érsekként sorra felkereste egyházmegyéje plébániáit. Magyarország prímásaként pedig az ország olyan településein is megfordult, ahol elődei közül még senki. Különösen jó alkalmat adtak erre az 1947-48-as boldogasszony év eseményei. Nyári utazásaink, zarándok útjaink során tehát ország, sőt világszerte Mindszenty bíboros lába nyomába léphetünk, hiszen emlékét rengeteg helyen őrzi látható módon műalkotás, emlék vagy utcatábla, vagy láthatatlanul a nemzedékről nemzedékre szálló történetek. Természetesen a Mindszenty Alapítvány levelét olvasom, ezért így folytatódik. Baráti körünk egy nagyon kedves tagja nemrég Hawaii szigetén kereste a bíboros emlékét. Egy plébániai zarándokcsoport rétságról az esztergomi bazilikából küldött képeket. Ezek mind az élő tisztelet jelei. Különösen, ha mi magunk is felkeressük őket, és nagyon fontosak a boldogávatási eljárás szempontjából. Ezért köszönjük, ha egy-két fotóval és vagy rövid leírással elküldik nekünk, ha valahol Mindszenty bíboros emlékével találkoztak, és hozzájárulhatnak a kultuszával kapcsolatos adatbázis építéséhez. Mondok egy e-mail címet is, ungmind@gmail.com, ungmind@gmail.com. És most úgy följött egy-két emlék ezzel kapcsolatban. Viszonylag kevés helyen jártam a világban, de találkoztam Párizsban még annak idején Ruzsik Vilmos atyával, aki utolsó venezuelai apostoli, mondjuk így, apostoli útjára kísérte el Mindszenty bíborost, bérmálta az ottani magyar fiatalokat, de ketten lemaradtak. A Vétek család nagyon messziről érkezett volna Caracasba, messziről is érkezett, csak sajnos késve, az eső miatt. Mindszenty mondta, már a szentmisének vége volt, hogy hát gyorsan megbérmálja akkor őket, de mondták neki, hogy adjunk ennek is ünnepi keretet, majd ráér holnap is. Másnap megbérmálta a két fiút, és az apja, aki cipész volt, egy pár cipővel ajándékozta meg a bíborost. Ruzsik Vilmos atya elmondása szerint a bíboros rögtön fel is próbált, és azt mondta, hogy olyan, mintha a lábára öntötték volna. Hozzátartozik a történethez, hogy néhány hét múlva meghalt, és Mária Celben temették el ebben a párcipőben. De Ausztráliában találkoztam olyan emberrel, aki miután megtudta, hogy magyar vagyok, akkor elmondta, hogy ő cserkészként még sorfalat állt Mindszenty bíborosnak Percy látogatásakor, és egy templomban egy kedves hívő odajött hozzám, nem katolikus templom volt, de attól még hihet Istenben, hisz is, és nagyon kedves volt, mert ahogy megtudta ő is magyar származásomat, Magyarországról érkeztem, rögtön másnap hozott, küldött egy angol nyelvű könyvet Mindszentyről, tehát van neki kultusza, emléke még az óceánon túl is, csak úgy, mint Clevelandben, ahol találkozhattam azzal az emberrel, aki szintén köszöntötte Mindszentyt clevelandi látogatásakor. Eljárt, még ma is előttem van, ahogy mondja, eljártam a két fiammal, és elkezdte mondani azt a szöveget, amit akkor Mindszentynek. Hát könyvbe lábadt a szemem, mire a végére ért. Jó. Most francia dal következik. Ez azonban ne zavarjon meg senkit, de ha a hangot meghallják, hogy ki jönnek el, szerintem tudni fogják, hogy mi a mai megfejtésünk. Telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-610, a kérdés mi a közös a zeneszámok előadóiban.

Egy tapsot mindenképpen megérdemelt, még az eredeti előadó talán híresebbé tette ezt a dalt. Ő volt Edith Piaf, akit viszont hallottunk nem. És egy kis segítség, mert úgy látszik, mindenki elment nyaralni a Balcsihoz, vagy még annál is messzebb. Egy vagy két ország a mai megfejtés? Ezzel szerintem sokat segítettem, és ha már a balatoni nyaralást emlegettük, akkor hadd ajánljak figyelmükbe egy olyan programot, amely borús napokon is, vagy az esti órákban is látogatható. A júliusi estéken a veszprémi érseki palota különleges kertjét is felfedezhetik a veszprémi várnegyed belátogatók. Különleges nyári programokkal várja a látogatókat a veszprémi várnegyed. A vezetett sétákon, vársétákon a több száz éves épületek mellett az érseki palota ritkán látogatható kertjét is bejárhatják, megcsodálva a bibliai szimbólumokat rejtő növényvilágot és a páratlan panorámát. A gyerekekkel érkezők egy egyedülálló nyomozójátékban is részt vehetnek, a díjnyertes Bogáncs és Lilium Magdolnák világai című kiállításon, erre majd rátérünk. Péntekenként és szombatonként pedig az érdeklődők filmvetítésen ismerhetik meg a várnegyed megújulásának kulisszatitkait. Új programelemként július utolsó hétvégéjén a Fény és Áhítat elnevezésű vezetett sétákon a ritkán látogatható kék szalont is megtekinthetik a látogatók. A megújuló veszprémi várnegyed hétfő kivételével minden nap meghosszabbított nyitvatartással délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat, akik több kiállítás, családi program és naponta 4 várséta közül választhatnak. A vezetett séták a Bíró Gicei háztól indulnak 10.30-kor, 14, 16 és 18 órakor. Július 25-én és 26-án, tehát szombaton és vasárnap pedig a Fény és Áhítat vezetett sétákon egy első alkalommal bemutatásra kerülő helyiségbe, az érseki palota kék szalonjába is bepillantást nyerhetnek a résztvevők. Ennyit tehát akkor erről, és a Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai című kiállítás az egy kicsit kapcsolódik a tavaly szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnához, valamint az ő védőszentjéhez, a Bibliában is csak a Bibliában szereplő Mária Magdolnához, bár nyilván nem csak ott szerepel, mert azóta az ő alakja is számos könyvben, filmben és egyéb alkotásban feltűnik. Így próbálják közelebb hozni Magdi életét és személyiségét azoknak, akik még kevésbé, vagy egyáltalán nem is ismerik őt. Magdival folytatjuk, majd a következő zene után. A Nomi Songot halljuk. Kérésünk tehát, hogy mi a közös, mely ország vagy országok, most nem megzavarni, hanem segíteni szerettem volna hallgatóinknak, a közös a mai feladványban, ami az előadókat illeti.

Klaus Nomit hallottuk az elmúlt percekben, és úgy látszik összezavartam ezzel a egy ország, két ország megkülönböztetéssel, kedves hallgatóinkat. Ugye volt, amikor ez egy országból volt, aztán kettő lett belőle, majd újra egyesült, így már szerintem könnyű. És az előadók közül volt, aki itt él, itt született, és még mindig él. Van, aki nem itt született, de itt halt meg. Van, aki pedig nem itt halt meg, de itt született, ugye, mint Marianne Dietrich vagy Klaus Nomi. Mielőtt a Scorpions felvételét lejátszanánk, hadd ajánljak önöknek, mint mondtam, Boldog Bódi Mária Magdolnával kapcsolatosan egy programot. Augusztus 8-án Magdi születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyház megye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni ott, ahol Magdi is élt, a Balaton felvidéken. Jelentkezési határidő augusztus 4, KED 18 óra. A Veszprémi Főegyház megye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár tehát mindenkit augusztus 8-án szombaton Balatonfűzfőn, ugye ott dolgozott a nitrokémiában, a Jézus Szíve templomnál. A résztvevők 8 óra 15-től fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9 órakor indulnak a templom elől. Érdekes, hogy a Kék Hullám Express nem is áll meg nyáron, előtte megáll Balatonfűzfőn, tehát így lehet, hogy a katicával vagy a vízipókkal kell odaérkezni. Ez majd kiderül. A 105 kilométeres útvonal Balatonfűzfő, Balatonakali, Köveskál, Kővágőrs, Tapolca, Szigliget, Badacsony-Tomaj. Kimaradt Tördemic? Ugyanis Tördemicen két emléktáblája is van a templomban Magdinak, azon apropóból, hogy bár ő Szigligeten született, de Tördemicen keresztelték meg. Nyilván útba etik a templomot. Az út jó részt a balatoni bicikliúton vezet végig aszfalton, és vannak benne emelkedők. Lesz Magdi lelkiségére épülő elnézést, spirituális program, strand, közös étkezések, borkostoló és esti fürdőzés. A 86 kilométeres útvonal Balatonfűzfő, Balatonakari, Badacsony-Tomaj-Szigliget, Badacsony-Tomaj útvonalon vezet. Szombaton várhatóan 19.30 és 20 óra körül lesz vacsora Badacsony-Tomajon, ezt követően pedig opcionális esti programok várják a résztvevőket. Zarándokszállás is lehetőség, vagy igénybe vehető a Badacsony-Tomaji plébánia zarándokszállásán. Egyébként minden továbbit megtalálnak a Magyar Kuríron is a részleteket. És most akkor a Scorpions felvételével zárjuk a ma reggeli játékot. 5 előadót hallottunk, és az volt a kérésem, hogy milyen ország, mely ország kapcsolja őket össze. Telefonszámunk, szeretném, ha még telefonálnának, 36-os körzet 510-610-es.

0: 8 óra 56 perc van, szeretettel köszöntöm megfejtőnket, hozta Isten.
1: Jó reggelt kívánok, Jessek Gyuláné vagyok, Kálbova.
0: Örvendek, szeretettel köszöntöm, tehát nos, mi a megfejtés?
1: Németország.
0: Így van, Németország. Kicsit talán zavartam, vagy bezavartam azzal, hogy most 2 volt belőle, meg 1 volt belőle, meg mikor, hogy volt, most újra 1, és ez valóban Németország. És vajon miért mondtam, hogy 2 volt belőle?
1: Ugye... nem tudom, Marlene Dietrichnél kapcsolódtam be, aha, és ugye ő német volt, és Franciaországban halt.
0: Így van, Berlinben született, és Párizsban hunyt el. Viszont előtte akkor lemaradt Dean Reedről, a vörös Elvisként emegetett előadóról, aki viszont Amerikában született, majd az NDK-ba költözött, és ott találták meg egy napon egy tóba fulladva. Mindenféle elmélet napvilágot látott erről. Előtte a Silver Convention, talán a dal ismerősebb volt, mint maga az együttes neve, NSK-beli csapat volt, és Klaus Nomi viszont Dean Reeddel ellentétben Németországban született, és az USA-ban hunyt el.
1: Igen.
0: A Scorpions pedig német zenekar. Nagyon szépen köszönöm a megfejtést. Tetszik tudni, hogy mit nyert, amennyiben nem elmondom. A Kép Más magazin.
1: Igen, tudom. Köszönöm szépen, és nagyon örülök neki.
0: Örülök, én is örülök, hogy gazdára talált. Isten áldja, köszönöm, hogy velünk játszott.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, és ha már ilyen zenei játék volt, akkor egy-két zenei program. Orgona koncertek a Bazilikában minden pénteken és szombaton és vasárnap. Az időpont szeptember 30-ig tart mindez, pénteken és szombaton 12 órától, vasárnap 12 óra 45 perctől hallgatható meg a koncert, melynek műsorán Bach, valamint César Franck művei is felcsendülnek többek között. A belépőjegy 2000 forint per fő, és ezek a Bazilika látogatóközpontban vásárolhatók meg. Július 31-én pénteken 20 órakor adják elő az Egri Várban az Egri Csillagok című musicalt Várkonyi Mátyás és Béres Attila szerzeményét. Jegyek válthatók személyesen a Tourinform Egri irodájában, valamint a jegy.hu-n. Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, ma reggeli játékunk ezzel véget ért. Köszönöm a zenei szerkesztést Kovács Krisztinának, a technikai lebonyolítást pedig Tompos Péternek, önöknek a megtisztelő figyelmet és telefonhívásaikat köszönöm. A pontos idő 8 óra 58 perc. Velem játékszintjén legközelebb kedden találkozhatnak majd. Addig is dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A rendszerváltás óta először van lehetőség arra, hogy pártok felett álló köztársasági elnököt válasszon az országgyűlés, jelentette ki tegnap a miniszterelnök, akit mindenkit arra kért, vegyen részt a jelölés folyamatában. Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőt hangsúlyozta, akkor döntenek jól, ha olyan államfőt választanak, aki az egész országot akarja képviselni. A köztársasági elnök távozása után Nagy Bálint Gábor legfőbb ügyész menesztését is sürgette a kormányfő. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra tartja Magyar Péter gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Ellenzéki bírálatok érték a miniszterelnök parlamenti felszólalását és köztársasági elnök jelöltjének bejelentését. A fideszes Bóka János úgy fogalmazott, akárkit is választ a Tisza államfőnek, az illegitim lesz, amiatt, ahogyan Súlyog Tamást eltávolították. A Fidesz nem is vesz részt a választás folyamatában. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó látja el a házelnöki feladatokat az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az eddigi házelnök Forstoffer Ágnest azért kell helyettesíteni, mert ő a köztársasági elnök feladatait látja el, miután Súlyog Tamás megbízatása tehát megszűnt. Forstoffer Ágnes nem fogadta el a felkínált, fényűző, több száz négyzetméteres elnöki rezidenciát, tájékoztatott, és hozzátette, őszre várhatóan egy 70 négyzetméteres szolgálati lakása lesz. Nem vette át továbbá a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet sem. A kormányfő napi rendelőti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja is. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A 100 000 forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részvevő gyermeket nevelő, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelynek célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A képviselők az uniós források leívhatósága érdekében döntenek a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Az általánosíták között az első a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Tárgyalják a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, miszerint törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett a szakminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését. Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. Napirenden szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén este a jegyzés 4,3%-kal 59,86 € nőtt megawattóránként. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett északon kevesebb, délen több felhő lehet az égen, a borúsabb tájakon eső, zápor, akár egy-egy zivatal sem kizárt, sokfelé lesz élénk, néhol erős a szél, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Kendőzetlenül címmel Egerben és Miskolcon tartott jótékonysági estet Kisvirág zongora művész és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanár, melynek fókuszában a daganatos megbetegedések álltak. Műsorunkban az ott készült beszélgetés szerkesztett változatát tesszük közzé. A művészeket Papildikó kolléganőm kérdezte.
7: Mi az, amit így szívesen bemutatkozásként magatokról elmondanátok most nekünk?
8: Én koncertező zongoristaként dolgoztam két évtizeden át a férjemmel, és a fiunkkal jártuk a világot, illetve zongoratanárként dolgoztam. Kezdetben Budapesten és Miskolcon, illetve 8 éve költöztünk Eger mellé Noszfalra. Akkor már ezen a környéken tanítottam, és a diagnózisom előtt pár hónappal nagyon furcsa érzeteim voltak, és többféle segítőt megkerestem, hogy igazítsanak el, hogy mi lehet az én problémám. Ekkor még nem találtak semmit, a nőgyógyászom sem, és végül is a tavalyi év május hónapjában kaptam a diagnózist, amikor felkerestem a Miskolci Megyei Kórházat, ahol engem azóta is kezelnek, jelenleg is folynak még a kezeléseim.
9: Tóth Viki vagyok. Szombathelyről jöttem, és tanárként dolgozok, egyetemen tanítok most éppen. Akkoriban, amikor diagnosztizáltak, akkor óraadóként, és most kezdtem el a betegség után végre ott dolgozni. Tervezőgrafikus vagyok, tervezőgrafikát is tanítok, és két kicsi gyerekem van, és hát a két kicsi gyerekemmel és a tanítással teltek így a betegséget megelőző éveim, illetve a betegség éven maga az mentálisan elég nehéz volt a számomra, viszont én nem éreztem semmi különöset, tehát én olyan értelemben tipikus eset voltam, hogy nem fájt, nem, még csak rossz érzésem sem volt, tehát én fürdés közben vettem észre, tehát kitapintottam a csomót, és onnantól lettem nyugtalan miatt. Tehát semmi különöset nem éreztem, de úgy bennem maradt az agyamban, hogy valami nem stimmel, és akkor mentem el nőgyógyászhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy megtaláltam, nekem nagyon hamar és nagyon gyorsan zajlott minden, mert felgyorsultak az események.
7: Igen, onnéttól kezdve felgyorsulnak az események, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, amit nem tudom, hogy vannak-e itt önök között érintettek. Nekem így tágabb családban volt érintett, de igazából én el sem tudom képzelni, meg fel sem tudom fogni azt, hogy ilyenkor milyen mélységet jár be az ember, ha kap egy ilyen diagnózist. Az első időszakban számotokra mi volt a legfontosabb? Miből tudtatok erőt meríteni? Vagy hogyan zajlott ez a folyamat? Azért, ha az ember kap egy ilyen diagnózist, közli vele az orvos, hogy melldaganat. Annak azért vannak nagyon nagy mélységei, színei, árnyalatai. Hogyan zajlott ez nálatok?
8: Hát én úgy foglalnám össze, hogy azt éreztem, hogy először azt éreztem, hogy egy ugrás a semmibe, aztán átkereteztem azzal, hogy ugrás a végtelenbe, és tulajdonképpen mint egy dimenzióváltás nekem olyan érzés volt, és eltelt már másfél év, de még mindig csak órákra tudok kiszakadni ebből. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon mély állapot, ami nálam például létrejött. És a kezdeti időszakokban az alvás és a meditáció jelentette a legnagyobb segítséget. Viki, neked?
10: Szóval gondolkodom, igen, hogy mit is válaszoljak rá. Hát én nekem ilyen hihetetlen volt, tehát hogy fizikai értelemben nagyon is komolyan vettem, de valahogy így lelkileg, mentálisan, így a mai napig szoktunk beszélni róla néha Mátéval, férjemmel, hogy ez egy annyira abszurd, hogy ez történt így velem, meg a családunkkal, tehát hogy teljesen hihetetlen, és olyan volt ez az időszak, tehát a kezdeti időszakra, hogyha nem lenne a naplóm, akkor nem is emlékeznék egyébként, tehát néha én is visszaolvastam, hogy ez mi volt, meg hogy volt, mert egyszerűen így keresztül rohantunk rajta végül is valahogy. Tehát fel tudom idézni, hogy vizsgálatok voltak, fel tudom idézni, hogy ide mentünk, oda mentünk, ez történt, ezt mondták, azt mondták, de hogy ez így mintha kívülről néznék egy filmet, hogy ez nem is velem történt, hanem csak egy félreértés. Tényleg, tehát ez a félreértés, itt valami nem stimmel érzésem volt leginkább.
11: És ha már a naplót így megemlítetted, rögtön te elkezdtél írni érzésekről, gondolatokról, vagy azért kellett egy kis idő, vagy hosszabb idő, mikor azt mondtad, hogy jó, hogyha valamibe tudok kapaszkodni, akkor az az írás.
10: Én akkor már majdnem egy teljes éve elég intenzíven naplóztam, úgyhogy nem volt annyira új ez a dolog. Az volt új, hogy azt a napot, amikor a diagnózist kaptam, egyfajta lezárásként éltem meg, és onnantól egy más üzemmódba kapcsoltam. Tehát, hogy akkor innentől feladat van, és most akkor életben kéne maradni. Tehát így ez lebegett a szemem előtt, és akkor ott kezdődik ez a rész, amiből ezeket a munkákat csináltam.
11: Bárki el tudja olvasni itt a folyosón ennek a naplónak a részleteit, hiszen ez egy sokkal, de sokkal hosszabb napló, amiből itt most válogattál. Mi alapján válogattál, Viki?
10: Próbáltam valahogy úgy, hogy érzésekre is, meg a betegség folyamatából egyes mért földkövek legyenek benne, tehát a kemó alatti bejegyzésekből is, akkor a műtét környékéről is válogattam, utókezelés, sugár, tehát hogy időben legyen egy linearitása végül is, azt néztem.
11: Beszéltünk arról, hogy jó lenne itt napló részleteket megosztani a közönséggel. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezeket a részleteket itt most felolvasom, és el is kezdeném az elsővel.
10: Köszönöm.
11: Össze vagyok zavarodva. A rákhoz nem tudom, hogy álljak például. Gyűlöljem? Vagy tiszteljem, mint egy rendes ellenfelet? Az, hogy meg akarom ölni, nem zárja ki, hogy tiszteljem is. Ő se gyűlöl engem, nem hiszem, hogy képes rá, csak növekedni szeretne. Valami életféle, ami növekedni akar. Ugyanazt akarja, amit én is, csak egy testben nem fogunk elférni. Ja, és hát én voltam itt előbb. Na jó, ez jó. Megbeszéltük.
10: Hamar kezdek sírni.
11: Itt már azért számomra ezeknek a soroknak van olyan üzenete, hogy azért megpróbáltál nagyon erőteljesen arra koncentrálni, hogy ezt túl lehet élni.
10: Igen, elejétől ez volt bennem, tehát nem mondom, hogy nem féltem, de az számomra egyértelmű volt, hogy ez oké lesz, tehát hogy ezt meg fogom valahogy csinálni. Hát ha nem sikerült volna, akkor meg már úgyse bánnám, tehát hogy nekem ez ilyen volt, tehát ugyanezt gondoltam akkor is, tehát hogy vagy sikerül, vagy nem érdekel már, tehát hogy olyan egyértelmű volt, hogy ezt így muszáj. Tehát egy döntést hoztam az elején, és onnantól ahhoz tartottam magam, egyszerűen nem tudtam, nem akartam, és nem is mertem más irányba nézni. Tehát itt nagyon erős elköteleződés kell tényleg a gyógyulás felé, és afelé, hogy beletesszük önmagunkat, és megengedjük önmagunknak, hogy sikerüljön. Nem tudom, nekem ilyen gondolataim, megérzéseim voltak.
7: Picit beszélünk arról is, hogy kik azok, akik ilyenkor fontos, hogy ott legyenek körülöttünk, mellettünk, akár sorstárs, közösség, szakemberek. De Virág, neked a művészet, az hogyan segített? A zenével való kapcsolatod, az változott a betegség hatására?
8: Igen, alapvetően megváltozott. Mégpedig olyan irányban, hogy abbahagytam a zongorázást egyik napról a másikra, és csak idén szeptember környékén kezdtem újra. Azt éreztem, hogy a zene 5 éves koromtól végigkísért az életemben, és ha emellett ebbe az állapotba kerültem, akkor most más kell, hogy keressek ahhoz, hogy ki tudjak innen jutni. És meg is találtam a segítséget, de azt hiszem, hogy ezzel Viki talán te is egyetértesz, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akkor tulajdonképpen nincs remény. Úgyhogy én minden erőmmel magamra fókuszáltam eleinte. Természetesen arra nagyon figyeltem, hogy a fiam minél kevesebb hiányt szenvedjen. Ez nem volt könnyű, és biztos szenvedett is hiányt. A többi családtagomat valamennyire háttérbe szorítottam, de megértőek voltak, és nagyon sok segítséget kaptam, nem csak tőlük, és nem csak barátoktól, hanem sokszor ismeretlenektől is. És mindenképpen szeretném Fodorné Vince Annát megemlíteni. Igen, aki a Miskolc megyei kórházban a rehabilitációs programnak a pszichológusa volt, és általa ismerte meg a Rege Alapítványt, illetve Vikit is, aminek köszönhetően itt lehetünk ma este.
7: Fontos a sorstárs közösség, fontos, hogy legyenek körülöttünk egy ilyen helyzetben, de bármilyen nehéz helyzetben olyan emberek, akik valamilyen formában a támogatásukról biztosítanak, és itt most jönne újra egy napló részlet, Viki. Ez a rák dolog valami nagyon fura. Egyszer csak csend lesz körülötted. Nem kérdezik meg, hogy hogy vagy. Nem néznek rád. Találkozunk, tudják, hogy ez van velem, de nem kérdezik meg, hogy vagyok. Miért? Félnek, hogy elmondom? Vagy azt hiszik, ez így tapintatos? Vagy nem érdekli az embereket? Régen, amikor semmi nem volt, megkérdezték, hogy hogy vagyok. Most csend vesz körül. Két oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. Az egyik az, hogy egy ilyen helyzetben mire van a legnagyobb szüksége az embernek, és nyilván nem lehet általánosítani, hanem hogy nektek mire volt a legnagyobb szükségetek, és hogy szerintetek mennyire tabu ma daganatos megbetegedés, a mellrák.
12: Elméletileg nem tabu, tehát szó van róla, de amikor egy konkrét eset, tehát konkrétan én, vagy konkrétan valaki, konkrét emberről van szó, akkor tényleg csend lesz. Tehát, hogy nem tudnak szerintem mit kezdeni ezzel az emberek, én azt gondolom. Tehát nem rossz volt tényleg, tehát én éreztem a jó szándékot magam körül végig, soha senki nem szólt úgy, hogy úristen, Rákos, mi történt, úristen. De tehát inkább ez a zavartság, vagy zavar, hogy akkor most ehhez hogyan viszonyunk. Én sem tudtam, hogy hogyan viszonyuljak hozzá, nem csodálom, hogy akik rajtam kívül voltak, azok végképp nem tudtak ezzel mit kezdeni, de ez úgy megakasztja a párbeszédeket valahogy ez az egész. Tehát ez esett rosszul, hogy nem lehetett az életet normálisan folytatni. Én csináltam volna tovább a dolgaimat, de egyrészt nyilván mondjuk kezelések környékén ezt nem lehetett, tehát az is zavart, és amikor fölépültem egy-egy kemóból, akkor utána azért volt mindig egy jó hetem, amikor úgy mentem volna, csináltam volna, és akkor úgy rosszul esett, hogy hú, igen, akkor itt most megfagy a levegő, hogyha én belépek a szobába.
7: Én ezt úgy képzelem el, nem érintettként, nem tudom, hogy volt-e ilyen megélésetek, tapasztalatotok, hogy rengeteg szerepben kell helytállnunk. Vagyunk édesanyák, barátnők, kollégák, feleségek, férjek, látok férfiakat is, hogy ne csak nőként beszéljek. Különböző szerepeink vannak, de onnétól, hogy kapunk egy diagnózist, vagy kaptatok egy diagnózist, eltűntek a szerepek. Én ezt így képzelem el. Cáfoljatok meg nyugodtan, hogyha ez így van. Lehet, hogy megmarad az a szerep, hogy a beteg.
12: Igen, ez egy elég kellemetlen szerep, és nehéz vele úgy szembesülni, hogy mások emlékeztetnek rá. Tehát amikor beszélek valakivel, és látom, hogy rosszul van a helyzettől, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, akkor ez egy kellemetlen tükör azért. Tehát nekem legalábbis ilyen volt.
8: Én a kórházban szembesültem azzal minden alkalommal, hogy betegként kezelnek, És azt hiszem, hogy ennek a következtében állt az elő, hogy én otthon nagyon-nagyon keveset sírtam, viszont a kórházban szinte minden alkalommal. Ez annyira megdöbbentett, hogy hol vagyok. És megdöbbentett az is, hogy mennyire figyelnek rám. És ez azt az érzetet keltette bennem, például a kemoterápiás kezelések alatt, hogy itt biztos, hogy nagyon nagy baj lehet, hogyha ennyire ott vannak, és mindenki engem néz, és bejönnek ketten a nővérkék, és figyelik, hogy nem piros a fejem, és nem eljulok el, és 5 percenként mérik a vérnyomásomat. Szóval nekem mindig a kórházban volt ez igazi sok.
7: Kendőzetlenül beszélgetünk meldaganatról. Vannak itt férfiak is, és hát nyilván a többi daganatot is ide lehetne hozni, de milyen érzés az nőként, hogy veszélybe kerül egy olyan testrész, egy olyan szerv, ami a nőiességnek a sajátossága?
8: Én azt gondolom, hogy nekem masztektómiám volt tavaly októberben, és már a műtétet megelőzően is rájöttem, hogy nem a mellemtől vagyok nő. És tartottam attól, hogy bár úgy éreztem, hogy jól felkészültem erre, de hogy eljön az a pillanat, amikor nagyon kétségbe fogok esni a műtét után, nem jött el ez, egyetlen pillanat sem volt, amikor számomra problémát okozott. Úgyhogy ennek én nagyon örülök.
13: Hasonló dolgokat gondoltam és éreztem, tehát viszonylag hamar diagnózistáján gondolkoztam erről, és akkor beszéltem meg magam, és ugyanerre jutottam, hogy bármi lesz is, nekem tényleg nem ezen múlik, és nem tudom, hogy milyen érzés lett volna, nekem nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, emlő megtartó műtét, beavatkozás, tehát hegeim meg vágásaim vannak, de megmaradt minden, ami volt, és igazából nekem még tetszik is, tehát hogy rendes háborúból maradt, rendes sérülések, egy rendes harcoson, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy furcsa, de én büszke vagyok rá. Tehát, hogy megcsináltam, sikerült, oké, lett. Nem baj, hogy ott van, élek tök jó.

0: Virág, neked egy fotókönyved is elkészült, és hát itt jött el az a pillanat, amikor behívunk a beszélgetésbe még valakit, de mesélj nekem egy kicsit előbb te arról, hogy mi hívta életre ezt a fotókönyvet.
1: Szerettem volna fotók által az egész folyamathoz, a műtét folyamatához kapcsolódó hangulatokat megjeleníteni, és ebben két alkotótársa is találtam, Semperger Zsófi sminkesre, illetve Farkas Tamás fotósra. Tamás vállalt, hogy egy kicsit jön és beszélget velünk, és elmeséli, hogy milyen volt a közös munka, úgyhogy én szeretnék egy széket idehozni neki, és át is adom a mikrofonomat.
0: Köszöntünk itt körünkben, Tamás. Hogyan találtatok ti egymásra?
2: Hát köszöntök én is mindenkit. Itt ugye én most tulajdonképpen két ember nevében is beszélek, ha szabad így fogalmazni. A kutatásunk, ő egy picit háttérbe szeret maradni, és azt beszéltük meg, hogy az ő gondolatait is igyekszem átadni a közönségnek. Hogyan is találkoztunk Virággal? Nagyon nagy véletlen volt ez az egész, mert én egy teljesen másik okból kifolyólag kerültem kapcsolatba az ő, mint azóta kiderült egyik barátnőjével, és úgy adta ő át az én elérhetőségemet neki, és aztán egyszer csak felkeresett Virág ezzel a dologgal, hogy van egy ilyen történet, van neki egy ilyen megélt élethelyzete, és ezt próbáljuk meg megörökíteni egy fotósorozat keretein belül. Ennek aztán hát több hónapnyi tárgyalás, megbeszélés, beszélgetés, elmélyült beszélgetés lett a következő fázisa. Ide már be is hívtuk Zsófit, mint sminkest, aki azokat a színeket, azokat a formákat, azokat a fajta kikivetüléseket tudta megjeleníteni Virágnak az arcán, testén, ami az ő szellemisége tulajdonképpen. És ebben az az érdekes, hogy itt nem is az volt a lényeg, hogy neki milyen megért dolgai vannak ezzel a betegséggel kapcsolatban, hanem hogy miként tud úgy rátekinteni erre az egészre, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy ez egy milyen komoly szituáció, hanem pont az ellenkezőjét mutassuk meg, és mondjuk el a világnak, mondjuk el az embereknek, hogy hogyan is lehet ezt az egészet kezelni, hogyan is tudja ő ezt megélni, hogyan is képes ezzel az egészre együtt létezni. Úgyhogy az alapkoncepció az innen indult, ez egy olyan fajta hozzáállás, amit én is ritkán tapasztalok más embereknél. Van néhány ismerősöm, aki érintett rákbetegségben, és gyógyult, már rákos is van köztük, meg másfajta rákos betegség is van, de hogy nála tapasztaltam olyan jellegű, vagy olyan erősségű élni akarást, vagy életben maradást, vagy hogy is fogalmazzak, szóval, hogy igazából nem akar azzal foglalkozni, hogy ő milyen betegséget élt meg, és szándékosan nem mondom, hogy szenvedt tőle, mert nem szenvedt tőle. Ez furcsa így innen nekem is külső emberként ezt kijelenteni, de biztos merem állítani, hogy ő ettől abszolút nem szenved, és a világnak azt az arcát mutatja, ami ettől teljesen elválik, és inkább azt a fajta értéket, azt a fajta szellemiséget szeretné továbbvinni, amit most hallottunk az imént, meg még fogunk is, jól tudom. Úgyhogy kicsit elkalandoztam, de hogy nagyjából a fotózás az egy ilyen nagyon véletlen műve volt, nagyon véletlen szituációból adódott, és aztán belevitt minket a Zsófival egy olyan fajta együtt gondolkodásba, amit úgy gondolom, hogy neki is óriási élmény volt megélnie, hiszen rengetegszer napi szinten találkozik emberekkel, napi szinten foglalkozik olyan hölgyekkel, akik az ő munkássága által többek szeretnének lenni, de ez valami egészen más történet. Tehát, hogy megmutatni úgy egy embert, és felruházni úgymond az ő saját munkájával egy olyan plusszal, ami nem a betegségre vezet vissza, hanem egy teljesen tulajdonképpen föltől elrugaszkodott, ha lehet így fogalmazni, a fotózáson legalábbis így volt, egy föltől elrugaszkodott szemét látunk a képeken, aki inkább a művészeti értékeit láttatja ezeken a képeken, és mellé tesszük azt, vagy mellé tettük azt, hogy mégis milyen konkrét szituációban van. Nekem ilyen egészen felemelő érzés volt, gyakorlatilag én is így, ahogy a kamerát a kezembe fogtam, így emelkedtem el a talajtól, ahogy láttam őt a kamera túloldalán és a fények között, és a Zsófi sminkjében, meg díszítésében pompázni, úgyhogy ez egy elég érdekes helyzet volt szerintem. Nem feltétlenül erre számítottunk, mikor először szembe jött velünk ez az egész, hogy ilyen módon ábrázoljunk egy ilyen dolgon átesett szemét, de úgy érzem, hogy meg úgy gondolom, Zsófi nevében is mondhatom, hogy borzasztóan örültünk ennek az egésznek, és olyan kihívásnak éreztük ezt a fajta feladatot, amivel ritkán találkozunk. Én nekem még nem volt ilyen jellegű így élményem fotósként, hogy ilyet mutassak meg. Őróla nem tudom, hogy neki volt-e már ilyen. Úgyhogy ezáltal azt tudom elmondani, hogy egy olyan jellegű pluszt kaptam én is, hogy a fotós tevékenységem is egy picit más vizekre elveződött. Tehát, hogy más dolgokat kezdtem meglátni emberekben általa, hogy ezt a sorozatot megcsináltuk, és máshogy kezdtem hozzányúlni személyekhez. Én portréfotós vagyok, egyéni és páros portrékat készítek inkább. Úgyhogy ez egy komplex élmény, és egy elég hosszú időtáv, ugyanis ugye tavasszal volt az első ilyen megbeszélésünk, és a nyár közepén volt a fotózás, úgyhogy elég sokáig el voltunk vele, de mindenképpen fontos volt az, hogy az ő bejárt útját úgy jelenítsük meg, ahogy ő szeretné, és még betegyük a mi saját magunk szellemiségét, munkásságát is. Hát akinek van kedve és kíváncsi rá, megtekinteti, van belőle egy rövid részlet egy fotókönyv formájában.
0: Én ezt mindenképpen javaslom. Ahogy ezt most így leírtad, valóban a fotókönyvben is egy gyönyörű íve van annak, amit szerettetek volna megmutatni. Ezek szerint így mind a hárman. Mennyire volt nehéz egymásra hangolódnotok, hiszen ez egy óriási bizalmat, meg nem is tudom, hogy mi az, amit igényel egy ilyen közös munka.
1: Ez egy pillanat műve volt, és egy 6 órás fotózást vittünk végbe körülbelül a nyári forróságban június végén. Úgyhogy itt is szeretném Zsófinek és Tamásnak megköszönni. És ez egy kisméretű fotókönyv, amit elkészítettünk, és ott az asztalon fogják megtalálni, úgyhogy remélem, hogy nagy örömmel fogják nézegetni ezeket az elkészült fényképeket, és köszönöm szépen.

0: január 1-én csináltam ezeket, és akkor kiposztoltam Instára. És arról nem volt szó, hogy mi minden van velem, csak csináltam először egy halált, tehát egy tarotkártya halált. Az olyan rossz hangulatú dolog volt, és jaj, most egy halál, és akkor mellé csináltam egy mágust. És ezt a kettőt kiraktam, rossz kedvemben egyébként. Nem értem hozzá semmi különöset, csak ezek ott szerepelnek azóta is. És másnap csináltam egy, nem is tudom, mi volt a következő, talán egy főpapnő, vagy valamelyik a nagy árkánumból következő ilyen portrészerű dolog. Aztán harmadik nap is csináltam egy lapot, negyedik nap is csináltam egy lapot, akkor január közepén úgy voltam vele, hogy itt már van egy fél nagy árkánum, az egész tarot az egy 78 lapos egység, a nagy árkánum az első 22 belőle. És már majdnem készen volt január végén, és mondom, hogyha minden nap csinálok egy lapot, akkor végül is miért ne csináljam végig az egészet. És az lett a koncepciója ennek a dolognak, hogy minden egyes lapon, ahol figurális ábrázolás történik, tehát ahol ember alak megjelenik, ott az az ember alak én vagyok. Tehát egy portréból kezdtem el csinálni ezeket, és egy idő után Mátéval, férjemmel elkezdtük megfotózni a mozdulatokat hozzá. Tehát én beálltam szépen, hogy gondoltam, hogy majd jó lesz, megkértem, hogy fényképezzen, és utána ezeket rajzoltam át. Tehát konkrét mozdulatok, és mindegyiken én szereplek, és egyébként ehhez az albumhoz, amit most az írásokból terveztem, ezeket a régi fotótanulmányokat használtam fel, amik ugyanabban az időszakban készültek, amikor a tarotkártyát csináltam. Tehát a grafikai projektem, ami végigkísérte a betegséget, ez egyértelműen ez a kártyás dolog volt, és akkor még nem tudtam, hogy majd ebből a naplóból valaha lesz valami, csak írogattam, hogy leereszem a gőzt. A legnagyobb része nem baj, hogyha nem kerül nyilvánosságra, tehát ez egy eléggé megszűrt, rövidített változat, de nem írtam át utólag semmit, tehát ez tényleg minden abban az időszakban keletkezett, és igen, a tarotkártya volt az, ami a rákos projektem tulajdonképpen. Tehát egy ilyen önismereti utazásként tekintettem rá, és minden lapnak van ugye valamilyen jelentése, illetve kapcsolódik valamilyen szituációhoz, és ezt imádtam, tehát, hogy különböző szituációkban jó, meg rossz szereplők, férfiak, nők, gyerekek, tehát így mindenféle módon ábrázoltam magam, és mindenféle módba és szituációba belegondoltam magam ebben az időszakban, igen, hogy akkor én most hol tartok. Tehát egyfajta vizuális összegzése volt így az addigi életemnek, meg az akkori gondolataimnak.
1: Így a kártyákkal milyen üzenetet próbálsz megfogalmazni, hogyha ezt közönség elé szánod?
0: Az önismeret fontosságát leginkább. Tehát nekem a tarot az nem jóskártya, az tényleg egy ilyen szituációk összessége, és egy ilyen pszichológiai trip. Nem tudom, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem benne, és húzni szoktam egyébként, de nem azért, hogy jósoljak, hanem az én kérdésem az szokott lenni, kettőt szoktam húzni általában, ez egy ilyen saját játékom magammal, és az egyik a szituációra szokott vonatkozni, hogy én ebben mit látok tulajdonképpen, és akkor a lapról valami eszembe jut majd, tehát egy ilyen asszociációs játékként tekintek rá, és a másik, hogy én mi vagyok ebben a helyzetben, vagy ki vagyok ebben a helyzetben, és akkor ezeken a lapok értelmezési lehetőségeit olvasgatva, úgy mindig kiszed valamit magának az ember, tehát úgyis azt fogom meglátni benne, ami számomra a válasz, tehát igen, nektek is vannak jó kis kártyáitok, ilyen kis önismereti múrikra, tehát ha nagyon-nagyon hasonló célokra használom, igen, a tarot kártyát.
1: Felolvasnék még egy napló részletet, ami így nagyon megérintett engem. Elnézést azoktól, akik most úgy gondolják, hogy igen, itt vagyunk a Líceum kápolnájában, de nekem ezzel együtt mindennel együtt belefér ebbe a beszélgetésbe, ez a napló részlet is. Ha nem volt ilyened, ha nem ültél még oda önként, hogy folyassák beléd ezt a piros szart, akkor ne mondd, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy hogy ezt most ki kell bírni. Erre jöttem rá, hogy ez nekem borzasztó bántó. Felém érzéketlen, akármilyen jó szándékkal hangzik el. Egyrészt tudom. Másrészt olyan... Leültetnek egy asztalhoz, és azt mondják, hogy most le fogjuk vágni egy ujjad. 3 hetente. Addig, amíg el nem érünk a 8. Azért, mert így maradhatsz csak életben. Na, leülsz? Ha meghalnál különben, akkor szerintem biztos leülsz. Nem tudom. Én leültem.

0: De amikor állnak az emberek az asztal körül, és mondják, hogy ezt most ki kell bírni. Kérlek, ne mondj semmit onnan a pálya széléről. Nekem te nem mondd, hogy ezt ki kell bírni, majd én eldöntöm. Legalább ezt hadd döntsem már el. Ja, és ha ennek vége, akkor nem leszek olyan, mint az előtt. 8 ujjam hiányozni fog.
1: Ez az a rész, amit minden kiállítás megnyitóra, minden rendezvényre mindig mindenki kiválaszt egyébként. Mindig mindenkire rá szoktam bízni, akinek megmutatom ezt az írást, hogy amit gondol, ami úgy érzi, hogy belefér, itt azért így vannak kemény dolgok benne, nem akarok beleszólni, nyugodtan választanak, amit szeretnének, és mindig még Anna is kiválasztotta.
2: Úgyhogy
0: szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Tehát beszélgethetünk sok mindenről, és nyilván én onnét indultam ebben a beszélgetésben, hogy lehet, hogy a jelenlévők közül sokan nem tudják azt, hogy mivel küzd valaki. És itt a napló részletben a kemoterápiának, sugárkezelésnek az összes mellékhatását végigvetted a hány ingerekről, a rosszul létekről, mindenről. Sokat lehet arról beszélni, hogy mi az, ami segít abban, hogy nem szeretjük ezt a szót, Annával beszélgettem róla, hogy ilyen pozitív gondolkodás, meg optimistán hozzáállni, és egy ilyen, na akkor is fölállok, és megmutatom, és van mibe kapaszkodni. De hogy ebben nekem benne van, hogy semmi nem lesz olyan, mint az előtt. És ennek azt mondom, hogy nem csak a negatívumával, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívumával együtt. Mi az, amit pozitívumként tudnátok idehozni, ami a betegség következtében bármi gondolkodás, lelkiség, bármi, amit azt mondhatnátok, hogy na ez az áldása talán, és rossz szó, de mégis így fogalmazom meg, hogy az áldása a betegségnek.
3: Én pont ma gondolkodtam azon, hogy a rák akár életet is menthet, és ezt úgy értem, hogy én például az önszeretetet tanultam meg ez alatt az időszak alatt, és szerintem ez a kulcsa a gyógyulásnak.
1: Jobban hozzáférek a belső erőmhöz, tehát akkor találtam meg leginkább magamban, és hát legjobban krízis helyzetben működik még mindig. Azért ilyenek szerencsére mostanában nincsenek, mint abban az évben voltak, de érzem, hogy könnyebb hozzáférnem azóta, mert tudom, hogy meg tudtam csinálni, tehát hogy jobban tudom értékelni saját magamat, és talán az önszeretethez is közelebb vagyok azóta. És ezek fontos dolgok, igen, én is ezt tartom a legfontosabb hozadékának, és igen, ennyi, igen.
0: Ezzel párhuzamba állítanám, nem szembe, csak párhuzamba, azt a két sort, hogy fejben 30 évvel ezelőtt élek, és nem tudok szabadulni. Úgy élek az új életemben, mintha a régibe lennék kötözve. Már régen új játékban vagyok, de csak a régi szabályokat ismerem.
1: Igen, ezek a rossz napok. Tehát, hogyha valami ide vezetett, akkor ezt nem lenne jó megismételni, igen. Tehát ezért gondolom azt én is. Hogy sikerülni fog, azt nem tudom, azt se tudom biztosan, hogy kell, hogy sikerüljön, de vagy érdemes megpróbálni, vagy a saját pozíciómon változtatni. Tehát, hogyha nem megy az, hogy valamin változtassak, akkor kénytelen leszek azon, hogy én hogy állok hozzá. Tehát ez a két út tud lenni. Valamelyik csak bejön, a lényeg az, hogyha nem tettem meg ezeket a dolgokat, és ide kerültem, akkor valamit muszáj tennem, hogy ne kerüljek újra ide.
0: Milyen üzenetetek lenne itt akár a jelenlévőknek? Mi az, amit a legfontosabbnak tartotok?
3: Én a Rege Alapítvány jelmondatát hoznám ide, ami így hangzik, soha ne add fel.
1: Soha ne add fel, és szeresd magadat. Ha ez menni fog, akkor jó lesz.

0: Hajlamosak vagyunk arra, hogy elbagatelizáljunk dolgokat, hogy jó, egy kicsit szúr, egy kicsit fáj, majd a jövő héten, vagy majd 2 hónap múlva elmegyek orvoshoz. Te ott nagyon kőkeményen oda mondtad az olvasóknak azt, hogy mi a...
1: Igen, tehát ezt nem érdemes halogatni, tehát hogyha az ember talál valamit és nyugtalanítja, akkor nem véletlenül érezzük azt, hogy valami nem stimmel, akkor annak igenis utána kell járni. Tehát én, igen, volt egy olyan gondolatom, hogy fú, hát találtam valamit, de jó, majd valamit kezdek vele valamikor, meg kéne mutatni, de mi van, ha lehülye ez az orvos? Igen, konkrétan ez volt, hogy én féltem tőle, hogy hülyének fognak nézni, hogy most mit hipohonderkedek itt, akármi, nincs itt semmi látnivaló, és végül a nyugtalanságom győzött. Tehát én, ha nem fáj, akkor végképp nem szoktam vele foglalkozni, már megint nem egyébként, de hogy akkor egyszerűen nem ment ki a fejemből, és azért mentem el végül. Tehát nem is az, hogy bármit is éreztem volna, hanem ez a nyugtalanság hajtott oda, és azt hiszem, ennek köszönhetem az életemet egyébként, mert nagyon gyorsan tudott áttétet képezni, ami nekem volt. Úgyhogy ez szerencse is volt. Vagy hát nem is tudom, hogy szerencse, valami belső szerencse.
0: A hit az mennyire játszik közre szerintetek a gyógyulásban?
2: Én úgy érzem, hogy csak az játszik közre. Mindegy, hogy miben. A C-vitaminban is lehet, meg a felső berőkben is, meg a kemoterápiában is. A lényeg, hogy legyen, amiben hihet az, aki betegséggel szembesül, illetve hát a hithez tartozik, hogy legyen cél, ami egy reális cél, aki időben eszmélt, mint Viki is én, azoknak a gyógyulás lehet reális cél, de van, akinek sajnos nem, de annak is lehetnek még szép napjai.
1: A hét kapcsán arra térnék ki egy pár szóban, hogy az is nagyon fontos, hogy azokban higgyünk, akik próbálnak segíteni, vagy esélyes, hogy tudnak segíteni. Tehát, hogy olyan orvosokkal, szakemberekkel dolgozunk például, akikben meg tudunk bízni. Ilyen szempontból érdekes az esetem, én eljöttem Szombathelyre, tehát én szombathelyi vagyok, és ott diagnosztizáltak, ott zajlottak a képalkotó vizsgálatok, és ott is szuper orvosok vannak, és minden biztos nagyon szuper lett volna, de egyszerűen nem éreztem jól magam. Tehát hiába volt mindenki nagyon kedves, hiába történt meg minden, aminek történnie kellett. Valahogy, jó, ez konkrét eset volt, és erre viszont nem szeretnék részletesen kitérni, de én Debrecenbe kerültem végül, és ott találtam meg azt a doktornőt, akivel a mai napig szeretek dolgozni. Tehát így nem szeretnék beteg lenni újra, de örülök, amikor őt látom. Tehát, hogy addig kell szerinted, nem szeretem azt kimondani, hogy kell, nem kell semmit, hagyjon ezzel mindenki békén, de itt szerintem kell menni és csinálni és megpróbálni, és hogyha nem találjuk meg az összhangot, akkor tovább, addig, ameddig egy olyan szakemberrel nem találkozik az ember, akiben meg tud bízni, és akinek belemeri tenni a kezébe az életét, mert itt erről van szó. Tehát ilyen szempontból is szerencsém volt, vagy én nem is tudom, tehát hogy egyszer végre az életben sarkamra álltam, mert előtte egyébként nem voltam egy sarkamra állós lány, de itt éreztem, hogy azért az ilyen elhatározásokon sok múlik, és mindenki másnak is ezt javasolnám, hogy igenis, tessék utána menni. És akkor onnantól működik, igen, a hit is.
0: Azt akarom, hogy amikor ennek az egésznek vége, akkor ne tűnjön el az az erő, ne tűnjek el újra én, aki irányítom az életemet, tök mindegy, hogy mi történik. Ezt az érzést akarom, hogy azért történhet, mert én is beleegyeztem. Amiről beszéltünk, hogy milyen felismerések születtek a betegség közben annak a hatására, azt az erőt, ami segített az összes kezelésen, műtéten keresztül menni, az az erő most, ma, a hétköznapokban hogyan mutatkozik meg?
2: Egy az eszedettségben, ami arra irányul, hogy az időt még jobban kezelni. Azt hiszem, hogy én így tudnám ezt összefoglalni. És hogy nem szégyelni ezt az erőt, hanem merni megmutatni, mert hölgyeknél ez is előfordul, azt hiszem, hogy...
0: A jó kislányságra gondolsz?
2: Igen, igen, igen.
1: Ja, már nem vagyunk jó kislányok.
0: De nem is kell annak lenni.
1: Vagy nem mindig, vagy már nem annyit, tehát így, igen. És ez jó. Igen, tehát meg van változó intenzitással és hatásfokkal, de rájöttem, hogy van, és erre mondjuk jó is volt tulajdonképpen ez az egész, tehát így furcsa ilyet mondani tényleg, de vannak ennek pozitív hozadékai is, és ez például egy ilyen, hogy az ember megtalálja magában azt, ami segít átvészelni, és segít vállalni és megélni azt az önmagamságomat, amit részeiben vagy egészen akár az előtt szégyeltem, vagy elrejtettem, vagy mások akaratát az elé helyeztem, és nyilván, ha együtt élünk másokkal, akkor alkalmazkodjunk hozzájuk, de ez nem kell, hogy olyan áron történjen, hogy saját magunkat föladjuk, és ez az állapot segített leginkább rádöbbenni erre.
2: Nagy igazságot fogalmaztál meg azzal a sorral, hogy az önszeretet nem önzés, és az önfeláldozás nem szeretet.
1: Ezt azóta is így gondolom.
2: Én nem gondolom, hogy nincs helye a félelemnek meg a szorongásnak, de egy kell lenni egy jó módszernek, amivel ezt kordában lehet tartani. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam már ezt a módszert, ami engem egyensúlyban tart.
1: Nekem még folyamatban általában jó, és kevesebb dologtól félek, mint előtte, mint a betegség előtt. Tehát én, igen, nekem is így az egész életemet végigkíséri a szorongás ügyesen, és sok minden átértékelődött a sztorim alatt. Igen, én azt hiszem én is. Ezentúl így fogom emlegetni, igen. Szóval most kevesebb dologtól félek konkrétan, de a vizsgálatok például köztük vannak. Tehát december 10-e, és már most zsibbadok, tehát így érzem, hogy fáj. Nincs ott semmi különös, tehát nem tud fájni. Tehát valószínűleg azért fáj, mert feszítem az izmaimat, és már izomlázom van tőle megint. Tehát, hogy még amikor fejemben nincs is ott, hogy ja, persze, majd megyek, és akkor remélem, hogy minden jó lesz, léci, legyen minden jó. Valahogy a testem akkor is érzi, és már előre van egy görcs, hogy ugye minden rendben lesz majd. Úgyhogy emiatt az egy miatt félek, igen, hogy ugye minden rendben lesz majd. A többi az nem tűnik már annyira ijesztőnek ezek fényében. De az jó, hogy sok mindentől nem félek, amitől azelőtt igen.
2: Többször elhangzott a szorongás, meg a félelem. Lehet, hogy valakinek alapbeállítódása is az, hogy mindentől fél, vagy minden miatt szorong, és erre még jöhet egy ilyen hatvány, hogyha daganatos megbetegedésről van szó. Vagy már túl vagyunk kezeléseken, túl vagyunk műtéten, de jönnek a kontrollvizsgálatok, és akkor is megjelenik a szorongás. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan lehet ezt jól kezelni?
3: Ez annyira ismert a tudományban, a kontrollvizsgálatoktól, a kiújulástól való félelem, hogy külön nevet kapott, ennek az a neve a diagnosztikában, hogy Damoklész kardja szindróma, hogy ettől mindig mindenki, csak legfeljebb nem vallja be, folyamatosan szorong utána. Mi úgy tanultuk annak idején lélektanból, hogy nem az a baj, ha szorong az ember, hogy az rendben van, hogy az életnek egy csomó krízisét, változását kíséri a szorongás, és ez ilyen evolúciós értékű. Kell, hogy szorongjunk, hogy a szervezet mozgósítsa a szükséges energiát, összekapjuk magunkat, stratégiát gyártsunk, stb. Az a baj, ha nincsenek módszereink a szorongás kezelésére, úgyhogy tök jó volt hallani Virágtól is, hogy ő már megtalálta, meg Vikitől is, hogy most már kevesebb mindentől szorong, kevesebb dolgot kell kitalálni, amivel segít magán, de azt gondolom, hogy amit itt most láttunk, hallottunk, azok mind nagyon jó szorongás kezelő módszerek. Az alkotás, a zene hallgatás, a zene játszása, a naplóírás, tehát az érzéseink, gondolataink megfogalmazása, akár írásban, akár szóban, a legjobb barátnak, sóstárs közösségnek, mind nagyon jó stratégia. Ennyit tudok hozzátenni.
2: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ma velünk. Viki, Virág, nektek köszönöm szépen, hogy jöttetek, és azért nem úszod meg, Viki, mert én olvastam fel egy-két részletet a naplódból, de ezt a két sort most odaadnám neked.
1: Nekem kell felolvasni. Ezt nem jó sírva. Nem vagyok harcos, én a győztes vagyok.

Kedves hallgatóink, Kis Virág zongora művésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Papp Ildikó beszélgetett. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napirend előtt szót kérte a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra értékeli a miniszterelnök gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel államfőnek, ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A 100 000 forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részvevő gyerekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelynek célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása. A képviselők az uniós források lehívhatósága érdekében döntenek a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Az általánosíták között az első a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Tárgyalják a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, miszerint törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett a szakminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését. Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. Napirenden szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűnhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén estére a jegyzés 4,3%-kal 59 euró 86 centre nőtt megawatt óránként. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője lett az új miniszterelnök, a politikust harmadik Károly formálisan is felkérte a kormány alakítása. Burnham első miniszterelnöki beszédében azt hangsúlyozta, Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását, és az elmúlt 40 év legnagyobb változását ígérte, miután 10 év alatt a Brexit óta ő a 7. kormányfő. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, a következő napokban 42 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. A katasztrófavédelem kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett északon kevesebb, délen több felhő lehet az égen, a borúsabb tájakon eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt, sokfelé élénk, néhol erős a szél. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A műsor vendége a két szerkesztő, Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusai. Mit is jelent az építészeti topográfia?
2: Az építészeti topográfia célja, hogy területi alapon gyűjtse össze az adott területnek az építészeti emlékeit, ezt valamilyen sorrendben közéadja, rangsorolja, bemutassa a legfőbb építési történeti adatokkal, leírja az épületeket, ha van értékes berendezés, akkor azokról is említést tegyen, de tulajdonképpen egy leltárról van szó.
1: A Magyar Építészet Topográfia kiadás múltjáról mit lehet elmondani?
3: Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipolyi Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes műemlék állományáról a teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul. Éppen pont ezért, mivel hogy ez olyan nagymértékű feladat volt, sajnos ez a 80-as évekre leállt, ez a nagy topográfiai a műfaj, majd tulajdonképpen el is halt, és utána már csak pár egy-két Székesfehérvár topográfiája készült el a 2000-es években, majd aztán a mi intézményünk vette fel a fonalat a Veszprémváros építészeti topográfiájából, ami az LKF keretében tudott megjelenni.
1: Sokan úgy vélik, hogy az építészeti topográfia az megegyezik a műemlékvédelemmel. Igaz ez?
2: Ezeken a szavakon nagyon sok, meg címeken nagyon sok vita volt. Ugye mi építészeti topográfiának hívjuk ezt a munkát. Valójában a műemléki topográfiát folytatja. Azért neveztük építészetinek, mert mi nem csak a műemlékekkel foglalkozunk, hanem minden olyan épülettel, amit valamilyen szempontból érdekesnek vagy értékesnek tartunk, akár az adott település, akár a magyar építészet történet szempontjából, de mondjuk nem rendelkezik műemléki védettséggel. Tehát a hagyományos műemlék jegyzékbe se kerülne be, tehát teljes egyenlőségelet nem lehet tenni a két dolog közé. Az biztos, hogy a jövőbeli például műemléki nyilvánításoknál mondjuk egy ilyen adatfeltárást már figyelembe lehet venni, amikor modern épületek közül kell kijelölni a műemlékeket.
3: Csak annyival elegészteném ki, amit a kollega elmondott, hogy ebben azért óriási elmaradásunk van. De példaként mondjuk megemlíteném Ausztriát, ahol mondjuk 33 ezer műemlék van, de van egy háttér adatbázisuk, amiben 90 ezer objektumot vettek föl, amik potenciális a műemlékek. Tehát ez az építészeti topográfia, ennek is lehetne egy alapja, amit, hogy mik azok potenciális épületek, amik műemléki, vagy akár helyi védettséget élvezhetnek a jövőben.
1: Azt viszont lehet tudni, hogy hazánkban hány műemlék van? Van egy feltérképezése?
3: Hát van egy hivatalos műemléki adatbázis, ami sajnos nem nyilvánosan elérhető. Pontos számot most nem tudnék megmondani. Körülbelül olyan 12 és 15 ezer közötti műemlék van.
2: Tehát ez egy nagyon fura helyzet, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan nyilvántartás, amiben darabszámra meg tudjuk mondani, hogy hány templomkastély kert, népi lakóház, stb. Védett műemlékileg. Ez a műemléki nyilvántartásnak a sajátosságaiból adódik, és mindenképpen egy rendbe teendő kérdés.
1: Tehát tulajdonképpen ez lenne majd az építészeti topográfiák célja?
2: Egyik célja.
1: Hiszen csak a kezdeteknél tartanak.
2: Ezen kívül arra is jó a topográfia, hogy mivel települési szinten dolgozza föl az épületeket, mi mindig gondolunk a helyi lokálpatriótákra, akiknek az anyagai számukra nem biztos, hogy elérhetőek, ők helyben olyan helyismerettel rendelkeznek, amit nehéz pótolni. Ha ezek be tudnak aportálódni ebbe a munkába, akkor teljesen más lesz a helyi kötődés egy ilyen anyaghoz. Tehát gyakorlatilag oktatási segédanyag, sőt döntés előkészítő segédanyag is egy helyi építészeti hatóság számára. Tehát a cél nem csak a műemlékvédelem kiszolgálása, hanem tulajdonképpen egy nagyobb, szélesebb közönségigény kiszolgálása.
1: Gondolom a hallgatókat is nagyon érdekli, hogyan készül vagy készülhet egy építészeti topográfia. Mi a teendő?
3: Hát mindenképpen jár egy előzetes forrásfeltárással, amit még elsősorban íróasztal mellett végzünk, tehát átolvassuk az elérhető szakirodalmakat, megnézzük az elérhető térképeket, és hát ennek a legizgalmasabb része a terepi munka, amikor a kutató lemegy a az adott településre, és természetesen nem így szabadon, hanem egy előzetes lista alapján, tehát amit mindenképpen megnézzük az eltelépésen az összes műemléket és a helyi védett épületállományt, de ezen kívül nyilvánvalóan a kutató nyitott szemmel jár, és feltérképezi azokat az értékeket is, amiket eddig se a helyi védelem, se a műemléki védelem nem vett számba, és ezután készül róla egy fotódokumentáció, jellemzően, mivel hogy ugye nem vagyunk hatóság, ezért nincs jogunk az épületekbe bemenni, sőt a kertekbe sem mehetünk be, ezért olyan fotók készülnek, amik az utcáról elérhetőek mindenki számára. Készül egy ilyen fotódokumentáció, egy történeti leírás az épületnek, és egy építészeti leírása az épületnek. És ezt bevisszük egy általunk kifejlesztett adatlapba, amit bemappázunk a fotókkal együtt. És aztán ebből készül majd a kézirat.
4: A kutatómunka vagy a terepmunka előtt meghatározták, hogy milyen elvek, módszertanok alapján készülnek a felmérések?
3: Igen, ha már azért ezt el kell mondani, hogy ez nagyon nagy fokú rugalmasságot vár el az embertől. Már nagyon régen elkészültek azok az alapelvek, amik alapján egy épületet mondjuk leírunk, vagy akár egy épületet számba veszünk. Műfaj sajátosságát tekintve, hogy ez nagyon-nagyon rugalmas tud lenni. Tehát előfordulhat egy olyan épület, ami mondjuk, most akkor beszélünk konkrétan, hogy Balatonfüreden nem kerülne be a műemléki topográfiába, az mondjuk egy kisebb településen, ahol jóval kevesebb építészeti érték van, ott fölvesszük. Tehát ilyen szempontból az elvek is nagyfokú rugalmasságot várnak el a kutatótól. Például Csajágon egy kis település a második világháborúban eléggé sok kár érte, ezért éppen ott olyan épületet is fölvesz a kutató, amit mondjuk például a Füreden nem fog fölvenni.
2: Ráadásul ugye vannak olyan épülettípusok, amiknek nincs komoly művészettörténeti szakirodalma. Ez lehet régi épület is, például a szőlőműveléshez kapcsolódó épületek, amikkel jellemzően a néprajz foglalkozott, és a művészettörténet homlokterébe akkor kerülnek, amikor mondjuk kicsit komolyabb épületek, vagy lakóépületek is, és azzal vannak kombinálva, de ezeket nagyon nehéz elválasztani egymástól. És akkor vannak azok a 20. századi, főleg második felében keletkezett épületek, nagy szállodák a Balatonparton, vagy strandépületek, amiknek egyértelműen építészeti értéke van, de mondjuk még nem alakult ki a módszertan a leírásukra, néha nem azonosítható a tervezőjük, pedig nyilvánvalóan időben nagyon közel vannak, és ezeket még el lehet érni, vagy meg lehet találni, mielőtt ezek végleg eltűnnek. Ugye ezek nagyon sérülékeny emlékek. 60-as, 70-es években épült épületek most kerülnek abba az állapotba, hogy vagy teljesen elbontsák őket, vagy pedig a felismerhetetlenségig átalakítsák őket, és mi erre a emlékállományra is kifejezetten odafigyeltünk.
3: 22 település található Balatonfüredi járásban. Tehát az volt a cél, hogy minden egyes település bekerüljön. Az az elvünk, hogy nincs olyan település Magyarországon, ahol nincsen semmilyen érték, építészeti érték. Ilyen nem létezik. A Balaton-Almádi járásban volt olyan település, ahol sem műemlék, sem helyi védett épület nem szerepelt semmilyen listában. Ennek ellenére egy nagyon komoly anyag állt össze a településről.
2: Tehát pont egy ilyen járási típusú feldolgozás során jönnek ki olyan dolgok, amiket az ember talán korábban is sejtett, de így válik világossá. Nekünk az volt az eredeti tervünk, hogy a két járás, tehát a Füredi és az Almádi, az egy kötetben fog megjelenni. Most ehhez képest hamar felismertük, hogy ez már két kötet, Almádi és Füred, és aztán a Füredi járásnak a teljes lejárása után vettük tudomásra, hogy a Füredi nyomdatechnikailag nem fér egy kötetbe, tehát azért lett két kötet. És biztos lesz még ilyen a jövőben is, hogy lesznek olyan járások, amik tele vannak épített emlékekkel, és lesznek kevésbé gazdagnak tűnő járások, amikben kevesebb lesz a felvendő emlék. Ez egyszerűen a bizonyos területi egyenetlenségekből, meg történeti adottságokból magyarázható, ami nem biztos, hogy elsőre látszanak. Tehát, hogy ez is az értelme egy ilyen típusú munkának, hogy ez gyakorlatilag kvantitatív módon megjeleníthetővé teszi azt, hogy egy település egységben mennyi az, ami védendő érték, mert gyakorlatilag nem tudjuk megmondani százalékosan sem.
4: Én kiírtam magamnak olyan település neveket, hogy Szent Jakabfa, Tagyon, Lovas. Kisebb, nem annyira ismert települések történetét is bemutatják.
3: Ezek most picike települések, de sokszor ezek okozzák a legnagyobb meglepetést, különösen a már említett szőlőhegyi épületek nagyszávú jelenlétével és komoly értékével. Nem hagyhatunk ki települést a topográfiából. Legalábbis számomra sokszor ezek voltak tényleg a legmeglepőbb települések, hogy Cávon tartottuk a katolikus templomot, hogyha volt egy református templom, és esetleg a tájházat. Ennyi volt, ami mondjuk a műemléki listában, vagy a helyi védett listán szerepelt, és akkor kiderült, hogy mondjuk minimum 20, de inkább 30 olyan épület van, ami mondjuk védelemre lenne méltó, vagy említésre méltó, vagy építészeti értéket képvisel.
4: Hogyan fogadta a település a szakembereket?
2: Változóan. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat ez is, hogy vannak olyan települések, és nem feltétlenül csak nagyok, hanem néha kicsik, ahol elképesztően kedvesek, előzékenyek, sőt, készanyagokat tolnak oda át nekünk, hogy használjuk, hogyha ebben van valami hasznos a számunkra, és vannak olyanok, akik elzárkoznak, valószínűleg egyfajta bizalmatlanság van bennük. A Balaton környékének az ingatlan hát problémáiról azért sokan hallottak a hallgatók közül is. Ez lehet az oka ennek a bizalmatlanságnak, és mindig el kell mondanunk, hogy mi nem településfejlesztők, meg ingatlan befektetők vagyunk, és gyakorlatilag inkább helyi identitást szeretnénk építeni, nem pedig rombolni, de ez nem mindig egyértelmű. És nyilvánvalóan, hogy egy ilyen program felfut, és ismertebbé válik, akkor teljesen más lesz a hozzáállás is. Egyelőre értjük a bizalmatlanságokat.
4: Zsuzsánának milyen tapasztalatai voltak?
3: Hát én csak az akarnám kiegészülni, azt is el kell mondanunk, hogy nem vagyunk hatóság, mert sokszor ezért sem szeretne minket beengedni, hogy majd akkor jön a hatóság, és megmondja, hogy ezt így kellett volna felújítani, vagy ez most illegálisan csinálta, és ezt így el kell bontani. Sokan ettől félnek. Ugyanaz a fotós kolléganővel történt meg, tehát volt egy település, ahol ráhívták a polgárőröket, hogy miért fotózza az épületeket. Jóval nagyobb településen viszont behívták a magánházakba, hogy megmutatom, hogy min van nekem, és akkor ott viszont be is hívták. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy hogyan állnak hozzá a kutatóhoz. Volt, ahol elkergették a kutatót, volt, ahol szintén behívták, és kávéval, süteménnyel fogadták.
4: Mit mesél egy utca, vagy egy középület a Balaton múltjáról, jelenéről, identitásáról?
2: A Balaton egy nagyon sajátos régió Magyarországon, nem csak a víz miatt, hanem azért, mert valahogy ott mindig hullámokat vetette a történelem, és ennek egy olyan sajátos rétegzettség alakult ki a tóparton, ami azért máshol Magyarországon nem jellemző. Tehát ennek a legkorábbi rétegei a ma is látható épületállományban esetleg rómaiak, tehát hogy ugye, komoly római villagazdaság hálózat volt első, második században, egészen a Római Birodalom összeomlásáig. Aztán jön egy hiátus, és akkor jön egy középkori fellendülés, ami már a magyar történelem része, ami egy nagyon sajátos virágzó időszaka a Balatonnak. Aztán jön egy nagyon durva visszaesés, amikor ugye határterületté válik Habsburg Birodalom, és az Oszmán Török Birodalom határává válik, ami nem tesz jót a terület infrastruktúrájának. És aztán jön egy nagyon lassú jeéledés a koraújkorban, és ez például nagyon sajátos volt, hogy és néprajzilag is megfogható, hogy a Balatonnak a népi kultúrája és egy nagyon-nagyon kevert, és nagyon későn kialakuló népi kultúra. A Balaton egy kicsit ilyen senki földje a koraújkorban. Egészen addig még meg nem jelenik a fürdőkultúra a területen, és aztán a 20. századi fürdőkultúra alakítja át a települések életét teljes egészében. Ez a 20. század elejétől datálható, amikor egyáltalán a fürdőzés, a napfürdőzés és a mai strandkultúra kialakul, és gyakorlatilag ezek azok, amik ilyen hullámokat vetnek, és ennek az építészeti hagyatéka így egy más mellett látszik most ezeken a településeken.
4: Önök írták az építészet történetét a két járásnak. Mit emelnének ki ebből?
3: Minden kötetben 5 bevezető tanulmány van. Mi az építészet történeti összefoglalását adtuk. Itt mi azért tényleg egy általános képet próbáltunk nyújtani a járásoktól. Tehát nem szeretnék így épületet kiemelni, mert az igazságtalan lenne nagyon sok más épülettel szemben. A két járásnak az építészet történetét általánosan bemutatni, ami egy nagyon fontos tanulság, ezt már korábbi kutatók is felvetették, hogy ami jellemző egész a Balaton felvidékre, hogy nem alakult ki nagy birtok. Éppen ezért, és ez az építészetre is, és sem a középkorban sem volt komoly nagy birtok, és az újkorban pedig már semmennyire nem volt nagy birtok, vagy ha volt is, nem itt fejtett ki építési tevékenységet, hanem inkább a déli parton. És hogy ez az építészetre is rányomta a bélyegét, tehát nem lehet megfogni esetleg egy-egy ilyen nagyobb uradalmi építkezésnek nyomát sem a középkorban, sem már az újkorban.
2: Nincsenek nagy kastélyok, tehát ugye ez gyakorlatilag ezt jelenti, nincsenek nagy kastélykertek, nincsenek komoly gazdasági központok. Veszprém az egyetlen, ami többé-kevésbé annak számít, de ugye ez viszonylag távol van, és egy püspöki székhely, ennek pedig mindig voltak komoly birtokai a Balatonparton, de nem a kizárólagos birtokosa volt ennek a területnek, tehát hogy még onnan sem feltétlenül jött egyértelmű hatás.
4: A könyvekben viszont szó van régészeti emlékekről, népi emlékekről.
3: Népi emlékek azt adta magát, a Balaton felvidéken nem lehet elmenni a népi építészet mellett, habár terveink szerint minden egyes kötetben lesz népi bevezető tanulmány, mindenhol volt valamilyen népi építészet, Balatonon ez sokkal karakteresebb, megfogható, nyilván lesznek olyan járások, ahol ez kevésbé lesz majd ennyire szembeszökő. a régészetnek hát valahol el kell kezdeni a térség bemutatását. Tehát nem lehet az, hogy rögtön a épp álló épületeket, be kell mutatni az előzményt is. A régészeti tanulmány az, ami bemutatja azt, ami nem látszik most jelenleg. Csak olyan műemlék és objektum állománnyal foglalkoztunk, ami föld felett van. Viszont nyilvánvalóan a múltunk egy része a föld alatt van, és ezt a régészeti tanulmány tudta bemutatni.
2: Ugyanakkor mindenképpen hozzájárul a régészet is ahhoz, hogy az időbeli távolságát ennek az egésznek megpróbálja érzékeltetni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy a jelen, amiben él, az úgy valaminek a csúcspontja. És hajlamos elfelejteni, hogy ez a történet ez jóval korábban elkezdődött, és valószínűleg jó sokáig fog tartani utánunk is. És a régészet az egy ilyen nagy, elég messzi távlatot tud nyitni. Ráadásul ugye például olyan objektumokról van szó, amik a mai napig meghatározzák a településeknek az elhelyezkedését. Tehát a római út az akkor is ott volt, ahol most a Balatonon megyünk, egyszerűen a természetföldrajz így teszi alkalmassá, meg így határozza meg a területet. De ott vannak a bronzkori földvárak, amik szintén egy településnek egyszerűen az arculatát a mai napig képesek befolyásolni, mert igazodik hozzá a későbbi kor is. Ugye ahogyan Tihanyban is az apátság mindig alakítója volt a saját környezetének, egyszerűen a legrégebbi épület a környéken, ami mindig is állt és mindig is állni fog, úgyhogy ezért van benne ez az időtávlat, ami régészetet illeti.
4: Tulajdonképpen tehát a kutatás, a vizsgálatok, azok a magyar kultúra fejlettségi szintjére is rávilágítottak, vagy rávilágítanak.
2: Ez is egy kiemelt cél, hogy a vezető tanulmányok kétnyelvűek. A leltári rész nem, szerintem, hogyha valaki meg akarja azt érteni, akármilyen nyelven is, de már meg tudja érteni különböző fordító programoknak a segítségével, a bevezető tanulmányok azok, amik megjelentek angolul is. Ennek kifejezetten az a szándéka, hogy gyakorlatilag összefoglaljuk az új tudományos eredményeket régészetben, néprajzban, művészettörténetben, és ezt a külföldiek számára is elérhetővé tegyük. Próbáltunk olyan hangsúlyokat teremteni vagy keresni benne, külföldi számára egyértelműen értékelhető, kívülről nézve is fontos dolgok. Vannak országosan jelentős dolgok, és vannak regionális szinten jelentős dolgok, és mondjuk ezt a három réteget megkülönböztettük, vagy megpróbáljuk megkülönböztetni ezekben a szövegekben, hogyha valaki kívülről jön, akkor pontosan értse azt, hogy mik azok, amik számára is európai szinten is fontosak, és mi az, ami az országos szempontból fontos, és mi az, ami helyi, egyedi szín.
4: A beszélgetésben többször utaltak arra, hogy lesz folytatás.
3: Van is már folytatás, tehát jelenleg is dolgozunk Dunai Városi Járás kiadásán. A tavaly évben elkészült a lejárás, értem most még utána munkátok zajlanak, úgyhogy reményeink szerint idén évvégre megjelenik egy újabb járási kötet, most egy teljesen más terület, egy nagyon-nagyon más kötet. Dunai Város erősen rányomja a bélyegét magára a járásra, illetve egy nagyon-nagyon más történeti fejlődésbe járt járásról van szó. Még a Balaton felvidék nagyon gazdag épületállományban.
4: Miért esett a választás Dunai Városra?
3: Alapvetően szerettünk volna olyan területeken dolgozni, ahol valamilyen szinten van már előkutatás, hogy mivel hogy rövid a határidő, ezért, hogy ne a semmibe ugorjunk bele. Korábban készült egy Fejér megyei topográfia, egy nagyon hasznos, de egy nagyon szűkszavú. Tehát volt valami előzetes tudásunk, tehát így tudtunk már támaszkodni előzetes előkutatásokra. Úgyhogy ezért választottuk a Dunaujvárosi járást. Emellett a Mémemléken munkatársai dolgoznak a Tapolcai járáson, ennek is most jelenleg a lejárása zajlik, illetve több járásban jelen vagyunk, így a Tokai járásban és a Sárospataki járásban is már zajlanak kutatások.
2: Esztergom, Komárom-Esztergom megyében.
4: Feltérképeznék az egész országot.
2: A cél, igen.
3: Cél, igen. Hát 173 járás, úgyhogy ezzel még lesz dolgunk. Most egyelőre 5-6 járás, ahol kutatás zajlik.
4: Miért fontos az épített örökségünk szisztematikus feltárása?
3: Ha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Épített örökségünk rólunk is sok mindent elmond, identitásképző ereje is van, és ha nem tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ez hozzáállni, hogyan kezeljük, hogyan óvjuk meg őket. Illetve, amit a beszélgetés ellen is nem mondtuk, hogy ebben óriási elmaradásban vagyunk, nem ismerjük azt az épületállományt, amit az elődeink alkottak, és amit meg kéne még továbbra is őrizni a jövőnek is.
2: És akkor van még egy ilyen távlati, tehát hogy nagyon sokat panaszkodunk a vizuális környezet minősége, a különböző építészeti beavatkozásoknak a negatív hatásai ellen. Amíg nincs egy kialakult szilárd kép az emberek fejében, vagy valamennyire szilárd kép, hogy mi a jó épület, hogy néz ki a jó építészet, mik azok a példák, amiket követni kell. Tehát nincs egy olyan minta vagy példa sorozat, amihez hozzá lehet nyúlni, addig nagyon nehéz elvárni a közvéleménytől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. És ezt az építészek egyedül nem tudják megoldani, a művészettörténészek sem tudják megoldani, de mondjuk egy 178 vagy 3, nem tudom hány járás van pontosan, kötetből álló sorozat, az azért valószínűleg elég súlyosan meg tudná, legalább a farsúlyát megadná ennek a történetnek, és lenne mihez fordulni ahhoz, hogyha mondjuk az épített környezetről kell valamit mondani, azért most mindenki sötétben tapogatózik.
4: Tehát maga a beszélgetés is talán arra helyezte a hangsúlyt, hogy műemlékvédelemről nem is lehet beszélni, ha topográfiáról nem beszélünk.
3: Így van, nem véletlen, hogy a topográfia az egyidős a műemlékvédelem létrejöttével. Tehát amikor a műemlékvédelem gondolat így Európában megfogant, rögtön, de az első lépés az volt, hogy meg kell nézni, hogy mi van, milyen épület, állomány van. És nyilván aztán a topográfia fogalma, meg a műemlékvédelem fogalma is az évszázadok folyamán kitágult, mert még a hőskorszakban még csak a középkor és a római kori emlékekkel foglalkoztak, ma már egészen mi a topográfia 2000-et húztuk meg határnak, tehát 2000-es évekig vizsgáljuk az épületállományt. Tehát a topográfia, mint ugye a kollega is legelején mondta, leltárban vétele az épületeknek. Tehát a műemlékvédelem épületekkel foglalkozik, épített objektumokkal foglalkozik. Ha nincs meg a leltár az épített objektumokról, akkor nem tudjuk a műemlékvédelmet művelni.
2: Annyi még, hogy a szomszédos országokban azért ebben a történetben előreléptek, nagyon komolyan előreléptek. Van, ahol másodjára járják le az egész országot, szóval nekünk legalább az elsőt be kellene fejeznünk.
4: Akit érdekel, az hol juthat hozzá a könyvhöz?
3: Könyvet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján keresztül lehet megnézni, illetve kiállítóhelyünkön a Walter Ruzsi villában lehet nyitvatartási időben személyesen átvenni.
1: Kedves hallgatóink, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelkipásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományuk, kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, A jel szempontjából tökéletesebb formája a szentáldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szentáldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetén ma napirend előtt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Súlyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. Hangsúlyozták, hogy nem az ő személy ellen van kifogásuk. A Nándorfehérvári diada jóval több egy régi csata emlékénél, a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, arra a pillanatra emlékezünk, amikor egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása, ugyanez az erő él azokban, akik nehéz körülmények között is megtartják közösségeinket, a gyermekeinket tanító pedagógusokban, a betegeket gyógyító orvosokban és ápolókban, a településeket szolgáló emberekben, a családjukért minden nap helytálló magyarokban, sorolta a kormányfő. A parlament többek között megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőke emelését. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A 100 ezer forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben részevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Orbán Viktor holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét. A mai program Fidesz elnökségi és frakcióülés, holnap délelőtt 10:30-kor sajtótájékoztatót tartok az új frakcióvezetővel, posztolta a Facebookon a Fidesz elnöke. Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén este a jegyzés 4,3%-kal 59,86 € nőtt megawattóránként. A Nemzetközi Valuta Alap igazgató tanácsa befejezte az Ukrajnának nyújtott finanszírozási program felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat azelőtt, hogy az ország hozzáférjen nagyjából 690 millió dollárhoz, írta meg a Reuters hírügynökség a szervezet közleménye alapján. Ukrajnát jelenleg egy 8 milliárd 100 millió dolláros IMF hitelprogram keretében finanszírozzák, és az újabb folyósítással 2 milliárd 200 millióra emelkedik az eddig kifizetett összeg. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője lett az új miniszterelnök. A politikust harmadik Károly formálisan is felkérte a kormány alakításra. Első miniszterelnöki beszédében hangsúlyozta, Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását és az elmúlt 40 év legnagyobb változását ígérte. Ő a hetedik kormányfő a 2016-os Brexit óta. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, a felhősebb déli tájakon lehet eső, zápor, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
4: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a szorongásról beszélgetünk. Hogyan ismerhető fel a szorongó gyerek, milyen esetekben természetes a szorongás, és mikor lehet szükség szakember segítségére. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
6: Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezen túl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás, vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapora a szívverés, ugye magas pulzusszám, verejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat. Illetve hát ugye igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
5: És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
6: Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körül az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, egy akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicséri, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarckerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kiderül. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit van le ebbe? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
5: Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
6: Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás az egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
5: bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
6: Tehát szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogy ha nyakukba ugorna, hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életbe maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőköz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások, tehát hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és ő sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
5: Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
6: Igen.
5: Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
6: Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni? Jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen. Holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.

0: Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől, miért félhet a víztől? Akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában, vagy fél a rovaroktól, akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
1: Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek is 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél a és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodások, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van örös hangyány, és katicebogorak, hát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
0: Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan, vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
1: Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, tehát, amikor már egy kicsit elmélyül.
0: Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
1: Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közben szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen a pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
0: Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
1: Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát hogy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagy ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Deliága Éva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam elni a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8+1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert hogy a szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel máshogy erre, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
0: Hogyha hát ez bújik... valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
1: vagyunk.
0: Hát ez
1: az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túllóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deliága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy... próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskájára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentette egy cicát, akkor egy kis plusz cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
0: Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
1: Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben marad elszolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
0: Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
1: De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. A 2026. január 27-i adás ismétlését hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.

0: Leó pápa az Urangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász, a lisztben.

0: mint a legkisebb mag és a kobászatésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek, Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk. Olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
1: Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
0: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szent Atya.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kis mag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdította Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait –

0: nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
1: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
0: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
2: A 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a Szegények Kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem. Az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio Bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Baggio Bíboros. Szentszék. Senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV-vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szent Szék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV-vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV-vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a Szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Súlyok vince, a csend, a süket léttelenség. Isten csupán a csendet engedi megtartanom, s hogy magammal vigyem a létén túli tájra, oda átra. Csupán a csendet hagyja meg nekem. A csend lesz az én oda átom. Mást mindent elvesz tőlem, minden mást elveszítek. Velem csupán a csend maradhat, az abszolúttá kiteljesedett csend. A csend. A norvég fennsíkok csendjénél nagyobb és teljesebb csend. A minden hang szépségét elveszített, süketítő csend. A minden fájdalomnál fájóbb, s magamat önmagamba bezáró csend. A csend, a belőlem minden mást kizáró. A csend, amely engem is kizár mindenből, amelyik megfoszt a létezés minden leírhatatlan szépségétől. A csend, amelyik a halál maga. A csend, amelyik az Isten maga. A csend, a süket léttelenség.
1: Elhangzott Súlyok Vince, a csend, a süket léttelenség című költeménye. Súlyok Vince költő, író, műfordító, Ménfőn született 1932-ben. 52-ben érettségizett a Győri Révai Miklós Gimnáziumban. 52-ben és 53-ban az ELTE jogtudományi karán, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányokat. 54 és 56 között Egerben tanult magyar-orosz szakon. Egri főiskolai hallgatóként vett részt az 56-os forradalomban, amiért utóbb el kellett hagyni a Magyarországot. Norvégiában talált második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, majd az oszlói egyetemi könyvtárban évtizedeken át volt a közép- és kelet-európai részleg, s benne a bőséges Hungarika gyűjtemény szakértője és vezetője. 58-ban Rómában jelent meg verses kötete Rám döntött világ címmel, 61-ben látott napvilágot Brüsszelben a Céltalan ég című kötet. A norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója. József Attila, I. és Gyula, Vörös Sándor, Pilinszky János, Csóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Sok éves munkájának eredményeképp 1995-ben megjelent a Magyarország története és művelődése című 700 oldalas enciklopédikus mű, mely hiteles és bőséges ismeretet közvetít a magyar kultúráról a skandináv világ számára. Súlyok Vince Oszlóban hunyt el 2009-ben.

0: A nap imája.
1: Éjszaka a város fölött. Éjszakát fátyolát kiterítetted a város fölött, Uram. S miközben az emberi drámák szálai fűződnek, vagy szerte hullnak, azok, akik az alkoholt betiltották, gyártották, eladták, vagy továbbadták, ugyanabban az éjszakában alszanak el békében. Mindannyiukra gondolok, és szánom valamennyit, mert nyomort gyártottak, s adtak el, mert bűnt gyártottak, és adtak el. De gondolok a többiekre is, azokra is, akik nem azon fáradoznak, hogy építsenek, hanem, hogy romboljanak. Nem azon fáradoznak, hogy mindent szebbé tegyenek, hanem, hogy bemocskoljanak. Akik nem azon fáradoznak, hogy mindent kivirágoztassanak, hanem, hogy elrontsanak. Nem azon, hogy mindent jobbá tegyenek, hanem, hogy lealjasítsanak. Ama megszámlálhatatlan embertömegre gondolok, Uram, amely a háború javára dolgozik. Emberek, akik, hogy megkeressék a kenyeret a család asztalára, más családok vesztén fáradoznak. Akik, hogy élni tudjanak, mások halálát készítik elő. Nem kérem tőled, hogy vedd ki a kezükből a munkát, hiszen ez csak nem lehetetlen. De add meg, Uram, hogy végre önmagukra döbbenjenek, hogy ne tudjanak többé békésen aludni, hogy küzdjenek már a megbomlott világ ellen, hogy élesztő kovásszá legyenek a megváltás jegyében. Légy irgalmas hozzám, ki gyakran elszundítok, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik még most is mélyen alszanak, és bűntársaivá lesznek ennek a bódult világnak, ahol a mindennapi kenyérért testvér testvére gyilkosává süllyed.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: és az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egréd Ciszterci templomban július 23-án, most csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én, szombaton este 8 órakor Szent Mise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz, szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A hétvégén következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, tehát július 26-án, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd, Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáink kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Külle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti Béke királynője egy templom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Golyatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata. A biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődést, táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik, a résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imahát térláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görög-Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus romaszak kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy okos eszköz alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Ahogy említettük, ingyenes az alkalmazás, amely elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Eközben anyjai és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind az én testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded néped maradékának bűnét? Lehet, hogy az ember, amikor imádkozni kezd, azzal a szándékkal kezdi dicsérni az Urat, hogy ezzel elérjen nála valamit. Amikor azonban az igaz Isten elé járul, ez a gyatra, túlontúl emberi séma egyre jobban tágulni kezd, átalakul, kinyílik a végtelenre. Hiszen az imádkozó ember rádöbben Isten közelében, hogy ő nem csupán nagy úr, hanem maga a teremtő és irgalmas Isten, akit szemlélni annyi, mint elmerülne a végtelen jóság óceánjában. Ez a felismerés szinte elfeledteti vele a konkrét kérést, hiszen bármi nagyot és fontosat, akár szent dolgot akart is. Eltörpül amellett a hatalmas ajándék mellett, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Minden őszinte imádság arra a csodára nyitja föl az imádkozó ember szemét, hogy Isten nem valamit akar adni, hanem önmagát. A próféta ezt még ugyan nem tudja, mégis ennek a titoknak erőterébe emelkedik. Istenre való figyelése, elragadtatott csodálata olyan megingathatatlan bizonyossággal tölti el, mely az abszolút jövőre vonatkozó szilárd meggyőződés alapja, hogy minden látszat ellenére Isten mégiscsak meghallgatja az ember kérését. A sok keresztény imádkozóban is az ősi, istentelen világ működik, amikor Istenhez fordul. Amikor baj éri, amikor nehéz döntés előtt áll, elmegy a templomba, többet tesz a szokásosnál a persejbe, esetleg többet is imádkozik, de mindezt csak a kitűzött cél érdekében teszi, s amint azt elérte, visszatér langyos és bűnös életviteléhez, amelyhez Istennek semmi köze sincs. Az igazi imádság ezzel szemben, amely Isten szemléletén és csodálatán nyugszik, nem saját céljainak akarja megnyerni Istent, hanem az ember bensejét alakítja át egyre jobban Isten csodáinak és törvényeinek befogadására. Aki így imádkozik, annak nincs profán élete, annak minden napját, az ünnepeket és a hétköznapokat egyaránt Isten közelségének tapasztalata szövi át. Többé nem önmagára tekint, mert akkor az a kísértés érheti, hogy visszaesik a bűnbe, a gőgbe például, ha egy pillanatig is önmagának tulajdonítja, amit Isten kegyelme művelt vele. Az az ember viszont, akit elragad Isten irgalmának szemlélése, mely számunkra a prófétákat messze túlszányalva felragyogott Urunk Jézus Krisztusban, az nem csupán az őszinte imádság örömét és Isten közelségének boldog perceit éli át nap mint nap, hanem valóságosan kiszabadul a bűn rabságából, gyökeresen szakítani képes a világ szerinti életmóddal, s már nehezére esik, hogy Istennek akár legkisebb parancsával is szembeszegüljön.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Brindizi Szent Lőrinc, szerzetes egyháztanító. Brindiziben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedélyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett, majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse le a rendet. 12 rendtársával, mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Grácz alapítás.

0: a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definitora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Béke szeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Párma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk: Istenünk, te brindizi Szent Lőrinc áldozópapnak neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon Dániel névnapja van. A Dániel férfi név héber eredetű, jelentése Isten a bírám. Sok boldogságot kívánok én is, és kívánjanak önök is ma a Dánieleknek. Ha ilyen nevű ismerősük, rokonuk akad, el ne felejtsék ma őt felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon, július 21-én halt meg, a legenda szerint 1456-ban Dugovics Titus, a nándorfehérvári diadal önfeláldozó hőse. A legenda szerint a nándorfehérvári vár védelme közben egy ilyen nevű magyar vitéz a várra zászlót kitűzni készülő török katonát élete árán a mélybe rántotta, ezzel megakadályozva, hogy az ostromló törökök a várra kitűzött lófarkas félholdas zászló láttán fellelkesülve bevegyék a várat. Dugovics Titus alakja a mai magyar történelmi hagyományban a hősi önfeláldozás, az önfeláldozó hazaszeretet egyik legismertebb szimbólumává vált. Szűkebb értelemben az országot és a kereszténységet a pogány török támadástól védő, valamennyi keresztény védő hősiességének, illetve a nándorfehérvárt hatalmas túlerővel szemben védő magyar katonák önfeláldozó hősiességének jelképe. A legendává válást a nándorfehérvári győzelem katonai és történelmi jelentősége alapozta meg. Ez ugyanis az egyik legjelentősebb magyar győzelemként mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését. A zászlóvívő törököt mélybe rántó hős várvédő alakja a nándorfehérvári csatával kapcsolatban a kortárs itáliai történetíró Antonio Bonfini leírásában jelent meg név nélkül. A legendás eset a magyar történelmi krónikákban több száz éven keresztül nem került említésre. Az 1800-as évek elején népszerű, ismeretterjesztő történelmi írások hatására kezdett a legenda szélesebb körben terjedni, majd 1824-től kezdték Dugovics Titusként azonosítani, miután Döbrentei Gábor cikkében régi nemesi iratokkal igazolta a nemesi Dugovics család sarjaként. A nándorfehérvári hős kultusza ettől kezdve Dugovics Titus néven élt valós történelmi személy hőstetteként került be a magyarság közös történelmi emlékezetébe. S a mai napon hunyt el 1848-ban Brünnben Kőszegi Mártoni Károly hadmérnök feltaláló. A bécsi hadmérnöki akadémiát végezte el, majd az osztrák császári hadsereg tisztjeként különböző mérnöki munkákat végzett. Belefogott földvár és ercsi sánc műépítési munkáiba. A bécsi Schottenbastion tervezési munkáinak és építésének is aktív részese volt. 1845-ben tábornagyjá lépett elő. Mint mélyépítéssel foglalkozó mérnök, földnyomás kutatásaival tűnt ki. Magyarországon ő volt az első, aki földnyomás elméletekkel a talaj tömegéből és helyzetéből eredő, az épített szerkezetekre gyakorolt nyomás vizsgálatával foglalkozott. Kutatásai eredményeként meghatározta a földnyomás nagysága és eloszlása, valamint a talaj különböző fizikai tulajdonságai, például a testsűrűség, a kohézió és a csúszási súrlódás közötti összefüggéseket. 1829-ben feltalálta a gázálarc ősét, lényegében egy fejre húzható bőrzsákot, amelybe sűrített levegőt vezettek. Találmányát, illetve annak működési elvét a várostromok során robbantásokat végző aknászok, a későbbiekben pedig bányamentők, tűzoltók és könnyű búvárok is eredményesen alkalmazták. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napirendelőt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása nem emiatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolította el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. A nándorfehérvári diadal jóval több egy régi csata emlékénél, a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, arra a pillanatra emlékezünk, amikor egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása, ugyanez az erő él azokban, akik nehéz körülmények között is megtartják közösségeinket, a gyermekeinket tanító pedagógusokban, a betegeket gyógyító orvosokban és ápolókban, a településeinket szolgáló emberekben, a családjukért minden nap helytálló magyarokban, sorolta a kormányfő. A parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölt a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, a belvárosban minden zöld felület kincset ér, sőt, még többet az életet, tette hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem@közösügyünkazállatvedelem.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünkazállatvedelem.hu internetes oldalon. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítő fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszakhibás vitorlások utasait segítettek ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraillesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a viharos változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Nem véletlen, hogy a Balaton átúszást is a múlt szombatról egy héttel későbbre halasztották. Nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, közölte a Katasztrófavédelem a Facebook oldalán. A szénmonoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a melegben a kéményben légdugó keletkezhet, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Idén már 613 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 4-en életüket vesztették, 90-en pedig sérülést szenvedtek a mérgező gáztól. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett északon kevesebb, délen több a felhő, mostanában az égen. A borúsabb tájakon eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt. Sokfelé élénk, néhol erős a szél. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 28-29 fok körül alakul. Holnap hűvösebb lehet. Híreinket hallották.

0: a zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A zene mestereiben a Prognózis együttes frontembereként ismerté vált Vörös István pályafutását ismerhetik meg egy korábban rögzített beszélgetésünk és dalai alapján.
2: 1981 a Prognózis megalakulása. Élethelyzet, akkor éppen katonaságból szereltél le, ha jól tudom.
3: Igen.
2: Hogy jött ez a prognózisos dolog? Hogyan találkoztatok a fiúkkal?
3: Így van, katonaságnál elkezdtünk zenélni néhányan. Szerencsém volt, mert nem az akkor futó aktuális slágereket kellett játszani, hanem már rögtön a saját dalaimat próbálhattam ki a zenekarral. Így építőtáborokban és különböző rendezvényeken koncerteztünk, és akkora volt a siker, hogy mi is elcsodálkoztunk. Így hát átmentettük úgymond azt a hangulatot és azt a sikert a leszerelésem utáni időre is, és rögtön megalakult a Prognózis 1981. február 24-én, ha jól emlékszem. Már kiegészülve Jankai Bélával. Ez már tehát nem a hadirok volt, hanem ez már a Prognózis volt. Elkezdtünk próbálni Budaörsön egy faházikóban, márciusban még volt olyan is, hogy esett a hó, majszét vagytunk, de mi csak nyomtunk, és készültük a Rock Reflektor megmérettetésre.
2: Ez egy tehetségkutató verseny volt.
3: És sikerünk volt, közönség rögtön megérezte a lelkesedést, a mondani akarást, és hát persze azt a hangulatot és azt az energiát, ami a színpadról áradt. Rögtön utána jött a Dorogi Rock Fesztivál 40 ezer ember előtt, és akkor elindultak a kisebb-nagyobb koncertek, fesztiválokon, és egyszer csak elérkeztünk az első kislemezhez, ez a Hajsza közben, és a Nyári éjszakák című kislemezhez, mely azóta is koncertjeim örökzöld darabja, hiszen a közönség szereti, és ezért mindig műsoron tartom.

0: Minek tulajdonítod a kezdeti nagy sikereket? Nagyon hamar besoroltak titeket a New Wave vagy új hullám stílusú zenekarok közé. Ugyanakkor én egy kicsit úgy érzem, hogy ez inkább rock zene.
1: Mindent megpróbálnak kategorizálni, és bizonyos skatujákba belegyömöszölni. Ez egész pontosan úgy volt, hogy a prognózis megalakulása után inkább ilyen hagyományos ős rockot kezdtünk el játszani, hogy így mondjam, tehát ilyen kicsit volt korálos, ilyen B-mobilos, tehát az a világ. És akkor a hanglemezgyártó egyik márkamenedzser, a Wilper Timre behívott, és sőt mutatott külföldi zenéket is, hogy valami újat kellene kitalálni, mert szép jó ez a fajta rockzene, de hát ilyen már van, és hát így csak egyek lesztek a sorból. Amúgy pedig fel lehet frissíteni, és haladni kellene a korral. Ezt meg is fogadtam, lévén tudtam, hogy akkor jutunk el lemezhez, hogyha nem ellenkezek, hanem egyrészt elfogadom, és főleg azért, mert igaza volt. És ezt a mai napig köszönöm neki, hiszen utána áthangszereltük, ugye, mert akkoriban még Jankai Béla is szerves része volt a zenekarnak, és azért az ő zenei ötletei sokat számítottak. Ennek egyik alapdala volt a Hajsza közben, mert az a rock műsor volt, ugye. Amik már később születtek, már a Kőhegyeken érződik, hogy az már nem sorolható be abba a hard rock vagy ős rock stílusban, amiről az előbb beszéltem. Mondta, hogy valami olyasmi szövegeket kellene írni, ami ezzel a prognózis szóval kapcsolatba hozható, és rögtön előjött előjelek, hiszen a prognózis nem csak időjárás jelentést jelent, hanem jelenti jóslatot, előrejelzést és a többi. Szövegeket is egy részét átírtam, újakat csináltam, és hát már is elérkezett az első nagylemez, az Előjelek album. Ezen a lemezen véleményem szerint, meg hát a közönség szerint is nagyon jó kis dalok sikeredtek. Egy baj volt csupán, hogy a hangzás az nagyon idegen volt tőlünk. Először bementünk egy stúdióba, ott mindenki magyarázott, mondták, nem értek rá, siettek, kapkodtak. A végeredmény egy borzasztó hangzás, jó dalokkal. És sajnos ez az első pillanat meghatározta a későbbi pályámat is, hiszen a lemezeim hangzásával erős kételjeim vannak, és nem tudtak a dalok úgy megmutatkozni, ahogy azt megérdemelték volna. Éppen ezért Hallgass, ha jót akarsz címmel, ugye kétértelmű a cím, mind a két értelmét vállalom, válogatásalbum jelenik meg rövidesen, melyen egy vadonatúj dal lesz, ez az Engedj be a jóba, stílszerűen, és a többi pedig a korábban megjelent albumokból válogattam, és érdekes módon egyetlen egy dal az, amelyhez hozzá se kellett nyúlni, mert az úgy tökéletes, ahogy volt, ez a Érte csír az ég, az igen, az egy tökéletes mű. Azt a dalt így gondoltam, így hallottam belül, amikor annak idején ezt megírtam. Most ezeket újra kevertük, hozzájátszottunk új hangszereket, a mostani zenekarommal természetesen, és úgy hozzuk színre ezeket a régebbi dalokat, ahogy már akkor is kellett volna. Ugye eltelt sok-sok év, sok koncerttanulság, a fülünk is fejlődött, technika is fejlődött, és így kerül majd 18 dal, mely egy gyűjtés a korábbi dalokból, és ahogy mondottam, egy vadonatúj szerepel rajta.

0: a zenemesterei.
1: 84-ben jelent meg ez az említett előjelek album. Említetted, hogy nehézségek voltak a stúdió munkával. Ez minek tudható? Egyszerűen nem voltak toppon az akkori emberek, vagy...
2: Mást akartak kihozni belőle. Kiadták nekik a lemezgyárból, hogy ne azt a hagyományos hangzást csináljátok, hanem ilyen akkoriban volt divatban a Durán-Durán, meg a Kedzsegugu, meg ilyenek, amik maguk stílusában jó. Az csak hát én engem nehezen lehetne mondjuk a Limálhoz hasonlítani, stílusban sem, meg egyébként sem. Meg hát nem is akartunk olyat. És akkor megpróbáltak erővel hatni rám, például egy kis történet, a hallgatók mindig szeretik az ilyet, hogy keverése zajlott a nagylemeznek, például a Hajsza közbent keverték, és mondtam, hogy hát több gitárt kellene adni, mert hát nem szól, hát ez egy rockos dal, hisz ahogy említettem, ez még a rock műsornak a része volt, de nem kell az, meg stb. És addig-addig feszítették a húrt, Béla is ott volt persze, de ő a feljátszó helyiségben elzongorázgatott. Egyedül én voltam három emberrel szemben. Addig, míg az asztalra csaptam, és azt mondtam, már pedig én vagyok a szerző, és ezt így kell csinálni. Rögtön a zenei rendező felpattant, kiszaladt, dúlt, fúlt, visszajött, fellőtt, azt mondja, ne, ha így akarod, legyen úgy. Hát mondom, azért ennyire nem kellene. Na, ilyen hangulat volt, meg akartak szó szerint erőszakolni, és hát ennek lett az a kételyes, felemás eredménye, amelyet előjelek lemeznek nevezünk, és amelyet azért sokan szeretnek a dalok miatt. És hát most tartozom a dalaimnak, a fiatal tínédzser koromnak és a hosszú-hosszú éveknek azzal, hogy mennyit álmodoztam ezekről a dalokról, lelkesedtem, ú, de jó, megírtam a szöveget, rengeteget dolgoztam rajta. És hát 90%-ban minden egyes dalnak a végső kialakításának a végén, ahogy megszólalt, hát csak úgy legyítettem, hát jó, hát most... Na most elmúlt ez az idő. Más embert nem engedek a keverőpulthoz. Azóta persze én is megtanultam valamennyire ezt a szakmát, ugye hát nem csoda ennyi év alatt azért, ha valaki rendszeresen foglalkozik vele, azért valami csak ragad rá, de azért meg kell említsem társamat a zenekarból, Tóth Attilát, aki a hangmérnöke is ennek a új projektnek, melyről már az imént beszéltem, a Hallgass, ha jót akarsz című albumnak.

0: Még vissza egy kicsit a 80-as években, 86-ban jött az igazán nagy áttörés és siker, a Tele van a vár összterelemmel. Ez hogyan született ez a dal, és szerinted miért lett ez hirtelen nagy népszerűséget hozó dal?
1: Akkoriban a levegőben volt az a tempó, az a soft punk, mert hát úgy kategorizálhatjuk, ugye a Tele van a vár összterelemmel. A szövegét megírtam, életből merítvém, úgy mindig könnyű, hogyha onnan tudunk meríteni. A hangszerelés hamar összejött, hát hogy miért lett híres? Hajsza közben miért? Ugye, az azért lett híres, mert szavaztunk a dalra. Nem engedtük el a kezét, mint ahogy láthatjátok. Most sem engedtem el még a korábbi gyerekeimnek a kezét, mert még mindig ápolgatom őket, és nem nyugszom addig, amíg nem tudnak kellően kibontakozni. Tehát nem az volt, hogy vagy játsza a rádió, vagy nem játsza, hanem szavaztunk, mentünk vidékre koncertezni, írtuk a kis levelező lapokat, hogy hajca közben, első helyre, ez a legjobb, akkor bal kézzel, akkor mindenféle hülyeséget, ott egy postaláda, állj meg, bedobtuk közben, koncerteken bemondtam, hogy szavazzatok meg, és a közönség is szavazott, nagy sikerű bulik voltak szerte az országban, és lényeg az, hogy akkoriban még ez számított valamit, mert érkeztek a levelek, és ezért az ifjúsági magazin slágerlistáján, amely minden csütörtök este 7-kor hangzott el, ott a beérkező szavazatok alapján hónapokig az első volt a Hajsza közben. Hozzáteszem zárójelben, hogy megérdemelten is, hiszen a mai napig állja a sarat, és ha nem játszuk, akkor követeli a közönség. Tehát mindig így rá kellett segíteni egy kicsit. Különben senkit nem buzdítok a fiatal zenekarok közül, hogy ezt próbálják utánozni, csak a pénzt dobnák ki az ablakon, mert ma már hiába szavaznának bármire, ez az ötlet nem működik. Mi még kőkorszaki eszközökkel dolgoztunk, ma már az van, hogy mondjuk a YouTube-on valami fortélyos trükkel beírják, hogy meghallgatták 300 000-en, sőt, most hallottam valahogy 5 millióan, na hát persze. Csak hát mi még kőkorszakos eszközökkel éltünk, ma meg már, akik ott vannak a tűz közelben, tudják, hogy kell így felkelteni az érdeklődés bizonyos dalokra. Na hát ez különben mindig így működött, Tele van a város. Ott pedig Erdős Papa a kulcsfigura, Erdős Péter, aki nem ismerné, ő a hanglemezgyárnak volt a mindenható figurája, sokan gyűlölik, utálják. Én megmaradok semlegesnek, már csak azért is, mert hizelgő volt számomra, hogy nagyon elismerte az én tehetségemet, és a dalokat is szerette, sőt, volt koncerten is. Azt azért hozzáteszem, olyan nagyon nem segített. Viszont megjelentette a lemezt a Tele van a város szerelemmel, és ez hogy nem gyakran elhangzott a rádióban. Későbbiekben már nem volt ilyen szerencsém, ezért is van az, hogy sokaknak, akiknek esetleg a kedvence, vagy kedvenc énekese, gitárosa, szerzője voltam, elfeledtek ideiglenesen is, mert hát nem tudtam kidugni a fejemet mondjuk a 90-es években ebben a mérhetetlen zűrzavaros média világban, de azért igyekeztem, és azért akkor ugye még volt a kábel tévé korszaka, kábel rádiók, és a többi, sok-sok-sok ilyen kis rádió, végigjártam. A nagy helyekre, nagy rádiókban, nagy előkelő tévéműsorokba azóta se sikerült bejutnom, sőt, még annak idején, még a 80-as években is, amikor volt a Zenebutik, amely értékmérő volt tulajdonképpen, mert hát aki megjelent a Zenebutikba, az a közönség úgy gondolta, hogy akkor oda se sikerült. Nemrégen találkoztam az előddel, akivel különben jó viszonyban vagyok, ő azt mondta, hogy Pista, hogy mondhatsz ilyet, hát voltál te nálam. Ja, persze. Igen. Tehát és ez a része, ez a úgymond underground, mert fogalmazunk így, meg az, hogy én örök életemben árral szemben úsztam, és széllel szembe haladtam, ez azóta is tart, most meg még nehezebb ez a dolog. Ma már ez a műfaj, amit mi csináltunk, ez a halálámban se hordozó, ugye? A CD az szinte megszűnt, ezek a letöltősdik, abból filléreket kapnak a zenészek. Koncertszervezés, a nagy fesztiválok mind ugyanazok szervezik, ugyanazokkal. Ez így működik. Le van osztva, le van zsugázva. Úgy, ahogy az Engedj be a jóba című dalban, az első verszakában éneklem, ugye, hogy akarjuk, uram, engedj be a jóba, nekünk csak morzsa jut mindig a padlóra szórva. Pörög ez a verkli, keverik a zsugát, szegény kicsi haver, ilyen ez a világ. Na, ilyen világban élünk, itt kell valahogy aklimatizálódni, megkeresni az utunkat, és én azzal boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, nagyszerű zenekarom van, egyike vagyok azoknak, és ezt mondjuk nem én mondom, hanem akár itt a Petőfi csarnoknak a szervezőit is meg lehet kérdezni, hogy egyike vagyok azoknak, aki még be tudja hozni a közönséget, akire eljön a közönség, és miért jön el az a közönség. Meg sikerült az elmúlt 30 évben hitelesnek maradnom, mert még ma is ugyanazzal a lelkesedéssel készülök a koncertekre, válogatom a dalokat, írom a szövegeket. Én nem kezdtem el inkább a munkahelyet ügyeskedni, lehet, hogy kellett volna, csak hát ez nem az én profilom. Ez a másik, tehát koncertesdi is eléggé elvékonyodott, nem csak nálunk, országosan. Nehéz az ügy.

0: Kicsit térjünk még vissza a prognózis sikereihez. Ott nagyon a siker csúcsán egyszer csak abba hagytátok.
1: Igen.
0: És te külön utakon kezdtél eljárni. Mi történt akkor? Miért érezted úgy, hogy egyedül kell tovább folytatnod?
1: A prognózis a Piknik Klub korszak vége felé volt, akkor egyszer csak, ugye én voltam a szervezője a zenekarnak, meg a menedzsere is, zeneszerző, szövegíró, hangszerelésben akkor a Béla sokat segített, azt ne felejtsük el, és azóta is sokat segít nekem, és neki elévülhetetlen érdemei vannak például az előjelek stúdió létrehozásában is. De belefáradtam, már akkor azt mondtam, hogy a szélmalom harcba, a ügyintézésben, a menedzserész nem az én világom. Meg tudom csinálni, mint ez bizonyítja az a korszak, és mert azért csak kivertem a hanglemezgyártóból 3 lemezt, jártam a nyakukra, vittem, de abba belefáradtam, és akkor a új korszak indult, akkor érkezett a lakodalmi rock, és akkor abban már nem volt kedvem részt venni, a zenekar formációja is megváltozott, és akkor gondoltam, kimegyek külföldre vendéglátózni, és sok-sok dalt írtam, készültem a visszatérésemre, és tulajdonképpen 1991-től az a Vörös István és a Prognózis nevű formáció, az már az én szólópályám volt, az, hogy Prognózis, azt azért tartottam meg kizárólag, mert akkor ugye még a nevemet annyira nem ismerték, akkor az volt, hogy a Prognózis énekese, ugye. Mai napig különben elég visszás számomra ez a dolog, ez az egész, hogy úgy mondjam, prognózis orsdé, el is mondanám miért, ugye, én nekem ez a egyik legszebb korszakom. Nekem napsütötte volt a 80-as évek, mert mindig arra emlékszem, hogy lelkesen mentünk, koncerteztünk, a lemezek is megjelentek, nem úgy haladt a dolog, ahogy szerettem volna, de meg a lemezek megszólalásra se volt az igazi, de azért csak jól éreztük magunkat, mint megvadult csikók, rohangáltunk végig az országon, és ez nagyon szép volt. De ez a korszak 1988-ban véget ért. Azok a dalok, melyekről itt beszélünk, a Hajsza közben, Tele van a város szerelme, stb. Ezek a dalok az én nagy gyerekeim. Csak azt szoktam mondani, egy más anyától. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk nekem azóta sok-sok-sok, mondjuk 15 gyerekem született dalok, lemezek formájában, nehezebb korban születtek, és nincs akkor a szerencséjük, hogy észrevegyék, hogy kidugja a fejét, ahogy Erdős papa mondta, ő így fogalmazott, meg fogjátok bánni, mondta. Ha én nem leszek, akkor annyi lesz a gaz, hogy a kisvirág nem fogja kidugni a fejét. És nagyon igaza volt. Hát mikor jelenne már a mai világban egy ízt lemez, ugye? Vagy sorolhatnám? Nem.

0: A zenemesterei.
1: Tehát elindult a Vörös István és a prognózis is utána.
2: Igen. Én nem is azt szoktam mondani, hogy prognózis dalok, azok ugyanúgy az én dalaim, csak a prognózis korszak dalai, melyben, és ezt is tegyük hozzá, Bélának, Jankai Bélának nagy szerepe volt. Hiszen nem egy dal az ő ötlete alapján született. Lejátszott nekem például egy olyat, hogy mondjuk a kőhegyek, ugye, tap tap tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip a dalaimat, hogyha valaki meghallgatja, gondolja át, hogy vajon az a szöveg, ami született arra a zenére, meg arra a hangszerelésre, az vajon az a kettő vagy három összhangban van-e. És ha megvizsgálja, akkor rá fog jönni, hogy erre a zenére, erre a hangulatra csak ilyen szöveget lehetett írni. Tehát ez a hármas, a hangszerelés, a zene és a szöveg, ezek egy szép, egységes gömböt alkotnak. Ez fontos, mert gyakran hallunk olyan dolgokat, hogy van egy zene, és akkor valamit ráerőszakolnak, valami szöveget. Ezt a közönség nem érti, csak hát olyan annyira nem tetszik, vagy érted. Ezer éve mondják, tartalom és forma egyben legyen. Számomra akkor kerek valami.
1: És mi születik meg előbb, a dallam és a hangszerelés, vagy a szöveg, és utána arra próbál zenét írni?
2: Nem tartom jónak azt, bár biztos vannak kivételek, hogy elkészült szövegre zenét írni, mégpedig azért nem, mert a elkészült szöveg, ideadják, na, írjál rá valamit. Az első ötlete egy zenésznek, aki zenét tanult és ismeri a stílusokat, hogy már meglévő ötletét próbálja ráerőltetni a szövegre. Tehát nem az van, hogy a szöveg hangulata majd meghatározza a zenét. Előfordult már másoknál ilyen is. Volt nálam is ilyen, például a Tele van a vár a szerelemmel lemezen volt a Árnyak mindenütt. Annak előbb volt meg a szövege, és arra írtam a zenét. De ez kivétel. Nálam mindig fordítva van, előbb a zene, utána meghangszerelem, és mikor már kész a dal szinte, akkor megírom rá a szöveget. És így érthető is, hogy olyan szöveget írok rá, ami arra a zenére való.

0: a zenemesterei.
1: Mik az újabb tervek? Most mondtad már, hogy remixek készülnek a régi dalokból, egy újabb albumválogatás
2: formájában. Nem feltétlenül remixek, tehát arra nagyon vigyázok, hogy

0: dal hangulata megmaradjon. Egyedül a hajsza közben remix, hogy úgy mondjam, ott egy kicsit elrugaszkodtam. De úgy érzem, akkor is a dalnak a hangulata megmaradt, és valamennyire rugalmasnak kell lenni. Mi se ugyanazt az alföldi papucsot, meg szimacshatyrot hordjuk az oldalunkon, mint annak idején. Az nagyon szép volt, meg jó volt akkoriban, meg ahhoz a korszakhoz az jól passzolt, de hát változtak az idők, már mi is változtunk, annyi élmény ért, sokat tanultunk, rengeteg tanulságot levontunk, hogy nem szabad annyira ragaszkodni, hogy az a jó, ami annak idején volt, meg így barátkozni kell, nyitottnak kell lenni a dolgok iránt, hisz a világ is mindig úgy épült, hogy nem ugyanazt hajkuráztuk és szajkóztuk és csináltuk nap mint nap, hanem voltak bátrak, akik kiléptek. Persze a másik végletbe se szabad esni, hogy valaki úgy csinál zenéket, hogy leül, aztán gombokat nyomkod össze-vissza, és főleg azért nem jó ez, mert hogy már akkor ügyeskedéssel próbál valamit, már ki akarja spórolni a munkát, a zenetanulást, a hangszeren való gyakorlást, a napi órákat, az évek, évtizedek munkáját. Még ha jót sikerül is neki esetleg csinálni, ezt lehet érezni. Csodálkoznak, hogy egy-két év eltelik, és akkor már se tudjuk, hogy ki volt ez, meg ki volt az, akiknek esetleg nagyszerű hangjuk van, meg szépen éneklik a külföldi dalokat, mint karaoke, de ők nekik ehhez semmi közük, ehhez a műfajhoz. Szóval a mi részünk az egy megvalósítás. Itt nem kell énekelni se. Hát mi a obó énekel? Nem énekel. És mond olyat, amire oda kapjuk a fejünket? Mond olyat. Hát ez nem arról szól, hogy ki, hogy énekeli. Itt megint ködösítés van, ugye? Ez egy üzleti trükk. Meg már megfigyeled a szövegeket, már a szövegekben sincs. Jó szöveget írni, oda már kell művészi hajlam, oda kell ihlet, figyelni kell a világot, antennáknak mindig élesítve kell, hogy legyenek. És akkor most ilyen gyárszerűen akarják, ugye, mint a Orwelli, ez a zenei Orwell, ami most elkezdődött már. Van, aki írják a dalokat, leül két akkord, énekel rá valami csat, profi, mert megtanulta, ugye, jön valaki, gyárt rá valamilyen kis ilyen sablon szöveget, kész, hoznak-e valakit, akinek jó hangja van, reklámja megvan a tévében, rádióban, és köztük volna tehetség, aki alkotna, és tudna mondani valamit, volna image, mert anélkül otthon kell énekelgetni a kádba Máté Pétert, meg angol dalokat. Ők még nem tudnak kibontakozni, mert nem hagynak neki teret. És akkor hozzáteszem azért, hogy ott sem úgy működik, hogy a kisfiatal bemegy, és azt mondja, hogy én szeretném énekelni például a Vörös Pisti dalát. Ezt tudom, mert ketten is indultak a ismerősök közül, és ő nem, azt nem kérjük. Nagyon nagy szerencsénk, hogy létezik az internet, mert ha az nem volna, akkor már. De az internet világában a Facebookon, itt is most rögtön megragadom az alkalmat, Facebook, ugye menjen rá gyorsan mindenki, Vörös István oldalára, ott mindig jönnek a újabbnál újabb klippek, a dalok, stb. És esetleg még a honlapom is ott fellelhető, vörösistván.hu.
1: Beszéljünk egy kicsit a mostani csapatról, akikkel együtt zenélsz.
0: Fontos. Említettem Tóth Attilát, ő a billentyűs, aki a stúdióban a hangmérnök is egyben, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Énekel Szalóki Anett, meg vokálozik, meg ütőhangszereken nagyon ügyes, ugyanakkor még a színpadi megjelenése is. Tehát egy nagyon üde színf volt a produkcióban. Szitás Zoli basszusgitározik, Horváth Robi dobol, ő a legrégebbi, ő már 2000-től van velem, és Knizner Tamás, ő a legfiatalabb, és egy éve került a zenekarhoz. Fantasztikusan nagy tehetség. Nagyon jó ötletek, furfangos gitározás, nem merül ki abba, hogy jár az ujjam másodpercenként 2000-rel, hanem dallamokat játszik, és ugyanakkor minden technika megadatott neki, és ugyanakkor meg szerintem jó kezekben van, mert próbálom terelgetni, hogy ne ragadjon ősel a Satriani-nál, meg a Steve Vai-nál, akik a maguk stílusában hatalmas géniuszok, de hát azért már csak elmúlt ott is 20 év, és új utak felé kellene törni, megőrizve természetesen a régi értékeket. Kíváncsi volnék, mert most az autóban Jimi Hendrixet hallgattam, kíváncsi volnék, hogy Jimi Hendrix most mit játszana. Biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt, de ugyanúgy megmaradna Hendrixnek, de azért már egy kicsit más volna. Mint hogy, hát persze pomára ezt nem hagyhatom ki, mint hogy én is ugyanaz vagyok, aki voltam 1982-ben, 3-ban, csak már egy későbbi kiadás, ugye? És sok-sok tanúsággal. És ezt azért nem kell elfelejteni, hogy ugyanaz az ember, de azért mégis más. Hát mindannyian így vagyunk.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A hírek után kezdődik az erdőfohásza. A mai adás első felében arról hallanak, hogy milyen hatással van az aszály az élővilágra. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kishaver című könyvének harmadik része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének második részét hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai Vétel körzetében sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Gabriel de Vos Karmelita szerzetes Benső végtelen című szentírási emlékedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női magazinunkban Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről és oktatói munkájáról mesél. 15 óra 5 perckor kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora, majd 3:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről. A 16 órai híreket követően a 7 évfordulója című műsorunk szól. A mai összeállításban részletet hallanak dr. Kis Lászlónak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából, amely átfogó képet ad az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az óra második felében Iránytű című műsorunkban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, szolgáltatásokról, a nyári slágerkönyvekről, és kiderül az is, hogy a jövő héten napközis táborba várják a gyerekeket színes programokkal. Rövid ajánló következik Molnár András műsorához.
2: Szeretnénk kimenni mindenképpen Bükszentkeresztre, ott a lófotisztást, akkor a kilátópontot bevenni, és ott egy falusétára is menni. Hát ugye ez mind időjárás függő, hogy éppen aznap mit tudunk megtekinteni. Ugye Bükszentkeresztről különböző tanösvények is vannak, abba is egy picit szeretnénk beleszagolni, és éppen az előbb az étteremmel beszéltem, mert pizzázni fogunk, pizza lesz aznap a zebéd Bükszentkereszten, de a kolléganőim különböző időszavas meséléssel készülnek, kézműves foglalkozásokkal is, hogy azzal is színesítsük a programot. Szeretnénk még fagyizni is, mert azt gondoljuk, hogy az is kell egy táborba.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ezt követően Brindisi Szent Lőrinc életéről emlékezik meg Katona István néhai EGRI segédpüspökünk, majd a napversét és a napi máját hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően Mustármag című műsorunkban a tájai Szent László templom július 5-i megáldásának pillanatait idézzük fel. Ezután esti mesét, majd a Lélekszava című műsorunkat sugározzuk. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a precíziós talajgazdálkodásról hallanak, majd Ady Endre életrajzát és a háború idején született verseit ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár segítségével. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján meghallgathatják a görög katolikus egyházadását. A 20 órai sávban Egyházfórum című műsorunk szól, melyben dr. Csókai András idegsebész előadását hallják arról, hogy a hívta segítségű Jézus Krisztus két idegsebészeti missziója során. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés ülésén a kormány kezdeményezésére megszavazták a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, amelynek első felét augusztusban kapják meg az arra jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részvevő gyermeket nevelő, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók kapják ezt meg. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napirend előtt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthofer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthofer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el. Ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthofer Ágnes felszólalása sem változtat. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a párt Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és a pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtotta ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. A területen minden zöld felület kincset ér, sőt még többet az életet tette hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem@közösügyünkazallatvedelem.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünkazallatvedelem.hu internetes oldalon. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítőfekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a viharos váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Az időjárás miatt a Balaton átúszás időpontján is módosítottak, azt múlt szombatról egy héttel elnapolták. Nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, közölte a Katasztrófa Védelem a Facebook oldalán. A szénmonoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a melegben a kéményben légdugó keletkezhet, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Idén már 613 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, 4 életüket vesztették, 90 pedig sérülést szenvedtek a mérgező gáztól. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 24-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Beszélgető társam a mai alkalommal Kelemen Tamás egri állatvédő. Hát van most miről beszélgetnünk, főleg a védendő állatok miatt, ugyanis egy jó ideje már másról sem hallunk, és más sem tapasztalunk, mint hogy igen nagy a szárasság idén. Patakok tűnnek el, tavak, halastavak száradnak ki, és egész nagy vízfolyásokban is lecsökkent a vízszint. Hogyan érinti ez az élővilágot?
2: Hát ez nyilván attól is függ, hogy az élővilágnak melyik részét nézzük, és mennyire nézzük szakmai szemmel a dolgokat. Nyilván az egyértelmű, hogy szárazabb idő, kevesebb az eső, ez van olyan faj, amelyikre nagyon negatívan hat, van amelyikre meg, ha nem is pozitívan, de majdhogy nem semlegesen. Nyilván itt azok a fajok vannak előnyben, akiknek nem kötődik szűken a vizes élőhelyükhöz a táplálékbázisuk, viszont nyilván a folyadék-csapadék hiánya, az sok olyan állatot is érint, ami nem kifejezetten vízi faj, nevezetesen például rovarokat, amik a legtöbb tápláléklánc alját képezik. Ha nem esik elég eső, nem nő elég olyan fűféle és növény, amelyekkel ők táplálkozhatnak. Tehát a rovarevő madarak, esetleg kisemlősök, illetve a velük táplálkozó nagyobb testű ragadozók is érintve vannak ezáltal. A vízi, vízparti, mocsaras élőhelyeket igénylő fajok vannak a legnehezebb helyzetben. Nekik ugye azzal kell számolniuk, hogy az élőhelyük leszűkül, vagy néhány regionális kisebb esetben akár idéglenesen meg is szűnik. A mocsaras területek zsugorodhatnak, viszont a nagyobb állóvizek, folyóvizek azért csak állandóak maradtak. Nyilván ide koncentrálódik a legtöbb víz közelben élő madárfaj és állatfaj is, különösen azok, akiknek létfeltételük, hogy a vizes élőhely körül maradhassanak. Viszont például az olyan fajoknak, mint a gólya, akik nyitottan fészkelnek, sőt, ez kifejezetten a fehér gólyára érvényes. Ha most kaptunk volna egy monszunos csapadékos nyarat, mint pár évvel ezelőtt, amikor a legtöbb kis gólya megfulladt a rengeteg esőtől, vagy éppen letapadt a fészekben felgyülemlett ürülék, és szó szerint egy teknőt képzett és feltöltődött esővízzel, számukra ugyan a két hetes 35-40 fok nekik sem kedvező, de sokkal könnyebben elviselték, mintha kaptak volna a nyakukba egy ilyen időt. Ráadásul nekik bizonyos mértékben nyilván nehezebb vizes élőhelyet találni, de ahol találnak táplálkozó helyet, ott nyilván koncentráltabban található meg a táplálék kisebb területen, tehát akár egyes pároknak vagy egyes állományoknak még könnyebbséget is jelenthet, hogy kisebb területre koncentrálódik a fellelhető táplálékuk.
1: Most azt veszem ki a szavaidból, mintha nem is lenne olyan nagy baj ez a szárasság.
2: Hát én most megpróbálom ezt szakmai szemmel, nem konyhakerti szemmel nézni. Nyilván a mezőgazdaságnak hatalmas problémát jelent. Nyilván bizonyos állatoknak, állatcsoportoknak, halaknak, kétéltűeknek, akiknek kiszáradhat az élőhelyük, nagy problémát jelent. Viszont ha a természet egészét nézzük, én nagyon bízom benne, hogy ahogy rengeteg mással is, ugyanúgy képesek ezzel is megbirkózni, legalábbis többségében. Nyilván például vannak olyan hatások, amiket, mint madár mentő érzékelek, például a kistestű énekes madarak, rigófélék bizonyos idővel előbb hagyják el a fészküket, ugye melegük van a fiókáknak összebújva a fészekben, és mondjuk akik 3-4 nappal később teljesen kitollasodva, de nyilván még röpképtelenül, de a természetes viselkedés formájuknak engedve szétugrálnának, úgy nyilván most valamivel hamarabb még tokos szánytollas állapotban szétugrálnak, de ha megfelelő az élőhely, ugye ők ugyanúgy el tudnak bújni a sűrű ajnövényzetben. A legnagyobb probléma, amikor az emberek jótékonyan árvának nézik és összeszedik őket, holott nem kellene. Itt is érvényes, hogyha az a fióka inkább tollas, mint nem tollas, csipog, élénk a tekintete, ugrál, szalad, menekül az ember elől, vagy nyitott csörrel próbál védekezni a felé nyúló kéztől, ugye nagyobbnak mutatni magát, akkor semmi más dolgunk nincs, mint arrébb tenni őket egy sűrű ajnövényzetes bozótos helyre, ahol akár több mint 100 méterről is a szülőmadarak a hangjuk alapján keresik a fiókákat. Idén ezt azért hangsúlyos kiemelni, mert a száraz idő miatt, mint mondtam, ugye melegük lehet a fészekben, hamarabb szétugrálnak, illetve a száraz meleg idő kedvez az élősködőknek is, amik a fiókákat csíphetik, viszkethet nekik, ezért hamarabb nyilván megpróbálnak úgy megszabadulni tőlük, ahogy a természet törvényei diktálják, hogy ott hagyják a betetvesedett, befüllett fészket. Ez sajnos a fecskékre is igaz, akiket viszont, hogyha a fészekbe nem tudunk visszahelyezni, akkor mindenképpen mentőhelyre kell juttatni, mivel a fecske szülő nem tud, de nem is akar a földön fiókát etetni. Számára a fióka az vagy a fészekben létezik, vagy olyan állapotban, hogy már röpképesen követi, legalábbis oda villanyvezetékre, ereszcsatornára, stb. Tetőpárkányra kiül, ahova a szülőmadár ugye kicsalogatta a fészekből, de a betetvesedett fészkek könnyen csapdává változhatnak, tehát sakmat helyzet, ha bent marad, akkor a vérszívó élősködők károsítják, ha pedig kiugrik, még nem önálló, általában mégis a kiugrást választják. Hogyha azt vesszük észre, hogy megfogunk egy kis fecskét, és mondjuk egy papírzsebkendővel kibérelt dobozba tesszük, és elkezdenek róla mászni száz felé a kis daráltmákra emlékeztető kis élősködők, akkor esetleg helyileg illetékes természetvédelmi őrt vagy természetvédelmi szakember segítségét is kérhetjük, mivel ilyenkor lehető legjobb, amit tehetünk, hogy a fészket és a benne lévő fiókákat különböző szárnyasokra, madarakra ártalmatlan, tehát akár madarakra való tetűírtó, élősdírtó készítménnyel lekezeljük, és vissza is helyezhetők a fiókák a fészekbe. Ehhez viszont, hogyha nem értünk, nem vagyunk olyan emberek, akik madártartók, vagy értünk egy ilyen folyamathoz, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy a fészek károsítása nélkül ezt el tudnánk végezni, akkor mindenképpen, sőt, én mindenkit arra biztatok, hogy mindenképpen kérjük ettől a helyileg illetékes természetvédelmi őrszolgálat segítségét, mert ilyenkor nyilván ez a legjobb, amit tehetünk, de hogyha például óhatatlanul letörjük a fészket, vagy nem megfelelő élősködő írtószert használunk, akkor itt többet ártunk, mint használunk.
1: Ha már beszéltél a fecskékről, bár még itt a nyár, sőt tombol a nyár, de azért előbb-utóbb útra kelnek, ez a mostani időjárási helyzet befolyásolja a kondíciójukat?
2: Ez egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, hogy a fecskékkel kapcsolatban sok tévhit meg népi legenda kering az életmódjukkal kapcsolatban. Az ilyen ez kicsit eltérő, de érdemes megemlíteni, tavaly olvastam egy viszonylag nagy butaságot, hogy a fecskefióka azért ugrál ki a fészekből, mert melege van. A fecskefészek 10-ből 9-szer árnyékban van valamilyen kitüremkedés alatt, és a fecskék, ha őket zavarna az, hogy a fészkük bemelegszik, nem építenének egy sárból vastag falú fészket. A fecskefészekbe benyúlva például nyilván senkit sem biztatok erre, de ha valamiért mondjuk visszatesz egy fecskefiókát és érzi a hőmérsékletet az ujjával, tapasztalhatja, hogy jóval hűvösebb szokott lenni benne, mint kint, tehát önmagában nem a meleg, hanem az előbb említett tetvesség itt is a gond nekik, ha kiugrálnak a fészekből. Nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, pár éven belül volt egy olyan év, amikor a fecskék első költésének az időszakában folyamatosan esett az eső. Nyilván a szakadó esőben a fecskének esélye sincsen repülő rovarokat találni, ha ő maga is kirepül és nem tér vissza hamarosan a fészkébe, hiába vízlepergető a tollazata, elázik és leesik a földre és elpusztul. Tehát esélyük nem volt táplálkozni, utána pedig a rovarok a saját tapasztalatom szerint telítődtek vízzel, tehát az ő maguk tápláléka is több folyadékot tartalmazott, mint egyébként, ha agyoncsaptunk egy legyet a falon, kétszer akkora plöcsnit hagyott maga után, mint általában. És az sem jó, hogyha nyilván az ő folyadék igényüket elsősorban a táplálékában található élettani folyadék biztosítja, viszont az sem jó, hogyha ebből túl sok van egyéb tápanyagok rovására. Na most száraz időben az lehet probléma, hogy a rovarokban nincs elég élettani folyadék, ők maguk is szomjasak, szomjaznak, bár ők jóval könnyebben találnak folyadékot, mint bármelyik másik élőlény, tehát nekik azért egy harmad csepp, egy egész légy családnak, ha fogalmazhatok így, elég lenne egy hétre is, úgyhogy nekik eznél kevesebb problémájuk van. Viszont a bekerülő fiókákból tapasztalom, hogy mivel az idő meleg, a táplálék pedig nem tartalmaz elég élettani folyadékot, nyilván ha fecske, ha más fióka, sok esetben olyasmi a bőrük, mint a kreppapír ránézésre, olyan kis szikkat aszott, úgyhogy erre érdemes figyelni, viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét itt, hogy akármennyire is szomjasnak tűnik, semmiképpen sem itatunk talált fiókát, a szülőmadár sem itat, kivéve a gólyát, ő sem liter számra, és ő sem úgy, ahogy azt mi ki tudnánk vitelezni. Na és a fecskéknek a vonulására itt egy kicsit visszatérjünk. Ha a rovar táplálékból tudnak megfelelően táplálkozni, tehát találnak eleget, mert például olyan helyen fészkelnek, ahol van állattartó gazdaság, tanya, hobbitelkek, kertvárosi övezet, ahol van állattartás, ennek megfelelően rovarok is, vagy víz közelben, ahová maguk a rovarok is járkanak, akár táplálkozni, akár inni, akkor nekik ebből gondjuk nem származik. Viszont érdemes azt megemlíteni, hogy itt is, ha körülnézünk, látunk fecskéket repülni, a száraz meleg időben ők sokkal könnyebben repülnek és jutnak táplálékhoz, mintha függöny szinten esne az eső. Arról nem is beszélve, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy nekünk 40 fok kánikula, ahová viszont a fecske Afrikába elköltözik télire, ott könnyen lehet 50 fok is, tehát őket a meleg tulajdonképpen nem zavarja.
1: Tehetünk valamit így a szárazság idején az állatokért, amelyek esetleg bebetérnek hozzánk, vagy bebetérnének hozzánk?
2: Nagyjából ugyanazt, amit bármelyik másik évnek a nyári időszakában, csak intenzívebben. Ahol télen madáretetőt létesítünk, ott érdemes madáritatót és madárfürdetőt is létesíteni. Ehhez tulajdonképpen egy megfelelő méretű, egy vagy több mondjuk műanyag virágcserép alátétre van szükségünk. Ezek nem túl mélyek, de a színük, textúrájuk is emlékeztet a természetes anyagokra. Műanyagot ugye sok madár lát már az emberi környezetben. Érdemes nyilván a barna vagy esetleg a zöld kivitelt használni. Tegyünk egy követ a közepére, vagy esetleg át a peremétől a pereméig egy fa ágacskát rögzítve, hogyha netán elázik a kismadár, könnyebben ki tudjon kapaszkodni és fel se borítsa, erre ugye egy kő nyilván megfelelő, illetve naponta lehetőleg többször is cseréljük a vizét, itató esetén pedig pár csepp almaecetet tehetünk bele, ami az algásodás megakadályozza. A csere pedig azért is kiemelten fontos, mert mint minden etető és itatóhely, a kertben elhelyezett ilyen kis madárfürdetőcske is vonzhatja az összes, sőt vonzani is fogja, nem csak a madarakat, de az összes élőlényt, amire vízre vágyik, tehát majdhogy nem mindent. Ezzel együtt pedig különböző betegségeket is behozhatnak, amik ugyan nyáron nem feltétlenül jellemzőek, viszont a kis területű felmelegedő vízben könnyen elszaporodik bármilyen kórokozó, amivel ha megisszák ezt a kórokozókkal telítődött vizet az egészséges állatok, többet árthatnánk, mint használunk. Ugye nyilván ez érdekes információként hathat, hogy a fürdetőkre is. Kicsit ez viccnek szántam, hogy érdekes, mert ugye ha fürdető belemossa magát, belefürdik, leázik a lábáról a föld, a por, a piszok, nyilván ezeket érdemes még gyakrabban cserélni, illetve arra ügyelni, hogy ezeket az itatókat és fürdetőket olyan helyen helyezzük el, ahol az állatok, madarak nem csak biztonságban érzik magukat, tehát bokor vagy fa alatt, fal mellett, vagy pedig, illetve és pedig arra is ügyelve, hogy a nap minél több részében lehetőleg egész nap árnyékban legyen, bár vannak madarak, akik szeretnek napsütötte vizekben fürdeni, a rigófélék, verebek, gerlék és galambok kifejezetten élvezik a nap által fellangyosított fürdővizet, úgyhogy ha kedvezni akarunk mindenkinek, érdemes több ilyen fürdetőt is elhelyezni, legyen árnyékban is, legyen napon, legyen kisebb, legyen nagyobb, illetve ha nagyon környezettudatosak szeretnénk lenni, méhecske, vagy rovar, vagy lepke, vagy ki hogy hívja, milyen itatót is létesíthetünk. Ez nagyjából egy cserép alátét, úgy megpakolva kövekkel, hogy csak a kövek között látszódjon ki a víz, tehát semmiképp se fulladjanak bele ezek a rovarok, így tulajdonképp a madaraknak táplálékú szolgáló, illetve a növényeket beporzó élőlényeket is segíthetjük.
1: Köszönöm szépen, ma is sok mindent megtudtunk tőled, és sok hasznos tanácsot is kaptunk. Kelemen Tamás állatvédővel beszélgettem.

0: Most irodalmi sorozatunk harmadik része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Laci bácsi lelkes üzemi tűzoltó volt. Na jó, nem lelkes. És ebből kifolyólag voltak bizonyos kötelezettségei. Ha szolgálatra jelentkezett, még 70 évesen is gurítania kellett a tömlőt, szaladnia kellett az akasztós létrával. Gyakorlatoznia kellett az izzasztó, rég elavult gázálharcban, és bizonyos időközönként rendelkezésre kellett állnia az üzemi tűzoltóság hivatalos helyiségében. Rendelkezésre állni azt jelenti, hogy megiszol pár öveg sört, aztán lefekszel aludni a pricsre. Ha valami kigyullad a gyár területén, akkor eloltod. Olyan nincs, hogy nem oltod el. Annyi sör után, amit a brigád megivott, Laci bácsi szerint még a Reichstagot is simán eloltották volna, minden technika nélkül. Mielőtt bárki rosszra gondolna, az öreg soha nem ivott egy kortyot se. Csak általában rossz kor volt rossz helyen. Ha valaki születésnapot vagy névnapot ünnepelt a brigádban, egy jó kis tűzesettel megspékelve, akkor tuti, hogy Laci bá volt szolgálatban. Véletlenül. Aztán dolgozhatott 6 helyett. A fiúk persze próbálták ilyenkor is tenni a dolgukat, de vagy a víz nem jött a cső végén, rossz tűzcsapra csatlakoztattak, vagy egyszerűen eltévedtek a gyár területén a nagy kavarodásban. A hivatásos tűzoltók, az államiak szerencsére mindig időben érkeztek, és nem lett galiba a bakikból. Azt azért szívesen megnéztem volna, amint Laci bácsiék nagy elánnal szirénázva elrobognak a tűz mellett, aztán néhány kilométerrel odébb kétségbeesve keresik, hogy hol lehet. Egy komolyabb tűzeset után az öreg úgy ki volt facsarva, mint egy félbevágott citrom. Alig lehetett életet lehelni belé. Ilyenkor én sem zaklattam a hülyeségeimmel, annyi tapintat mindig volt bennem, hogy hagytam pihenni. Egyéb esetekben viszont napi 300 kérdést is feltettem neki. Olyanokat például, hogy mi a bánattal osztályozzam a Cyclops Nauplius-t, amikor a legapróbja, amire a legnagyobb szükségem lenne, szinte minden szöveten átbújik, vagy az előbbi folytatásaként mi a búbánattal etessem a frissen elúszott Colissa lalia ivadékot, törpegurámi, mert mindjárt megdöglik az összes, ha nem találunk ki valamit. Mivel az öreg eléggé nyűgösnek tűnt a péntek éjszakai szolgálat után, szombatra kelve nem kérdeztem tőle semmit, nem csaltam el sehová, hanem vasárnap hajnalban, hirtelen ötlettől vezérelve, kiugrottam a bükkbe, csak úgy nézelődni, egyedül. Már késő ősz volt, november legvége, és akkoriban a kalendárium még nem hazudtolta meg önmagát. A köd úgy hömpölygött, mint egy nagy fehér folyó. A völgyekben szabad szemmel is látszott, hogyan halad előre, és ameddig elért jeges csápjaival, tejszerű, nedves gúnyába öltöztette az erdőt. A november nem arról híres, hogy madárcsicsergéstől visszhangzik a táj, de még ebben a fránya ködben is felcsendült innen-onnan egy-egy nyitni kék, ami ilyenkor mindössze annyit jelent, hogy minden rendben, még élünk. Engem az öreg tanított meg arra is, hogy az élet néha olyan, mint a ködös novemberi erdő. Csak úgy élhetsz túl, ha olyanná válsz, mint a madarak. Szükséged van rá, ha hiszed, ha nem, hogy eldalolj néha egy-egy vérszegény nyitni kiket, különben nem éred meg a tavaszt. Hinned kell benne, hogy minden jóra fordul, még akkor is, ha egyáltalán nem tűnik úgy. Ha esik, ha fúj, ha köd hömpölyög, és nem látsz az orrodig sem, te csak örülj, dalolj, vigadj, és adj hálát Istennek, hogy részese lehetsz ennek a csodának, amit életnek neveznek. A köd pedig, előbb vagy utóbb, de mindenképpen, tisztulni fog. Ahogy egyre feljebb kapaszkodtam a hegyen, hirtelen világosodni kezdett a táj, előtűntek a napsugarai, és ettől én is azonnal jobb kedvre derültem. Mintha repülőgép ablakából csodálkoztam volna rá a világra. Alattam a köd, fölöttem a szikrázó napsütés. A nap felé fordítottam az arcomat, és azonnal megéreztem jó leső melegét. Átjárta a bőrömet, bekúszott a nyakam mellett a pulóver alá. Még jó pár kilométert megtettem körkörösen fölfelé. Ahogy visszanéztem,
Láttam kanyarogni magam alatt az ösvényt, és amint a köd határát figyeltem, nem akartam hinni a szememnek. Előbb bukkant a távolban egy fej, aztán egy ormótlan hátizsák, egy viharvert kabát, és legnagyobb megrökönyödésemre Laci bácsi lépegetett a nyomomban fölfelé. Legalább fél óra előnyöm volt, így hát lázasan gondolkodni kezdtem, hogyan tréfálhatnám meg az öreget. Pár méterrel lejjebb láttam egy kis kidőlt juhart, rudas korában érte a végzetes fejszecsapás, csak valamiért ott hagyták a fatolvajok. Legalább 5 méter hosszú volt, jó férfi karvastag. Erőlködéstől dülledő szemekkel talpra állítottam, aztán neki támasztottam egy korosodó gyertyánnak. Addig ügyeskedtem, forgattam, míg olyan állapotban nem hoztam, hogy épp csak a szent lélek tartotta vissza az eldőléstől. Ha egy picit mozdítok rajta, sorompóként zuhan majd az útra Laci bácsi elé. Jó kis móka lesz. A túlélő felszerelésem között mindig volt spárga, meg egyéb is, de másra most nem volt szükségem. Ráhúrkoltam a húsánkra a madzagot, aztán a másik végével fedezékbe vonultam egy közeli kőrakás mögé. Jött az öreg, fürgén, ruganyosan, fújtatás nélkül, mint egy 20 éves. Fölmértem a távolságot. Itt az idő, most! Meghúztam a spárgát, a fa meg sem moccant. Nekiveselkedtem, és ember feletti erőfeszítések közepette sikerült útjára indítanom a dorongot, amely legnagyobb meglepetésemre úgy kezdett el dőlni, mintha lassított felvételt játszanának a moziban. Az öreg csak jött, jött, a dorong meg, mintha gondolkodna a levegőben, ki akarta várni a legmegfelelőbb pillanatot, hogy egyszer s mindenkorra agyon csapja őt. Lelki szemeim előtt már megjelentek a másnapi újságok szalagcímei. Erdőben csapta agyon az öreget, vagy kegyetlen gyilkos a hegyen. De a kocka már el volt vetve. Laci bácsi fel sem nézett, csak csinált egy sasszét hátrafelé, a húsánk pedig 1/2 méterrel az orra előtt csapódott a hóba. Aztán valami egészen váratlan dolog történt. Vigyorogva a búvó helyen felé fordult, és csak annyit mondott. Jánoskám, most már nyugodtan előjöhetsz. Mint kiderült, még a völgyben járva kiszúrta a mesterkedésemet. Olyan szeme volt, mint a sasnak, csak ő lentről fölfelé is tökéletesen látott. A lábnyomomat követve pedig mérnöki pontossággal határozta meg a tetthelyet. Ahol letért a lábam nyoma az útról a kevéske porhóban, ott már figyelt az öreg, mint a róka, és játszi könnyedséggel kerülte ki a csapdát. Egy kit baráti kokit, meg hátbavágás még kiosztott, de aztán szent volt a béke. Én pedig megfogadtam, hogy soha többé nem eresztek sorompót Laci bácsi elé.

Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének harmadik része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Esztelanna volt. A felvétel a Szent István Rádió Egri stúdiójában készült 2026-ban. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10:30-től megismételjük.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A szépség Dosztojevszkijnél. Miközben a szépség témájával foglalkoztam, mindenek előtt az orosz író Dosztojevszkij mondata érintett meg. A szépség menti meg a világot. Ezért ebben a fejezetben tudatosan Dosztojevszkijre és a szépségről alkotott nézeteire szeretnék figyelmet fordítani. Azt mesélik róla, hogy évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A kérdésre, hogy miért teszi, ezt felelte az író. Legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben. A Madonna szemlélése, akit Raffaello szép nőnek festett meg, gyógyító volt az író számára. Nagy szüksége volt arra, hogy magába engedje Mária szépségét, mert a foglalkozás a szép nővel lehetővé tette számára, hogy elfogadja önmagát, és ne essen kétségbe saját törékenysége miatt. A Máriában rejlő szép bizalommal töltötte el az emberek iránt is. Dosztojevszkij nagyon sok gonosz és destruktív emberrel találkozott életében, és regényeiben meg is jelenítette őket romlottságukban és kétségbeesettségükben. Befogadva a szépséget, az megváltoztatta látásmódját e gonosz emberekkel kapcsolatban. Bennük is meglátta a lelkük mélyén rejlő szépet. A szép által merített reményt, hogy ezek az emberek is engedik, hogy megérintse őket a szép, és ezáltal legyőzzék magukban a gonoszt. A szépség témája Dosztojevszkijnél mindenek előtt a Félkegyelmű című regényében jelenik meg. Heinrich Böll az általa ismert legjobb Krisztus regénynek nevezte ezt a művet. A beteg Mishkin hercegben felsejlik valami Krisztus tisztaságából és szépségéből az emberek között.

A tragikus az, hogy ez a belső tisztaság korunkban, véli Dosztojevszki, éppen egy betegember alakjában ragyog fel. A regényben az író bemutatja az ateista Ippolit és Miskin herceg beszélgetését. Ippolit így szól a herceghez. Igaz, herceg, hogy ön egyszer azt mondta, a szépség váltja meg a világot? Uraim, kiáltotta hangosan mindenkinek, a herceg azt állítja, hogy a szépség váltja meg a világot. Én meg azt állítom, azért vannak ilyen játékos gondolatai, mert most szerelmes. Uraim, a herceg szerelmes. Az imént, mihelyt bejött, tüstént meggyőződtem erről. Ne iruljon, piruljon, herceg, mert még sajnálkoznom kell önön. Micsoda szépség váltja meg a világot? Ön buzgó keresztény? A herceg nem felel a kérdésre. Carlo Maria Martini, olasz jezsuita és bíboros, aki ezt a helyet Milyen szépség menti meg a világot című könyvében megemlíti és elmélkedik róla, így értelmezi a hallgatást. Szinte azt a látszatot kelti, mintha a hallgatása azt mondaná: a szépség, amely megmenti a világot, a szeretet, amely osztozik a fájdalomban. A szavaiban bujkáló gúny ellenére Ippolit fontos témát érint. Egyrészt a szépség megmentő, gyógyító és megváltó hatását, másrészt pedig annak két feltételét, hogy higgyünk a szépség gyógyító hatásában, a szeretet és a keresztény létet. Csak az fedezi fel az emberi arcban és a természetben a szépet, aki szeret. S ehhez éppen arra a keresztény spiritualitásra van szükség, amely Isten megtestesülésében hisz. A szép Isten egyfajta megtestesülése. Ilyenkor Isten láthatóvá válik az anyagban, a világban. Isten testté válása Jézus Krisztusban mintegy a megtestesülés tetőpontja. Az ember Jézusban, mondja János evangéliuma, látjuk Isten dicsőségét és szépségét. Láthatóvá válik. Ám Krisztusból kiindulva a szépség fénye is kiárad minden szépre, amelyet megcsodálhatunk az emberekben és a természetben. Nem tudtam szabadulni a mondástól, a szépség váltja meg a világot. A szépség menti meg a világot. Újra olvastam Dosztojevszkijt, és olvastam róla szóló könyveket, mindenek előtt Romano Guardinitől és Zenta Maurinától, és elgondolkodtam a szépségről, amely megmenti a világot. Szépség. Ez Dosztojevszkij számára a hasznosság ellentéte. A szép egyszerűen jelen van. Ha mindent a hasznosságnak vetünk alá, akkor megfosztjuk az embert méltóságától. Szépség nélkül, mondja Dosztojevszki, az ember búskomorságba süllyed. Ezért úgy értelmezi Jézus megváltó tettét, hogy a szépséget az emberek lelkébe ülteti. Mivel Krisztus önmagában és igéjében hordozta a szépség eszményét, elhatározta, hogy elülteti azt az emberek lelkében abbéli meggyőződésből, hogy az emberek lelkükben ezen eszménnyel egymás testvéreivé válnak. Érdekes, hogy itt egyáltalán nem morális követelményről van szó, hogy szeressük fele barátunkat. Azáltal, hogy engedjük Jézusnak, hogy elültesse lelkünkben a szépség iránti érzéket, mindannyian fivérek és nővérek leszünk. Így megváltozik a kapcsolatunk. A szép felébreszti bennünk a testvérek iránti szeretetet. Kurzusaim alkalmával néha a következő gyakorlatot végeztetem el. Két ember egymással szemben áll. Az egyik becsukja a szemét, a másik a hit szemével tekint rá, amely nem értékelni, birtokba venni és ítélkezni akar, hanem a szépet akarja meglátni a másikban. E gyakorlat valóban testvérré teszi mindkét embert, akik felváltva szemlélik egymást a szépség nézőpontjából. Ha a másikban rejlő szépre tekintek, belsőleg közel kerül hozzám. Dosztojevszki a szépségről vallott nézeteinek kifejtésekor Jézus igéjét idézi. Nem csak kenyérrel él az ember, s ebből erre a következtetésre jut. Ha csak kenyeret adunk nekik, akkor az unalomtól a legáldázabb ellenségekké válnak. A szép az, ami valóban táplálja és emberré teszi az embereket.
A szép az orosz író számára nem csak esztétikai fogalom. A szépség sokkal inkább magába foglalja a jót is. Erkölcsi és vallási dimenziója van. Amikor egy bába Dosztojevszkij környezetében öngyilkosságot követett el, az író 1876. június 10-én írt levelében abban látta ennek okát, hogy csak a puszta hasznosságról prédikáltak az asszonynak. Dosztojevszkij hisz abban, hogy ez az asszony a világban lévő szépség és az emberek után vágyakozott. Arra szomjazott, hogy nemes cselekedetet vigyen végbe. Ám látásmódját kipusztították belőle. Ha nincs nemes lelkűség, akkor az életnek sincs értelme. Így írt Dosztojevszkij. E bába öngyilkossága a bizonyíték az ember lelki eredetére. Az ember nem élhet csak kenyérrel. Szépség nélkül nem tud létezni.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének második részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját. Az iskolakezdési támogatás 400 000 gyermeket érint, a juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000 forintot pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában, a Tiszás Hontosi István a közeljövő feladatai között említette a testület tagjainak és az új médiatanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap hatályba lép. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napirend előtt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forstoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forstoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakció vezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forstoffer Ágnes felszólalása sem változtat. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írta az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és a pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtotta ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. Ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet az életet fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem.kukac közösügyünk az állatvédelem.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünk az állatvédelem.hu oldalon. Kutyamedencét, párásító, berendezés, napvitorlát lehet egyebek mögött kérni ebben a csomagban. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A viharos változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, hívják fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sziget közben Héderváron vagyunk, az ország vélhetően legöregebb fájának a tövében. Gondáné Zsuzsa lesz a kalauzunk, aki lokálpatrióta és segíti a zarándokokat, ideérkező turistákat. Egy kápolna, egy szép kert, öreg sírok, és ez a fa. Kezdjük ezzel a fával.
2: Igen, a ország legöregebb fája, Árpádfa. A legenda szerint Árpád kikötötte a lovát hozzá. Ha ez valóban megtörtént, az 907-ben a győri-pozsonyi csata idején, hogy itt megpihent. Hát ha onnét számítjuk a fának a korát, akkor ma az 1119 éves lenne. De hát sajnos pontosan nem tudjuk a korát, mivel elkorhatta a belseje, ezért csak satszóját. Van itt egy tábla, amit Bolla Sándor készített, ő Erdészeti Egyetemen tanított. Ő 10 éve készítette a táblát, ő akkor 850-re satszóta.
1: De él a fa, tehát belül korhat, de hála Istennek az egyik ága. És milyen fa? Ez tölgyfa, ugye?
2: Igen, kocsányos tölgy. Hát hála Istennek még egyik ága ét. Ugye négy szép ága volt, az első ága a 90-es évek elején letört, az összetörte itt alatta a síremléket, és akkor ellenkező irányba a másik ágat alátámasztották, és itt középen van egy ilyen átjáró rész, itt magasan állagmegóvás céljából bebetonozták. 2007-ben viszont ilyen viharos idővel kettő egyszerre letört, hát akkor egy ilyen három lábú kupszerű valamit készítettek, amire még a maradék ágat drótkötéllel felerősítették. Akkor vájták ki a belsejét, ugye elkorhatta a belseje, tehát nem bírták el a ágakat, ezért törtek le. Akkor kivájták, valamivel a belső részt lekezelték, és azóta él így a fa. Ugye van termése, ennek a terméséből ültettek. Ha kipusztul a fa, akkor legyen utód, és a hét kicsi fát a Árpád vezér után a vezérekről nevezték el.
1: Át lehet sétálni rajta. Én gyerekkoromból emlékszem, valami képes újságban volt egy kaliforniai óriásfa, ami szintén valahogy úgy ketté vált, és egy autó át tudott menni a két rész között. Hát itt egy rollerrel át lehet rollerezni, igen. És majd 8 ember befér a fa odvába.
2: Igen, igen. Hát ugye a fának a kerülete 7 méter 20 centi, átmérője, ahol a legvastagabb, ott 3 méter 30 centi. Hát magasságát nem tudjuk hány méter, de hatalmas nagy az a ág is, ami megmaradt.
1: Egy szép nemzeti színű szalaggal van körbekötve, ezek szerint legalább 8 méteres kell legyen a szalag, hogy meg is lehessen masnira kötni.
2: Igen, igen.
1: És egy sírkertben vagyunk.
2: Igen, a Árpádfa alatt a síremléken a Gróf Kuen Károly és családja nyugszik. Ugye idősebb Gróf Kuen Károly két alkalommal volt miniszterelnök a Magyarországnak, a fia, ifjabb Károly főcserkész volt. Van itt egy kopjafa, ami a ő emlékére van. Vannak itt ilyen régi fejfák, oda nincsenek temetve, de viszont a temetővőbe hozták azért, hogy maradjon meg a utókornak. A templom mellett viszont szintén vannak fejfák, azok valós sírok, oda azokat temették, akik valamikor a kastélyba szolgáltak.
1: Ez a Cohen Hédervári, én a történelemkönyvből emlékszem rá, hogy ő volt a Darabont kormány élén, tehát annak idején, a 90-as évek elején ment a nagy obstrukció, és hát próbált rendet teremteni, de aztán hamar távoznia kellett.
2: Igen, egyik alkalommal 3 hónapig volt miniszterelnök, utána úgy tudom 2 évig is volt.
1: És az eredeti neve
2: Kuen Károly volt, gróf Kuen Károly, ő Ausztriából jött. Ugye amikor a Hédervári család kihalt, jobban mondom a Viczai család, ők végrendeletben meghagyták, hogy anyai ágon unokatestvérű gróf Kuen Károly örököljön, de vegye föl a Hédervári nevet, és ő így lett gróf Kuen Hédervári Károly.
1: És ez a templom eleve temetkezési helynek épült?
2: Tehát igen, igen, annak épült. A templom maga 1300-as években épült, és itt a templom alatt a kriptába a Viczai család van eltemetve. Hát gondolom, itt a templom környékén is volt valamikor régen temető, tehát ide is temetkeztek régen.
1: Szép gótikus kapuja van a templomnak. Menjünk be! És önkéntesként tetszik segíteni az ideérkezőket? Vagy?
2: Igen. Hát tulajdonképpen én, mikor nyugdíjba mentem, akkor kaptam kulcsot. Ha valaki beszeretne jönni, akkor nézem el még a templomot, meg a kápolnát.
1: És mivel foglalkozott, amíg nyugdíjba nem ment?
2: Hát én betanított munkás voltam.
1: De olyan tájékozott tetszik lenni történelemben, hogy le a kalappal. Nincs oltári szentség, nem kell térdet hajtanunk itt a templomban. Egy picit dohos illat van itt a templomban.
2: Hát tulajdonképpen
1: ázik
2: ugye...
1: a fal, egy kicsit van.
2: Igen, igen, igen, nedves a fal, ugye ennek a templomnak a alapzata nem szigetelt, tehát...
1: Hol kezdjük? Itt kezdjük a látogatásunkat. Tulajdonképpen, ó, de gyönyörű, szép, öltöztetett Mária szobruk van. Ez Kecsely?
2: Igen, Kecsely, zarándokhely. Ez a Loretói kápolna 1679-ben épült. Abban az időben Magyarországon ez volt az első Loretói kápolna. Ugye a Loretónak is megvan a maga története. Akkuba, ahol Jézus nevelkedett, azt a názáreti házat a törökök 1200-as években fölégették. Leégett, de egy ezüstözött rács mögött volt egy Mária kép, ami nem égett el, csak kormos lett, és a Mária könnyezett. Ez a könnyező Mária kép később Olaszországba került, és ott Loretóba felépítettek egy kápolnát, ma is ott van, ez egy zarándokhely.
1: Nagyon híres zarándokhely.
2: Ennek a tiszteletére építette ezt Hédervári Katalin. Ugye mivel a názáreti ház leégett, ezért itt a falak jelképesen kormosak, és beépítették elszenesedett gerendát. Ugye a Mária szobor fekete, mivel a Loretói kápolnában kormos lett a Mária kép, ezért a Loretói kápolnákban a Mária szobor, vagy a kép mindig fekete. Ez a szobor egy fekete ébenfából van faragva, elvitték Olaszországba, hozzáérintették a könnyező Mária kép, fösszentelték, úgy hozták vissza, és ezáltal vagyunk mi is egy zarándokhely. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszonykor tartjuk a búcsunkat, és ugye mivel zarándokhely vagyunk, jönnek sokan máshonnét is, és akkor itt a parkba egy tábori szentmisét tartanak.
1: Nagyon szép, olyan, mintha ezüstből lenne, gondolom fából van ezüstre festve a rácsos rész. Mögötte látszik a szűzanya, és van több ruhája?
2: Igen, sok ruhája van, ugye Máriának nagyon sok a ünnepe, sok a ruha is, és mindig a ünnephöz megfelelő ruhát adnak rá.
1: És ki öltözteti ön?
2: Nem én öltöztetem, van egy hölgy, akit Sági Gyulánénak hívnak, és ő rendezi a Mária áhítatokat, és ő öltöztetik, mindig a megfelelő ruhát adja rá.
1: És itt is vannak síremlékek, úgy
2: igen.
1: Látom.
2: Itt a templom alatt van egy kripta, van itt két korsó, az egyik korsóban gróf Kuen Bélási Antonnak a szíve van, ő 1823-ban halt meg, a másik korsóban csontok vannak. A Szent Mihály templomunk helyén 1600-as években volt egy kisebb templom a Hédervárnak, és az villámcsapás miatt leégett, és a romok között emberi csontokat találtak, azokat tették bele.
1: Menjünk előrébb egy picit. Itt látok egy címert, látok?
2: Igen. A falon van egy fából faragott képszerű valami, amit tulajdonképpen egy besüllyesztett urna tartó. Abban három gróf kisasszonynak a szívük van bebalzsamozva ezüstkehelybe. Ők a 1800-as években haltak meg. Ugye kinyitni nem lehet, én fotóról láttam, három füles kis ezüst kehely, és a kehely elején van a Hédervári címer, a tetején egyiken pálmág van a feltámadás angyalával, másikon lepke van, harmadikon halálfej van, ami a elmúlásnak a jelképei.
1: Fönt is van egy dupla címer.
2: Igen. 1100-as években ugye a héder lovagok kapták a királytól a területet, valami nemesi cselekedetükért, és onnét kezdve folyamatosan a rokonok, a családtagok örököltek. A hédervárjak címere, itt a oltár alatt lehet látni a sávos címer, utánok ugye Hédervári Katalint elvette Viczai János, ő Nagylós Osli felőjött, az ő címerük itt a urna tartón, ez a koronasas lába szárnyal. Amikor kihalt a Viczai család, ugye ők kérték Gróf Kön Károlyt, hogy ő örököljön, az ő címerük itt a oltár alatt, ez a színes címer, oltár fölött a gömbölyű részben viszont a három címer már egyesült.
1: Élnek-e még leszármazottai ennek a családnak?
2: Nem, nincsenek leszármazottak, ugye ifjabb Károlynak, olyan Károlynak nem volt családja, tehát velük ki is halt a grófi család. Uh-huh. Ugye háborúkor őket kilakoltatták Gödre, ifjabb Károly ott halt meg 1960-ban, őt ott eltemették, a felesége Sarolta 89-ben halt meg, és akkor ifjabb Károlyt exhumálták, és akkor ide szülők a kriptába temették el őket. Velük kihalt a grófi család.
1: Menjünk át a nagyobbik négyzet alaprajzú háromhajós templomtérbe. Van egy szentély rész. Mikor lett felújítva? Mert úgy néz ki, hogy minden új, vagy legalábbis eléggé újszerű a padozat is.
2: A templom maga 1300-as években épült, később kétszer átépítették, ugye 1600-as években épült mellé a Loretói kápolna. Ezt a részt viszont, ezt a régebbi részt viszont 1800-as években Gróf Kön Károly átépítette, akkor épült utólag a torony, a karzat, és akkor kapta a templomunk ezt a neogót formáját. Oltár mellé jobbról-balról építettek be sírfedlapokat, ezek valahol itt a templom környékén vannak eltemetve. Itt bal oldalon van egy alakos sírfedlap, Viczai Ádámot ábrázolja, ő Hédervári Katalin egyik fia volt, ő 1650-ben halt meg, majd 200 évvel később építették be a fedlapot, ezek még latinul vannak feliratozva.
1: Egy nagyon szép korpusz van fölfüggesztve a szentét záró kis gótikus ablak mellett.
2: Igen, itt volt egy oltár, a Krisztus szobor kereszten be volt építve a oltárba. 94-ben, mikor volt a felújítása a templomnak, elvitték Pestre felújítani. Sajnos maga oltár nem került vissza, csak a Krisztus szobor, ezt viszont itt kell elhelyezni.
1: És akkor itt augusztus 5-én a búcsú van, egyébként nem igen van misebb a templomban, ugye? Van másik plébánia templom.
2: Igen, van másik templom, ott vasárnap egy alkalommal tartanak misét, ugye hozzánk Óváról a piarista papok járnak át, iskolánk is piarista, és akkor ők tartanak misét. Ebben a templomban ritkán van mise, mondtam, említettem a Mária hitatokat, itt tartják, alkalmanként esküvő is van, aki itt szeretné tartani.
1: Temetőbe esküvő?
2: Hát nem egészen, de viszont ilyen kis, nagyon egyszerű, meg hét kis templom ez.
1: A hatalmas Colorado bogárról szóljon nekem.
2: Hát én úgy tudom, hogy ez a krumpli bogár valamikor ugye ide került.
1: Ez egy köztéri szobor itt.
2: Igen, ide került Hédervára, de nagyon régen a falu Amerikából, Coloradóból segélycsomagot kapott, és valahogy a segélycsomaggal ide került a bogár, tehát ez a egy Colorado bogár van, ezért nevez, vagyis hát ezért állítottak szobrot meg. Itt találták meg az első bogarat.
1: És most már nem fenyegeti a krumplit a Colorado bogár? Már nem ez a szobor, hanem úgy már nincsen?
2: De, azért van. Az megmaradt.
1: Körülbelül mekkora a település?
2: Hát a 1300 körülbelül a lakosoknak a száma.
1: És nem fogy, ugye? Tehát ez
2: nem
1: egy élő falu.
2: Jönnek ide máshonnét is lakni, vannak új utcák, szinte azt mondhatnám, hogy azok már mind úgy betelepültek, máshonnét jöttek ide.
1: És az általános iskola piaristák vezetésével működik?
2: Igen, működik. Van bölcsödénk, van óvodánk, van iskolánk.
1: Papjuk Mosonmagyaróváról piarista atya jár ki misézni.
2: Igen, ő jár ki, ha vasárnapinként egy alkalommal tartanak misét.
1: Kastély.
2: Hát a kastély az sajnos zárva van, körülbelül 10 éve, nagyon sajnáljuk. Hát nem tudom, hogy ki a gazdája, az állami tulajdonképpen.
1: De évek ezelőtt szállodaként működött.
2: Igen, működött, ugye. 83-ban megépült a iskola, mert addig iskoláként működött, meg óvodaként a kastély. Utána bezárták, körülbelül 5 évig restaurálták, és akkor a művészeti alap kapta meg. Voltak itt művészek, csak sajnos nem tudták fönntartani, ezért ők bérbe kiadták. Több bérlő volt, akik szállodaként működtették, hát utolsó bérlővel volt valami anyagi nézeteltérés, és akkor...
1: Azóta zárva.
2: Azóta zárva van, igen. Sajnos.
1: Olyan szépen megműveltek a földek a környéken, tehát itt azért a mezőgazdaság fontos.
2: Igen, igen, fontos. Vannak itt ilyen a lajtamag, meg vannak magánföldek is, akik gazdálkodnak rajta. Igen.
1: Vasárnap mikor van mise itt?
2: 11 órakor, igen. Sajnos, aki ide járt piarista pap, az körülbelül 2 hónapja meghalt, hát majd most még ide jönnek, de ketten vannak Óváron is, valószínű megint új papot kapunk majd, aki azért egy alkalommal át tud jönni.
1: Gondárné és Zsuzsa, a kalauzunk továbbra is, kijöttünk a szép templomból, és újra rácsodálkozunk az ősi fára, a sírkertre, és 2 kő fotelről nem volt még szó. Bele is ültem az egyikben, nagyon kényelmes ülés esik rajta, de hát ritka látvány egy ilyen klasszikus régi faragvány, amely használható is, és nem csak szobor. Mi a története ennek, kedves Zsuzsa?
3: Hát ez a kő fotel, egyik az itt volt régóta, ugye mikor a ifjabb gróf kijött a sírhoz, a szüleinek a sírjára, akkor itt ebbe ült bele, és akkor itt elmélkedett. A másik fotel az valamikor a kastélyparkban volt, és amikor a kastélyparkot felújították, akkor hozták ide, és akkor került ide a fa alá a síremlékhez.
1: Mi biciklivel érkeztünk, vonattal jöttünk le Lébényig, és akkor onnan bicikliztünk, és elég sok biciklistát láttam. A Szigetköz igazán alkalmas biciklizésre. Az önök látogatói között, akik jönnek az ősfához, sok a biciklisturista?
3: Igen, nagyon sok a biciklisturista, jönnek Ausztriából is, Magyarországról is, mert ugye nyár van, nagyon sok a fiatal, aki ilyen bringás táborban van, és akkor eljönnek ide, itt egy kicsit megpihennek, és akkor mennek tovább.
1: Hédervárnak van plébánia temploma is, és van egy Szent Pelegrin kápolna is, azt hiszem, ezen a templomon kívül, amit megnéztünk. Az a Pelegrin kápolnának mi lehet a múltja, története? Hogy került oda?
3: Hát az a Peregrinus kápolna úgy került ide, hogy 1709-ben Franciaországból jött egy hölgy. Ugye mire ideért, megbetegedett, és bevitték a kastélyba ápolni. Ő lázálmába Szent Peregrinusszal álmodott, és amikor meggyógyult, ő hálából építette ezt a kápolnát. Ugye a Szent Peregrinus a lábfájósoknak, a utazóknak és a rákosoknak a védőszentje. Itt nálunk május 1-én van egy ünnepség, és akkor ilyen tábori szentmisét tartanak ott.
1: Az ország számos helyén a falvaknak egyre fogy a népessége drasztikusan, de azt hiszem, hogy itt a Szigetközben és általában Győr-Sopron megyében ez nem jellemző. Ausztria közelsége, munkahelyek vannak, tehát az önök faluja is úgy tűnik, hogy egy igen élő, eleven és gyarapodó település.
3: Igen, gyarapodik, szaporodik a falu. Van olyan utca, nem is egy, több is, ahol, hát úgy mondjam, hogy másonnét jöttek ide lakni, új házakat épültek, de azok a házak, ahol ahonnét kihalnak, azok is hamar gazdára találnak.
1: És a Szent Misén megjelennek új arcok, tehát bekapcsolódnak a falu életébe az újak is?
3: Bekapcsolódnak, mivel hogy a iskola piarista, tehát a gyerekeknek azért kell a misére járni, ugye a kisebb gyerekeket kísérik a szülők.
1: A falu, hát olyan, mint egy kertváros szinte már, egy városnak a kert része, csupa szép gondozott kert van, de a falusi jelleg, ahol veteményes kert, házi állatok, baromfiak, ezek kihaló félbe vannak, tehát inkább...
3: Igen, már nincs annyi állat, ilyen, hogy tehén, az már egyáltalán, ló még azért van, de baromfi, ilyen tyúkok, ilyesmi azért vannak.
1: Hányan vannak, akiknek fontos, vagy kik, akiknek fontos Hédervár múltja? Mert az, hogy ön rendelkezésre áll, ki van írva a telefonszáma a kerítésre, és mozgósítható, és bemutatja ezt a gyönyörű, szép templomkertet, az ősfát, stb. Egyedül van, vagy van egy kis csapat, akiknek szívügye Hédervár múltja, és hogy ismerté váljon a világban?
3: Hát azért van pár ember, aki nagyon szívesen fogadja ide látogatókat, mert nagyon szívesen útba igazítják az embereket, hogy mit érdemes itt Hédeváron megnézni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a jóisten áldja meg azt a szép munkát, amit tetszik végezni.
3: Nagyon szépen köszönöm, és szívesen látunk minden ide látogatót a faluba. Örülünk, ha jönnek.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Gondárné Zsuzsával beszélgettünk Héderváron. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
4: Ki nekem Jézus?
2: Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell, Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek. Mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengédséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
3: Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne, ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
5: Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
2: Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre. Akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit ha teszel rosszat?
3: Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
2: Clarissa, valami rosszat teszel?
6: Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
2: Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
6: Meg ami holnap lesz tanterv, mindet meg kell tanulnom.
7: Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélte, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, hova szeretnénk, nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor emlékszel-e rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
3: Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
7: Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek, pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
3: Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondtál a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
7: Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tiffany, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, ki mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány, az egész világot is. Nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelben lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
3: Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egyházban élünk, és így a neném, a bátyáim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnénim, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
7: Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön-megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
8: A rabnak nincs szabadsága, nem mehet oda, ahova

0: a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
1: Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
0: Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott, vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokás én leszokjak. Van, akinek a rendetlenség, van, akinek a késések, van, akinek a füllentések, van, akinek a pletykálkodás, van, akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
1: Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
0: Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.

0: Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
1: Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
0: Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
2: Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
0: Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
3: A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
0: Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelkiismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk.
4: Isten szava bennünk.
0: Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogy ha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te elárul-e a mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelkiismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor... Nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
3: Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk valaki bekiabálja az osztályból, hogy nem volt házi feladat, mert például neki nincs kész, és akkor a tanárnéni meg elhiszi, akkor... Hát szerintem nem fogja mondani a másik se, hogy volt házi feladat, pedig ez lenne a helyes, de mégse valljuk be.
0: Na és ehhez kellene a bátorság és az erő azt mondani, hogy az igazat. És ez az, amihez kell a lelkiismereted, és ekkor vagy igazán szabad, hogyha te felmered vállalni. Hogy bár tudod, hogy van következménye neki, mert meg kellene mutatni azt a házi feladatot, amit te sem készítettél el, de mégis ez az igazságnak az útja, ez a Krisztusi út. És ezeket nehéz megtenni, de én csak arra biztatlak benneteket, hogy ezzel járjatok, mert előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság, tehát ki fog derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgyis ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni. Akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárki az, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszodtok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végigmenned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. Az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
4: A húsra vágyó nép táborába az erőszél fürjeket sodort, volt mit enni.
0: Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
3: Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmad szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
0: Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
2: Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
0: Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. Ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a szentmisére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
3: A szent ostya.
0: Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a, a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját. Az iskolakezdési támogatás 400.000 gyermeket érint, a juttatást két részletben fizetik, 50.000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50.000 forintot pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában, a Tiszás Hantosi István a közeljövő feladatai között említette a testület tagjainak és az új médiatanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap hatályba lép. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napi rendelőt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írta az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és a pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtotta ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. Ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet az életet fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem@közösügyünk.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünk.hu oldalon. Kutyamedencét, párásító, berendezés, napvitorlát lehet egyebek mögött kérni ebben a csomagban. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítették kiszorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A viharos változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, hívják fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
7: A hét évfordulója.
8: Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát? És miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
9: A gyarmatok társadalma azon kívül, hogy nagyon sokszínű volt, rohamosan nőtt. 70 esztendő alatt 1700 és 1770 között durván megtízszereződött. 250 ezerről 2 millió 500 ezerre növekedett. Agrárnépességről van szó, a 95%-uk a mezőgazdaságból élt. A németeket, a 200 ezer németet azért emeltem ki, mert még ma is tartja magát az az önök által is nyilván ismert legenda, hogy az 1790-es években, amikor az amerikai kongresszus döntett arról, hogy melyik legyen az Egyesült Államok hivatalos nyelve, csak egy szavazaton múlott, hogy nem a német lett ez. Ennek azért van némi alapja, de ez, amit én most durván fölvázoltam, nem állja meg a helyét. Arról van inkább szó, hogy 1794-ben Virginia egyik megyéjében élő elég nagyszámú német közösség azzal a kéréssel, azzal a petícióval fordult az amerikai kongresszushoz, hogy a törvényeket, rendeleteket ne csak angolul, hanem németül is tegyék közzé. A kongresszus alsóháza, a képviselőház napirendre tűzte ezt a petíciót, hogy alkalmas-e vagy sem a megvitatásra. Na és itt történt, hogy 41 a 40-hez arányban, vagy 42 a 41 arányban leszavazták. Hozzáteszem, hogy a képviselőház elnöke egy német származású úr nem vett részt a szavazásban, de ez a lényegen nem változtat. De hát az egész butaság, mert az Egyesült Államoknak mindmáig nincs hivatalos államnyelve. Bár a legújabb felmérések szerint az amerikaiak túlnyomó része anyanyelvének tekinti, és 98%-a lehet, hogy spanyol ajkú esetleg, de akkor is folyékonyan beszél angolul. Tehát nem kellett olyan államnyelv törvény, mint amit Magyarországon meghoztak 1844-ben mondjuk. A társadalom háromosztatú volt. Volt egy vékony, legfelső elitje, nemesekről nincs szó, sem Európa értelembe bent arisztokratákról, bár az ültetvényesek, a nagykereskedők, némelyik jómódú ügyvéd is az európai életforma és a hivalkodás sok elemét próbálta átvenni és meghonosítani, de nem ez volt a jellemző. A középosztály volt, a középréteg, ami nagyon tagolt volt önmagában is, volt a legszámosabb, és a középosztályon belül a jellegadó részt a földtulajdonos farmerek tették ki. Európától ugyancsak eltérően a szegények aránya nagyon kevés, vagy viszonylag kevés. Bár voltak közöttük nyilván itt is bérmunkások, napszámosok, szerződéses szolgák, és a társadalmi piramis legalján pedig ott van az a majdnem félmillióra tehető rabszolga. Hogyan lehet, hogyan szokták csoportosítani a gyarmatokat? Két csoportosítási megoldás a legismertebb. Alapításuk szerint és gazdasági társadalmi sajátosságaik szerint. Alapításuk szerint a gyarmatoknak kettő, de majd három lesz belőle csoportját szoktuk megkülönböztetni, mert az uralkodó olyan magánszemélyeknek, mint például William Penn is volt, szabadalomlevelet, alapító levelet adott, amelyben felhatalmazta arra ezt a magánszemét, hogy Észak-Amerikába áthajózva egy többnyire nagy térséget benépesíthessen, vezethessen, irányíthasson és tulajdonolhasson. Ezek az úgynevezett tulajdonosi gyarmatok tehát. 1776-ban már csak kettő van belőlük, Pennsylvania és Maryland. A gyarmatok másik csoportját a kereskedelmi társaságok által alapított gyarmatok tették ki. 1776-ban Connecticut, Rhode Island még mindig ilyen volt. Tehát ugyanaz a helyzet, szabadalomlevelet vagy alapító levelet kapott ez a kereskedő társaság hasonló céllal, feladatkörrel, mint amilyet Penn is kapott. És ez a két gyarmati csoport az idők során egyre nagyobb számban koronagyarmattá vált. Az uralkodó és környezete ugyanis főleg 1689 után, tehát a 17. század végétől, 18. század elejétől egyre erőteljesebben törekedett arra, hogy lehetőleg a gyarmatok minél nagyobb része, vagy az egésze király birtokká, koronagyarmattá váljon. Hiszen 1776-os adatot hadd mondjak erre is, a fenti négy gyarmat kivételével 9 gyarmat már korona gyarmat Észak-Amerikában. A másik csoportosítási szempont a gazdasági társadalmi fejlődésük szerinti. Itt is három csoportot különböztethetünk meg, északról délfelé haladva, tehát az északi, a középső és a déli gyarmatok csoportjáról van szó. Miben különböztek ezek egymástól? Új-Angliában kis farmer gazdaságok sokasága működött. Ez adta az ottani gazdálkodás és a gazdálkodók gerincét. Ezt az Új-Angliát, hadd ismételjem meg még egyszer, vallási menekültek népesítették be, főleg puritánok, akiknek menekülniük kellett Angliából és Nyugat-Európa érintésével jöttek Észak-Amerikába. A farmergazdaságok mellett fejlett volt a halászat, a fakitermelés, fafeldolgozás, vasipar és a hajógyártás. Na meg hát elég sokan prémvadászattal is foglalkoztak, az indiánokkal ilyen cserekereskedelmet is kialakítottak. Apropó hajógyártás, a 18. század közepe táján már a gyarmatosoknak, a gyarmatiaknak kb. 2000 hajója hasítja az Atlanti óceán vizét, miközben a londoni kormányzat a legszigorúbban megtiltotta a saját gyarmati kereskedelmet. Ezek pedig úgy játszották ki a tiltó törvényeket, hogy csempész kereskedelembe kezdtek, és rummal kereskedtek. Úgynevezett kereskedelmi háromszögek jöttek létre. Az egyik legjobban jövedelmező kereskedelmi háromszög a következőképpen nézett ki. Új-Angliában, mondjuk Massachusettsben a hajós rumos hordókkal pakolja föl a hajóját, áthajózik Nyugat-Afrikába, ott a törzsfőnököktől rabszolgákat kap, ezeket a rabszolgákat átszállítja Közép-Amerikába, valamelyik cukornád ültetvényre, és melaszt, cukorszirupot kapott értük, hazaviszi, még több rumot csinál, még több rabszolgát visz, még több melaszt kap, hatalmas, a meggazdagodás, a gyarapodás legnagyobb lehetősége volt ez. Összességében tehát látni kell, hogy Új-Angliában a mezőgazdasági tőke termelődött a legdinamikusabban, és a mezőgazdaságban megjelenő felesleges tőke forgatódott át, vagy forgatták át a kereskedelembe és a gazdaság más szektoraiba. Ami a középső gyarmatokat illeti, közbülső helyzetük miatt is az általános sokszínűség jellemezte ezt a négy, ugyancsak négy gyarmatot, New Yorkról, New Jerseyről, Pennsylvániáról és Delawareról van szó. Itt is voltak farmergazdaságok, de ezek lényegesen nagyobbak voltak, mint északon. És itt lehetett megfigyelni ilyen félfeudális jellegű, kicsit európaihoz hasonlító nagybirtokokat, latifundiumokat is, de ezektől sokkal dinamikusabban fejlődött a folyami kereskedelem. Például New York, és ennek a révén emelkedett föl, nem is beszélve Philadelphiáról. Tehát itt a kereskedelmi tőke adta meg azt a többletet, amit képesek voltak a gazdaság más szektoraiba átszivattyúzni, és egyfajta dinamikát adni a gazdasági fejlődésnek. A déli gyarmatokon ötről van szó, Virginiáról, Marylandről, Észak- és Dél-Karolináról, valamint Georgiáról. Már tudjuk, hogy ültetvényes rabszolgatartó gazdálkodás folyik, nagy monokultúrák jöttek létre, amelyek a világpiacra és az anyország számára termeltek. Dohányt, rizst, indigót és gyapotot elsősorban. Áttérve a gyarmati kormányzásra. A gyarmatok kormányzatának három szintje volt. A legfelső szint, ten nyilván a csúcson ott van az uralkodó, akinek a nevében hozták a gyarmatokra vonatkozó rendelkezéseket is. Az uralkodónak szokás szerint volt egy tanácsadó testülete, ezt többnyire királyi államtanácsnak hívták, de ott voltak a kereskedelem lordjai is, de a tényleges operatív feladatokkal a kereskedelmi és ültetvényes testület volt megbízva. Ez szakértőkből álló bizottság volt, sok mindennel foglalkozott, tehát a gyarmatokon tartotta a szemét. De bármelyik testületet is nézzem, egy nagyon nagy baj volt velük. Nem ismerték Amerikát. Legtöbbjük soha nem is járt ott. Csak jelentésekből, szóbeszédből, félinformációkból tájékozódtak. Tehát eléggé laikus döntések sorozata is született, hogyha született, mert 1763-ig nagyon laza pórázon hagyták ezeket a gyarmatokat. De még mielőtt a kormányzó funkcióit felvázolnám, tudnunk kell azt, hogy 1689 előtt a gyarmatok nagy-nagy önállóságot élveztek, még London nem ütötte, nem akarta beleütni az orrát a gyarmatok ügyeibe, ezért tehát maguk választhatták a tisztségviselőiket, maguk építették, maguk szervezték meg az életüket, hogyha úgy tetszik. A gyarmatokat London nem is finanszírozta, nem adott nekik pénzt. Na, ez a helyzet változik meg fokozatosan 1689 után, amikor az egyik fő törekvése a királynak és környezetének, hogy lehetőleg minél több gyarmatból koronagyarmatot létesíteni, másrészt pedig lehetőleg minél erősebb, minél központosítottabb irányítást, kormányzást kell bevezetni. Ez különösen jellemző lesz majd 1763-at követően. A kormányzó sem az uralkodótól kapta a fizetését. Kormányzó és a gyarmati gyűlések kegyére és szűkmarkúságára volt utalva. Úgyhogy ez pedig a kormányzónak a mozgáskörét és a jogosítványait fokozatosan szűkíteni fogja majd. A kormányzókkal kapcsolatban még tudni kell, hogy attól függően, hogy milyen alapítású volt a gyarmat, vagy a király nevezte ki, bár többségükben nem bízott soha, vagy a tulajdonos, a birtokos választotta ki és hatalmazta fel, vagy pedig a lakosság választotta demokratikus, akár közvetlen úton is. Még egyszer hangsúlyoznám, a kormányzó jogköre az évtizedek múltával rohamosan csökken, és a függetlenségi háború előestéjére már csak egyfajta szimbólum, mint tényleges döntést hozó és tényleges hatalommal rendelkező személy. A gyarmati kormányzás másik középszintű fórumát a gyarmati gyűlések jelentették. A kormányzónak is van egy tanácsadó testülete, előkelőkből, ezeket vagy a király nevezi ki, vagy a kormányzó, vagy a tulajdonos választja. A alsóházát, vagy a leendő képviselőházát többnyire gyűléseknek nevezték. A gyűlések tagjait a lakosság választotta. Fokozatosan minden végrehajtói jogkört kisajátította, és ahogy nőtt az erejük, egyre inkább kormányzatnak kezdték tekinteni magukat, ahogy Paul Johnson nagyon helyesen megfogalmazza. És erősödött ezzel együtt az az igényük is, hogy London csak a beleegyezésükkel vethet ki helyi adókat, és hozhat olyan intézkedéseket, rájuk vonatkozó intézkedéseket, amelyeket csak velük együtt tehet meg. Az alsó szinten pedig hát ott vannak a lakosság tömegei, a települések, a települési önkormányzatok. Most általánosan véve én itt most csak címszavakat mondok, olyan címszavakat, amelyek a gyarmati lakosság szemléletére, mentalitására erősödő mértékben jellemzőek lesznek. Egyrészt 1763 előtt alig fizettek adót. Az akkori világ legkevésbé megadóztatottabb népessége, a 13 gyarmat népessége vagy lakossága. Kettő, szinte minden tulajdonos férfi és majdnem mindenki rendelkezett annyi tulajdonnal, hogy szavazati joga legyen, tehát szavazati joggal bírt. Három, őszintén hittek abban, hogy ők szabad emberek, és mint szabad emberek egyenlőek a gazdagokkal, a szegények is, és fordítva, és hozzászoktak főleg a határvidékeken az önállósághoz, az önkormányzatisághoz. Hozzászoktak ahhoz, hogy a helyi ügyeket ők intézik, hogy ők szervezik meg az életüket. Amikor döcögnek az ekhós szekerek a kontinens belseje felé, azzal kell szembesülniük, hogy a gyarmati hatóságok és a gyarmati hadsereg már nem képes megvédeni őket. Saját magukra voltak utalva. És ahol megtelepedtek, saját maguk rendezték be az életüket. Alakították ki a lakókörnyezetüket. Legelőször a templomot, ami nem csak vallási központ, hanem oktatási központ, akkor gyűléseket, lakossági gyűléseket is tartottak. Ott működött a hatóság kezdetben, iskolákat hoznak létre. Tehát segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát hozzászoktak ahhoz, hogy nekik a jó Istenen kívül senki nem parancsol. És ez a mentalitás is ma nagyon fontos lesz a függetlenségi háború kirobbanásakor. Tehát őrködtek vélt vagy valós szabadságjogaik és függetlenségük fölött. Az 1770-es, sőt 80-as évekig a legtöbb embernek még nincs amerikai tudata. Ők angoloknak, briteknek tekintik magukat, harmadik György alattvalóinak. Ugyanolyan egyenlő jogokkal rendelkező alattvalóinak, mint amilyen jogokat mondjuk Angliában, Nagy-Britániában élveznek. Tehát teljes jogú, szabad brit állampolgárok, és nem egyszerű gyarmati alattvaló. A brit gyarmatok kormányzata és gazdaságpolitikája is nagyon érdekes képet mutat, és többször említettem már, hogy két periódusát lehet megkülönböztetni. Az 1689 előttire röviden azt tudnám mondani, hogy ez a brit gyarmati kormányzat kialakulatlan. Nincs egységes központosító szándék. Nem akarják erősen uralni, felügyelni ezt a 13 gyarmatot. Nincs is koncepció. Működésük anyagi feltételeiről sem gondoskodnak, és megint csak igazat tudok adni Paul Johnsonnak, aki megállapítja, hogy az angol állam gyakorlatilag befektetések nélkül birtokolta a gyarmatait. Tehát ezek önfenntartó, egyedi és független önkormányzatok. Ez a gazdaságpolitikában is részben megfigyelhető. Az angol gazdaságpolitikát szintén egy szóval tudnám jellemezni, le lehetne írni, merkantilista volt ekkor is, a későbbiek során is. A merkantilista gazdaságpolitika nagyon egyszerűen működött. Nem akarták bonyolítani sem. Anglia késztermékeket szállít a gyarmatokra. A gyarmatok tehát legyenek az angol késztermékek felvevő piacai. A gyarmatok pedig szállítsanak nyersanyagot az anyaország iparának. Késztermékeket készítenek belőle, és jó pénzért eladják a gyarmatokon. A kereskedelem kizárólagos angol monopólium. Angol kereskedelmi társaságok monopóliuma. Mai szemmel nézve észveszejtő, de tény, hogy a gyarmatoknak nem lehetett saját kereskedelmük. Az egymással szomszédságban lévő gyarmatok sem kereskedhettek, csak angol közvetítéssel. Angliának, az anyaországnak hosszú-hosszú ideig nem volt érdeke a gyarmatok gazdasági, kereskedelmi gyarapodása. Ellenkezőleg tiltó törvények sokaságát hozzák, hogy megakadályozzák ezt a fellendülést, a gyarmatok erősödő gazdaságát, gazdálkodását. 1689 után megszületik tehát a már ismert fő kormányzati cél, hogy minél több gyarmatot koronagyarmattá kell változtatni, és minél erősebben kell őket a felügyeletünk alá vonni. Egy dolog a szándék, más dolog, hogy mi valósult meg belőle. 1763-ig édeskevés. Az úgynevezett üdvös hanyagság politikája érvényesült. Edmund Burke-től származik maga a kifejezés. Burke nem a kisujjából vezette elő, hanem ismerte Thomas Walpole-nak azt a mondását 1721-ből. Walpole tekinthető egyébként a modern Európa első modern miniszterelnökének. Tehát Walpole találta azt mondani, hogy a gyarmatok minden beavatkozástól mentes gyarapodása Anglia érdeke. Tehát nem kell velük korbáccsal bánni, nem kell őket erősen nyaggatni, terhelni, gyarapodjanak. Hoztak ugyan tiltó törvényeket, de ezek a tiltó törvények kijátszhatók voltak. A gyarmati tisztviselők megvesztegethetők voltak, úgyhogy a gyarmatok gazdasága valóban kezdett felvirágozni. A londoni hatóságok mindössze a gyarmati parlamenti döntések 5%-át vétózták meg. Tehát 95%-ban ezek a gyarmati gyűlések, amelyekből fokozatosan gyarmati parlamentek szerveződtek meg, nagy-nagy önállósággal működhettek.

0: Elhangzott adásunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről. Az Amerikai Egyesült Államok 250 évvel ezelőtti létrejöttének történetét a jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk, dr. Kis László történész előadásának következő részével.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok, Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, jövő heti táborról, szolgáltatásokról és érdekességekről. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nagyon nagy a forgalom itt a könyvtárban, nyáron mindig ez van?
1: Igen, hát nem csak nyáron, de nyáron különösen, mert ugye hát a gyerekek is akkor érnek rá, a szülők is akkor érnek rá, a nagyszülők is kénytelenek ráérni, éppen most az előbb egy nagymamával beszéltem, hogy ugye 3 hétre bezár az ovi, és most közös programokat szervez az unokával, és hát azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok unoka, és nagyon sok óvodás, kisiskolás, ilyenkor a programok közé beveszi a könyvtárat is, úgyhogy ez számunkra rendkívül megtisztelő, és tényleg nagy-nagy öröm, mert rengetegen vannak, és éppen arról beszéltünk az imént is, és már előre az agyamba volt, hogy veled ugye riport lesz, hogy tényleg annyira jó látni nap mint nap egész nyáron, hogy milyen sok olyan szülő van, akik annyira tudatosak abban, hogy milyen olvasmányt vigyenek a gyereknek, mit kölcsönözzenek, sokszor már úgy érkeznek, hogy tényleg előtanulmányokat folytattak, hogy úgy mondjam, legyen az képeskönyv, mesekönyv, vagy akár a gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket is nagyon gyakran szoktak keresni a kedves szülők, tehát, hogy ezek a könyvek is forognak, de mégiscsak azok a könyvek forognak leginkább nyáron, amelyek ugye az élvezetes olvastást eredményezik kisebb gyereknek, nagynak egyaránt. Van persze egy ilyen kötelező olvasmány dömping, és azt is sokszor tapasztaljuk egész nyáron, és ennek nagyon-nagyon örülünk, éppen egy apukával beszélgettem, tehát most a friss tapasztalatokat tudom megosztani, hogy az is nagyon üdvözítő, ha a kedves szülők az energiát, meg az időt, meg a gyerek is úgy előre tervezve kölcsönzök ki a kötelező olvasmányokat, mert akkor még ugye van idő elolvasni, meg ugye azt is az annyira benne van a tavalyi év, amikor úgy augusztus közepe vége felé jöttek szép számmal, tudom is például a Szent Péter esernyőjéről, című könyvér, ugye kötelező olvasmány, a mixát mű, és rengeteg van belőle, de akkor az összeset kikölcsönözték, és úgy nem értették, hogy nincs bent, hát azért. Tehát előre ezt így tervezni kell, és akkor idő marad a kötelező olvasmányra is, amit nem minden gyerek szokott úgy kedvelni, meg idő maradt más könyvek elolvasására is, úgyhogy fontos a tervezés, én azt javaslom mindenkinek, hogy időbe kezdje el.
0: Kulisszatitkot áruljunk el, mondjuk egy-egy kötelező olvasmányból körülbelül hány példányatok van?
1: Hát ez kötelező válogatja, de ezért a klasszikusokból biztosan, hogy 20-on felől is van, meg igyekszünk egyébként olyan kötelező olvasmányokat is beszerezni, vagy műveket, mert tapasztaljuk azt is, hogy vannak egyes iskolák, egyes pedagógusok, akik, hogy úgy mondjam, a régi klasszikusokon túllépnek, lehet, hogy a klasszikust is ki kell olvasni, de főleg a kisebb gyerekek esetében szoktuk azt tapasztalni, hogy más olvasmányokat, kortárs gyerekírókat is ajánlanak elolvasásra, úgyhogy abból meg a könyvtáraknak már több évtizede talán, de biztos, hogy több éve van ez az úgynevezett márai program, ez a könyvbeszerzési program, és azokban a márai programban megjelent könyveket igyekeztünk a frisseket, az újdonságokat,

0: Hogy megnyugtassak mindenkit, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, azt gondolom, nagyon kevés az a könyv, amire úgy sokat kell várni, úgyhogy igyekszünk minden kérést teljesíteni.
1: Mi a nyár slágere könyv szempontjából?
0: Hát a nyár slágere a kötelező olvasmányok, például ma reggel, amikor bejöttem, ugye online előjegyzés is van, például van egy nem tudom melyik iskola, de ezt mondjuk más éveken is tapasztaltuk, hogy a kicsiknek a pompom meséi, és ugye ismeretes, hogy ahogy a pompom mesének rengeteg kötete van, de vannak gyűjteményes kötetek is, és hogy megadták ott az iskolából, hogy a Tintanyúltól kezdve melyik klasszikus, régi jó kis pompom mese köteteket kell elolvasni, de a Szentpéter esernyője, az Egri csillagok, a Bálint Ágnes szelebúrdi családja, az is rendkívül népszerű, és természetesen, akik meg nem kötelező olvasmányt, az meg mindig vannak ilyen divatos mesekönyvek is, most hirtelen a zenélő könyvek jutnak eszembe, vagy a Téti István könyvek, vagy a klasszikus mesekönyvek, vagy a ilyen jó kis mesegyűjtemények, hogy esti összebújós mesék, vagy a korosztályoknak megfelelő könyvek, hogy 5 éves lettem, 4 éves lettem, de most éppen az imént egy anyuka mondja, hogy a gyermeke mindig arra kéri, hogy találós kérdéseket mondjon, és akkor találós kérdéses könyvet kerestünk. Tehát nagyon, hál' Istennek, nagyon sokfélék a kérések és az igények, de a Stiltonos könyveket is keresik, vagy a legendás állatokat, a Rowling könyveket, úgyhogy sokféle érdeklődő olvasó van, és sokféle művel.
1: Gyakran szerveztek író-olvasó találkozókat is. Ez nyáron ritkább, mert tudom, hogy például ősszel elindulnak, ahogy az iskola idő is.
0: Igen, hát ugye a író-olvasó találkozóknak akkor tudunk szervezni, amikor valami pályázat lehetővé teszi, de már az őszre is szervezünk, mert ugye a ősznek rögtön, ahogy megkezdődik az iskola, bár lehet, hogy még ezt a szót ne is mondjuk most ki, hanem élvezzék a gyerekek a nyári szünet adta örömöket. Szóval, hogyha megkezdődik az iskola, akkor majd elkezdjük már bombázni az iskolákat a levelünkkel, mert újra elindítjuk majd az olvasók királya pályázatunkat. Ugye ott egy kortárs művet kell elolvasni, és különböző kreatív feladatok várnak majd a gyerekekre, és a legjobban teljesítő, a legjobban a feladatot, az olvasmányt feldolgozó gyerekeket fogjuk megajándékozni. Lesz egy olvasók királya, meg olvasók királynője, olvasók hercege és hercegnője is, és Gévai Csilla kortárs íróval már felvettük a kapcsolatot. Tehát őt egészen biztosan látjuk, hogy október 11-én vasárnap itt lesz, mert hogy az ő művét kell majd elolvasni, és az is már most egy pár éve bevált szokás, hogy egész nap találkozhatnak vele a családok is. Lesz egy olyan állomás a vetélkedőn, ahol Gévai Csilla lesz a könyveivel, feladataival, tehát találkozhatnak is az érdeklődő gyerekek, és akkor a olvasók királya pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén, amikor ajándékokat megkapják az előbb említett királyok, királynők, hercegek és hercegnők, maga az író fogja a koronát és az ajándékokat átadni a gyerekeknek, úgyhogy erről a lehetséges találkozóról be tudok számolni, ez fixnek tűnik, aztán, hogy még az ősszel mi lesz, reméljük, hogy lesz más lehetőség is arra, hogy, mert mindig óriási élmény a gyerekeknek, annyira lelkesek utána, élvezik, látjuk azt, hogy keresik a adott írónak a művét, szeretné több könyvét is elolvasni, úgyhogy én azt gondolom, hogy rendkívül nagy szerepe van az írólvasó találkozóknak a olvasó, vagy az írók népszerűsítésében.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk, és beszámolunk arról is, hogy hamarosan egy tábor kezdődik itt.

0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk. 27-én egy tábor kezdődik nálatok. Hány tábort szerveztek egy nyáron?
1: Egy nyáron egyet szoktunk csak szervezni. Ugye mi azért nem vagyunk olyan tipikus táboroztató hely, de hát a könyvek világa az mégiscsak a gyerekeknek, meg azt is tapasztaljuk azért a szülők részéről, hogy ugye itt vagyunk a belvárosban, tehát jó kis helyszín vagyunk, és innen lehet menni dolgozni a kedves szülőknek, de azt gondolom, hogy nem csak ez a praktikus szempont, amiért nagyon népszerűek vagyunk, és már vagy 15 éve csináljuk ezt a napközis tábort, hanem azért, mert szokták élvezni, tényleg mondhatom, szokták élvezni a gyerekek ezt a tábort. Úgyhogy egy évvel ezt csinálunk éppen az előbb említett okok miatt, hogy nagy a forgalom, és ez tényleg nagyon üdvözítő, és hál' Istennek azt mondjuk, meg azért a kollégák ugye szabadságra is mennek, tehát egy hétre van, hogy úgy mondjam, kapacitásunk, hogy tábort szervezzünk.
0: Mi minden vár a táborozókra, nem csak itt a könyvtárban lesztek, hanem számos érdekes és izgalmas program még ezen túl is.
1: Bizony, éppen a szervezésben vagyunk, illetve hát már ugye leszerveztük, csak most már körrajzolódik, hogy mik lesznek a héten. Éppen most a zoojárattal foglalkoztunk, hogy menjünk fel, mert hogy a vadasparkat is szeretnénk meglátogatni, ezt minden évben visszatérő program, mert ugyanúgy egy miskolci gyerekek lesznek, mindenki volt már a vadasparkba, de azt gondoljuk, hogy ez minden évszakban egy élmény ott végigjárni a vadasparkot, ugye szép környezetben is van, az állatok ott vannak, tehát azt gondoljuk, hogy ez jó kis program lesz, úgyhogy tömegközlekedni fogunk egyébként, ami szerintem nem is baj, mert ugye minden gyerek most már az autókhoz van szokva, úgyhogy egy kicsit úgy a tömegközlekedést is gyakoroljuk majd, vagy megtapasztaljuk, akkor szeretnénk kimenni mindenképpen Bükszentkeresztre, ott a lófotisztást, akkor a kilátópontot bevenni, és ott egy falusétára is menni, hát ugye ez mind időjárás függő, hogy éppen aznap mit tudunk megtekinteni, ugye Bükszentkeresztről különböző tanösvények is vannak, abba is egy picit szeretnénk beleszagolni, és éppen az előbb az étteremmel beszéltem, mert pizzázni fogunk, pizza lesz aznap a zebéd Bükszentkereszten, de a kolléganőim különböző élőszavas meséléssel készülnek, kézműves foglalkozásokkal is, hogy azzal is színesítsük a programot. Szeretnénk még fagyizni is, mert azt gondoljuk, hogy az is kell egy táborba, úgyhogy Tapolcán teszünk majd egy sétát, és elmegyünk a terveink szerint a Balajti cukrászdába. Akkor természetesen rögtön az első nap már megismerkedünk ezzel a nagy-nagy intézménnyel, mert ugye a gyerekek, hát a gyerekkönyvtárat ismerik, és ugye van ennek a nagy intézménynek egy raktárja, egy helyismereti részlege, tehát ilyen különleges helyszíneket is meg szeretnénk látogatni, hogy betekintést nyerjenek, szóval ilyen könyvtári szó szerinti programok is lesznek, természetesen klasszikus ilyen ismerkedési játékokkal is készülünk, de mondom, mesés, kézműves foglalkozások lesznek, az ebédet is már elintéztük, mert nem, illetve a 10 órait is, mert ide a közeli vendégváró étterembe fogunk majd átmenni 10 óraizni is, meg ebédelni, és hát nyilván anélkül, ugye nem lehet táborozás, és hát azért a időnként a közeli népkertet is szeretnénk bevenni, ki fogunk menni, ahogy az időjárás engedi, játszani, különböző feladványokkal is készülünk, úgyhogy ez lesz a kínálat a jövő hétre.
0: Mi volt a feltétele a jelentkezésnek? Gondolom az olvasni tudás az egy feltétel.
1: Igen, minden évben úgy hirdetjük meg a táborunkat, hogy kisiskolások a célközönség, ugye, és az azt jelenti, hogy egytől negyedik osztályig, mert ugye szokták kérdezni, hogy óvodásokkal lehet, hát tehát legalább elsős gyereknek kell lenni. Ugye, hát nyilván ugye a célközönség azért is a kisiskolás réteg, hiszen ez a problémás a szülők számára ebben a korban, hogy megoldják azt, hogy a gyerekek felügyelet alatt legyenek, közben ők ugye tudjanak dolgozni, ugye annyi szabadság nincs, hogy az egész nyárra ez kiférjen, úgyhogy kisiskolásokkal, de igen, az olvasni tudás azért igen, mert lesznek különböző feladatok is, meg azért egy olyan gyerek, aki, tehát hogyha nagy a két korosztály között a különbség, akkor azt szoktuk tapasztalni, hogy az nagyon nagy megosztottságot igényel a könyvtárostól, mert más egy kicsivel való foglalkozás, meg egy negyedikessel, úgyhogy igen, ez szokott lenni a célközönség.
0: mit fognak olvasni? Ezt el lehet árulni előre?
1: Hát úgy konkrétan olvasni nem fognak, hanem különböző feladatok lesznek, és akkor majd azt kell úgy megoldani, levenni a könyvet a polcról, tehát az a, hogy most üljön le egy könyv mögé, tehát ez a klasszikus, ami a könyvtárral kötünk ugye össze, ilyen nem lesz, hanem éppen, hogy az élményszerűség, hogy feladatot is oldjon meg, egy kicsit olyan könnyedebb formába, rövidebb részletet kelljen elolvasni, tehát nem akarjuk azt, hogy egy ilyen non-stop olvasás legyen, és egy kicsit megrémüljenek tőle, úgyhogy ilyen élményszerű feladatmegoldás lesz.
0: Még így beszélgetésünk végén a szolgáltatásaitokról néhány szót ejtsünk, hogy mi mindennel várjátok a gyerekeket.
1: Hát a gyerekeket nyilván ugye alapszolgáltatása a könyvnek, ha egy kicsit ilyen most ilyen könyvtár használati szabályzatosan szeretnék fogalmazni, illetve a könyvtárnak maga a dokumentum kölcsönzés. Ugye amikor a dokumentum kölcsönzés szót meghalljuk, akkor csak a könyvekre gondolunk, gondolom én, hogy a könyvek, tehát a könyvtárral azt társítjuk teljesen érthető módon, és itt ugye a könyveknek is nagyon-nagyon sokfélesége található meg itt a mesebirodalomban, a gyermekkönyvtárban, mert nem csak képeskönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, különböző kis tudós könyvek, de egészen ilyen leporellós, ugye egész kiskorosztálynak való könyvek, sőt olyan könyveink is vannak, ezek a Montessori fejlesztő könyvek, aminek még szövege sincs, ugye egészen a pár hónapos csecsemőknek ajánlható a piros, fekete és fehér színből álló kis fejlesztő könyvek, tehát ilyeneket is lehet kölcsönözni. Vannak egyébként képkönyveink is, ez az úgynevezett Slide Book, amelyek azok sem tartalmaznak szöveget. Ugye annak a képkönyveknek az a lényege, hogy a kép alapján a gyerek fantáziája induljon be, és a kép alapján meséljen. De vannak különböző zenélős könyveink is, amikor is egy-egy zenei irányzatot mutatnak be, tehát nem csak bemutatják szövegesen, hanem hallgathatunk egy Vivaldi részletet, vagy hallgathatunk egy regi zene részletet, és akkor ennek még van egy olyan válfaj, azok is nagyon népszerűek szoktak lenni, amikor, nem tudom én, az erdei állatok hangját. Az erdei állatokról is abból az adott könyvből ismeretet szerezhetünk, de meghallgathatjuk az erdei állatok hangját, de ugyanúgy a madarak hangját, vagy a vízi állatokat, szóval tényleg széles a skála ezekből a könyvekből is, de hogyha a könyveket elhagyjuk, de hát a könyvből van a legtöbb, és nyilván azt kölcsönöznek a legtöbben, újságok között is lehet válogatni, és az újságok bizonyos részét lehet kölcsönözni. De lehet az úgynevezett hangos könyv, tehát nem a zenélő könyv, hanem a hangos könyv, amikor is ez ugye egy CD formátumú dokumentum típusról van szó, amikor egy adott mesét meghallgat a kedves olvasó, aki azt kikölcsönzi, akár egy, nem tudom én, Bambi regényt hallgatva lehet megismerni, és vannak zenei CD-ink, vannak DVD lemezeink, vannak az úgynevezett papírszínházas történeteink, azok is nagyon népszerűek, amikor egy mesét ugye meghallgathatnak a gyerekek úgy, hogy a szülő felolvassa, és a közben a gyerek a képet nézi, de nagy a diafilm állományunk. Azokat is lehet kölcsönözni, és ugye nem a gyermekkönyvtárban helyeztük el, vagy helyezték el az első emeleti kollégák, hanem az első emeleten vannak, május 28-tól lehet társas játékokat is kölcsönözni. Elég széles már a kínálat, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon jó lehetőség, főleg így nyáron, ugye még több az idő, nem úgy, mint az iskolai időszakban, úgyhogy társas játékok kölcsönzésére is biztatom a kedves hallgatókat.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Tehát ugye Miskolc, Görgei Artúr utca 11, ha már maga az épület, a központi épület helyéről van szó. Telefonon is érdeklődhetnek, de a könyvtár honlapja, azt gondolom a mai világunkban az a legjobb tájékozódási eszköz, mind a programokról, mind a dokumentumokról, a www.rfmlib.hu, a Facebook oldalon is ott van a második Rákóczi Ferenc könyvtár, a Mesebirodalom is, tehát Facebook oldalon is lehet minket megtalálni.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó táborozást kívánok nektek.
1: Nagyon köszönöm. Mi köszönjük az érdeklődést, és köszönjük a jó kívánságot is. Fűse jár, jaj, de jó.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Felújítják a vasútvonalat Vámosgyörg és Gyöngyös között, fejlesztették a Nyíregyházi Tankerületi Központ eszközparkját, Istenmezején lesz pénteken az egészségügyi szűrőbusz. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Minden vonat helyett MÁV busz közlekedik Vámosgyörg és Gyöngyös között augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek, szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények, ezáltal pontosabbá és megbízhatóbbá válik a közlekedés a 85-ös számú Vámosgyörg-Gyöngyös vonalon. A Gyöngyös Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánlja a cégcsoport a főváros és Gyöngyös között, a buszok pedig a Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátrafüredre, illetve Mátraházára induló buszokhoz. Július 1-től új menetrendi struktúra lépett életbe, így a Mátra belső vidéke már óránként elérhető a buszokkal, emlékeztetnek. A vágányzár és a pótlóbuszos utazás már az előző hétvégén érintette az utolsó kettő Budapestről induló, szeptember 1-én pedig még az első két Gyöngyösről a főváros felé közlekedő hajnali Mátra interrégiót is. A vágányzár alatt a vonatok Budapest és Vámosgyörg között a megszokott menetrend szerint közlekednek, az érkezési és indulási időket tekintve csak egy-egy perces változás van. Vámosgyörgről a vonatok érkezése után MÁV busz indul Gyöngyösre. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később, óra 19-kor érkeznek Gyöngyösre. A karbantartás idején a Vámosgyörg és Gyöngyös között közlekedő egyes helyközi autóbuszok is igénybe vehetők, ezeken az autóbuszokon a vasúti menetjegyeket elfogadják a Vámosgyörg-Gyöngyös viszonylatban. Csúcsidőben 10 percenként, azon kívül fél óránként, óránként közlekednek a buszok, amelyek vármegye és országbérlettel is igénybe vehetők. A változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu internetes oldalon lehet tájékozódni. Jelentősen fejlesztették a Nyíregyházi Tankerületi Központ eszközparkját. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
2: Több mint 238 millió forintos európai uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített, 7 személyes elektromos kisbuszt szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a vármegyei pedagógiai szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
3: nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz. Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.
1: Július 24-én, ezen a héten pénteken, Istenmezein várja az érdeklődőket az egészségügyi szűrőbusz a Ne felejts utca 18 szám alatt a bezárt iskola udvarán, tájékoztatott a Markot Ferenc Heves vármegyei kórház. A 9 és 15 óra között elérhető szűrések, nőgyógyászati citológiai, fülorgégészet, szájüregi, testösszetétel meghatározás, általános állapotfelmérés, vércukor, koleszterin, tigliceri gyors tesztek, férfiaknak PSA szűrés és kockázatbecslés. A szűrőbuszban a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakemberei végzik a vizsgálatokat. Kérik, a jelentkezők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyazonosítása alkalmas fényképes igazolványukat. A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A regisztráció a program zárás előtt egy órával befejeződik. Népi játékok, kézműves foglalkozások és rengeteg közös élmény várja a gyerekeket a Sóstói Múzeum falu nyári táborában. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szervezésében idén is közel 400 alsótagozatos diák tölthet el egy-egy hetet a skanzenben, ahol játék közben a régi mesterségekkel és hagyományokkal ismerkednek meg, emellett a múzeum falu új kiállításait és a sóstói erdő természeti értékeit is felfedezhetik. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu területi múzeumigazgatóját hallják.
4: Nem csak kreatívkodunk, alkotunk, teszünk, veszünk, hanem bizony például erészeti előadás keretében megismerhetjük a sóstói erdőt is, amiben maga a múzeumfalu is elhelyezkedik. Megismerkedhetünk a néptánc alapjaival, a népzene alapjaival, és talán a legnagyobb kuriózum az, hogy mindig az új kiállításainkat bemutatjuk a kurátorok jóvoltából. Most nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vannak mindazok, akik nálunk táboroznak 4 héten keresztül, hiszen a tisztálkodásra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen volt a régi időkben a tisztálkodás kultúra, a higiénia megőrzése, és mire kellett egy gyermeknek is például figyelni, hogyha iskolába ment. Ez egy jó és interaktív kiállítás, nagyon szemléltető módon mutatja be a régi idők tisztálkodás kultúráját.
1: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra, és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, arról őt hallják.
5: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már 2 hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
1: Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 21-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. A fej, a has és a végtagok sérülnek a leggyakrabban a roller balesetek alkalmával. Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Csillagok című történelmi musical az Egri Várba. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. A felvetés kapcsán a képviselők az üzemeltetési jogok fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastrukturális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportpaletta és műhüves futballpálya kialakításáról döntöttek. Az önkormányzat legfrissebb döntése értelmében a város vezetése határozottan elkötelezte magát amellett, hogy a sportpálya üzemeltetése a továbbiakban is önkormányzati érdekeltségű társaság, a Mikom Sportcentrum kezében maradjon, biztosítva ezzel a létesítmény stabil, hosszú távú működését. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
2: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt a sportban vannak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célút tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Veréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: A fej, a has és a végtagok sérülnek leggyakrabban akkor, ha valaki elesik egy rollerrel. Nem ritkák az életveszélyes sérülések, amelyek többségét fiatalok szenvedik el. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg, ketten pedig életüket vesztették el rolleres balesetben. A KRESZ módosítását érintő társadalmi vitában első helyen szerepel az elektromos rollerek használatának szabályozását érintő kérdés. Nyíregyházán nagyon sokan közlekednek elektromos rollerrel, és mivel egyelőre nincs szabályozva az eszköz használata, sokan feszegetik a határaikat. Gyakran, főleg gyerekek át is lépik a határt, mondta dr. Pálfi Tímea, a nyíregyházi Józsa András Takkórház sebészeti osztályának adjunktusa.
4: Rengeteg gyerek sérültünk van. A rolleres balesetek mindig nagy energiájú sérülések, hiszen egyszerűen a fizikájából adódik az, kiskereke van, nagyon kis talajjel egyenetlenség elég, hogy egyből azonnal lefékeződjön, és gyakorlatilag védekezés nélkül fej, arc, koponya traumákat szenvedjenek el ezek a betegek, akár töréssel, akár életveszélyt okozó koponyaüri vérzésekkel. Ezen kívül rollernél gondolni kell a kormánysérülésre és tompa hasi sérülés során vérző hasüri szervsérüléseket szenvedhetnek el ezek a gyermekek vagy felnőttek. Lépsérülés, májsérülés, hasnyálmirigy sérülés a hasüregbe, ami mindig azonnali életmentő műtétet tesznek esetleg szükségessé. Ezen kívül a végtag törések kapcsán is nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon darabos jellegű töréseket szoktunk látni a rollereseknél, tekintve így, hiszen ezek nagyon nagy energiájú sérülések. Amilyen erőhatás hat ezekre az eső rolleresekre, autókban már régen légzsákot szereltek be ezeknek a kivédésére, a rolleresek legtöbbje pedig sajnos még egy egyszerű védőfelszerelés sem használ.
1: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Vár egyik legnépszerűbb nyári előadása. Az Egri Csillagok című történelmi musical július 31-én ismét életre kelti Gárdonyi Géza legendás történetét, miközben a produkció már a jubileumi évadra is készül. Az idei előadásról Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria játékok ügyvezetőjét hallják.
5: Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élmény. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell, és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől, ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egy házi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egréd Ciszterci templomban július 23-án, most csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit! Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én, szombaton este 8 órakor Szent Mise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz, szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A hétvégén következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, tehát július 26-án, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd, Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáink kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre bagolyírtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárdi János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon, állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, Stella katolikus egyházi üdülő bagolyírtás, Falloskúti béke királynője egy templom, Mátra-Szentimrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a Magyarok Nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Golyatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata. A biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődést, táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az imahát térláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus romaszak kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy okos eszköz alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Ahogy említettük, ingyenes az alkalmazás, amely elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Újabb nemzetközi tornát nyert meg a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója Petrimán Patricia. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról a Nyíregyházi Sportcentrum úszója Szabó Regina. BL 8-at döntő, kupa ezüst, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb nemzetközi tornát nyert Petrimán Patricia. A Nyíregyházi Sportcentrum 51 kilós súlycsoportban induló ökölvívója a németországi Brandenburg kupa döntőjében a hazai színekben versenyző Rovira Rifarterra Josefint verte egyhangú pontozással. Petrimán ebben az évben negyedik torna győzelmét ünnepelhette. Legközelebb az augusztus 10-én kezdődő szerbiai U19-es Európa-bajnokságon lép szorítóba. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Kocsis Csaba vezetőedzőt hallják.
2: Most találkozunk először így közösen, van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges. Szép kihívásokkal küzdenek nem csak a sportolók, az edzők is, illetve minden ki, aki itt körülöttünk dolgozik. Egy magasabb osztályba lépünk, ahol nagyobb követelmények, erősebb ellenfelek, erősebb klubok, jobban szervezett klubok, mint amik az alsóbb osztályokban vannak, úgyhogy ez egy ilyen komplett kihívás lesz mindenkinek, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, ami előttünk áll. Nyilván az első osztályról beszélünk, és nyilván ott a legjobb magyar csapatokkal fogunk játszani, és nyilván közöttük van olyan, aki nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozik, sőt talán egy-két olyan csapat is, aki a Európa meg a világ legjobbjai közé tartozik. Nyilván mi nem ehhez a szinthez fogunk tartozni, de igyekszünk felvenni velük is a versenyt, illetve fejlődni szeretnénk, hogy minél közelebb kerüljünk majd ahhoz a szinthez, ami elég lesz ahhoz, hogy jövő szezon után is ebbe az osztályba maradjunk. Mikor mi a cél? Nyilván most a felkészülésnél itt sok minden szóba fog kerülni, de a legfontosabb az, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy el tudjuk kezdeni majd a bajnokságot kompletten, sérülések nélkül, a lehető legjobb fizikális állapotba, és nyilván el kell kezdeni majd építeni azokat a dolgokat is, ami taktikailag is olyan szintre visz minket, ahogy fel tudjuk venni a többi csapattal a versenyt, úgyhogy ez egy építkezés lesz. Sok új játékossal, ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
1: Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbén Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott a célba. Urbin Tamást a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
3: Nagyon-nagyon régen, emlékeim szerint 5-6 éve volt utoljára országos gyermekbajnokságon bajnoki címünk, és azt, hogy még meg tudtuk a 200 háton ezt ismételni, tehát 100 háton sikerült bajnoknak lenni a Reginának. Tavaly év folyamán a 200 háton volt bronzérmes, ott idén évre bronzérmes volt, de egy sokkal-sokkal másabb mezőnyben és egy nagyon jó idővel. Én úgy gondolom, emellé még

0: Az 50 gyorsan is döntő tudott úszni, ötödik lett egy sprint számba, hogy nagyon jó bajnokságot zártunk, és ez továbbra predesztinál minket arra, hogy a serdlőn is döntő eséllyel induljunk.
1: Budapesten a BVSC úszodában rendezték meg az országos bajnokságot. A 13-14 évesek versenyén a Nyíregyházi Sportcentrum 7 úszóval indult, akik az egyéni számok mellett 5 váltószámban is rajtkőre álltak. A 74 egyesület közel 400 sportolója között helyt álltak a nyíregyháziak, többen egyéni csúcsot úsztak. Szabó Regina 2 éremmel tért haza a fővárosból. Bár a fiatal úszóhölgy terveiben egy érem megszerzése szerepelt, egyáltalán nem bánta, hogy kétszer is felállhatott a dobogóra.
2: Elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és jól meglepődtem rajta.
1: Urbin Tamás elmondta, már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
0: Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a fő száma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságon is bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillagos ég.
1: BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
3: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük, bajnok ligája 8-et döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt 2 éve is tudtuk, 2 éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk 2 bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgorica ellen egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce ellen itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremű 2 BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt 2 bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből 2 BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
1: Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
3: Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a 2 nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy 2-vel itthon nagyon vertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez egy megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
1: Az együttes kiválóan szerepelt a Bajnokok Ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
3: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy úgy is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zoltánnak is az 5. éve volt, aztán ugye jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és nyilván ezek a lehetőségek az, hogy Bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
1: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
3: Ugyanez az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítási rendbőtást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig, majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk. Jóvi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előlet a túlak, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodóan felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratali Struca eleve ugye a jobb szélen a Tublannak a váltótása lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így azért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizennyolc óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: kellett felemni.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa július íma szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát, rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A harmadik tizedben egy 4 éves kisfiú teljes felgyógyulásáért kérjük a Szűzanya közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben imádkozunk egy édesapa és a beteg fertálymesterek gyógyulásáért is.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A negyedik tizedben egy édesanya és egy nagymama lelki teljes gyógyulásáért kéri családjuk a szűzanya segítő közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát családja minden tagjára, valamint közbenjárását, gyógyulásáért és egy személyes kérés meghallgatásáért.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. Az ötödik tizedben papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a világ békéjéért imádkozzunk, és egy alsó Zsolcán érő család életére is kéri egy kedves hallgatónk a szűzanya védelmező oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy daganatos beteg gyógyulásáért kérjük a Jóisten erejét és a szűzanya közbenjárását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ezt a rózsafűzér imádságot az Egri Fertejmesteri Testület ima csoportja nemzetünk keresztény megújulásáért ajánlja fel. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk!
4: Áld meg, Uram, Magyarországot! Áld meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadíts meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől.
5: Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától.
3: Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzen, és ne a gonosz. Az igazság győzzen, és ne a hamisság. Az erő győzzen, ne az erőszak. A szeretet győzzen, ne a gyűlölet. A józanság győzzen, ne az indulatok. A megfontoltság győzzön, ne a kapkodás. Az okosság győzzön, ne az ostobaság. A szorgalom győzzön, ne az irítség. A tehetség győzzön, ne a könyöklés.
6: Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, kincseinket, nehogy elpazaroljuk, hazánk szép tájait őrizzük meg éppen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán. Az egészségünkre jobban vigyázzunk. Fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük. A betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni.
7: Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat. Az otthonokban egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek. A tisztességes munkának legyen becsülete.
8: Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól. Oltalmazd és védelmezd minket a súlyos csapásoktól. Szenvedő testvéreinket különösen segíts meg. Adj nekünk bort, búzát, békességet. Változtasd át a bort a te szent véreddé, a búza kenyeret a te szent testeddé. A békét, a te békédet örök örömünké. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hantos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes, egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15

tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse el a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűz Mária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definitora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az Úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Békeszeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Parma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba
1959-ben vették fel az ünnepét július 20

31. dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak, neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által.

0: Súlyok vince, a csend, a süket léttelenség. Isten csupán a csendet engedi megtartanom, s hogy magammal vigyem a létén túli tájra, oda átra. Csupán a csendet hagyja meg nekem. A csend lesz az én odaátom. Mást mindent elvesz tőlem, minden mást elveszítek. Velem csupán a csend maradhat, az abszolúttá kiteljesedett csend. A csend. A norvég fennsíkok csendjénél nagyobb és teljesebb csend. A minden hang szépségét elveszített, süketítő csend. A minden fájdalomnál fájóbb, s magamat önmagamba bezáró csend. A csend, a belőlem minden mást kizáró. A csend, amely engem is kizár mindenből, amelyik megfoszt a létezés minden leírhatatlan szépségétől. A csend, amelyik a halál maga. A csend, amelyik az Isten maga. A csend, a süket léttelenség.
1: Elhangzott Súlyok Vince, a csend, a süket léttelenség című költeménye. Súlyok Vince, költő, író, műfordító, Ménfőn született 1932-ben. 52-ben érettségizett a Győri Révai Miklós Gimnáziumban. 52-ben és 53-ban az ELTE-i jogtudományi karán, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányokat. 54 és 56 között Egerben tanult magyar-orosz szakon. Egri főiskolai hallgatóként vett részt az 56-os forradalomban, amiért utóbb el kellett hagyni a Magyarországot. Norvégiában talált második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, majd az oszlói egyetemi könyvtárban évtizedeken át volt a közép- és kelet-európai részleg, s benne a bőséges Hungarika gyűjtemény szakértője és vezetője. 58-ban Rómában jelent meg verses kötete Rám döntött világ címmel, 61-ben látott a napvilágot Brüsszelben a Céltalan ég című kötet. A norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója. József Attila, I. és Gyula, Vörös Sándor, Pilinszky János, Csóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Sok éves munkájának eredményeképp 1995-ben megjelent a Magyarország története és művelődése című 700 oldalas enciklopédikus mű, mely hiteles és bőséges ismeretet közvetít a magyar kultúráról a skandináv világ számára. Súlyok Vince Oszlóban hunyt el 2009-ben.

0: A nap imája.
1: Éjszaka a város fölött. Éjszakát fátyolát kiterítetted a város fölött, Uram. S miközben az emberi drámák szálai fűződnek, vagy szerte hullnak, azok, akik az alkoholt betiltották, gyártották, eladták, vagy továbbadták, ugyanabban az éjszakában alszanak el békében. Mindannyiukra gondolok, és szánom valamennyit, mert nyomort gyártottak, s adtak el, mert bűnt gyártottak, és adtak el. De gondolok a többiekre is, azokra is, akik nem azon fáradoznak, hogy építsenek, hanem, hogy romboljanak, nem azon fáradoznak, hogy mindent szebbé tegyenek, hanem, hogy bemocskoljanak. Akik nem azon fáradoznak, hogy mindent kivirágoztassanak, hanem, hogy elrontsanak. Nem azon, hogy mindent jobbá tegyenek, hanem, hogy lealjasítsanak. Ama megszámlálhatatlan embertömegre gondolok, Uram, amely a háború javára dolgozik. Emberek, akik, hogy megkeressék a kenyeret a család asztalára, más családok vesztén fáradoznak. Akik, hogy élni tudjanak, mások halálát készítik elő. Nem kérem tőled, hogy vedd ki a kezükből a munkát, hiszen ez csak nem lehetetlen. De add meg, Uram, hogy végre önmagukra döbbenjenek, hogy ne tudjanak többé békésen aludni, hogy küzdjenek már a megbomlott világ ellen, hogy élesztő kovásszál legyenek a megváltás jegyében. Légy irgalmas hozzám, ki gyakran elszundítok, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik még most is mélyen alszanak, és bűntársaivá lesznek ennek a bódult világnak, ahol a mindennapi kenyérért testvér testvére gyilkosává süllyed.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
6: ...1332-ben szentelték fel, az évszázadok során leégett, majd újjáépítették a tájai Szent László templomot. Az elmúlt két év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi Szent Mise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az Egyházközségi Képviselőtestület világjelnöke köszöntötte a főpásztort.
7: Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egri érsekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza, magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világjelnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben is kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hit élet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden ide betérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önök mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
6: Prédikációjában Ternyák Csaba egri érsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt, őt hallják műsorunk folytatásában.
8: Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó, hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon, különleges üzenetei vannak. Már a Szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten Szentfia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. Kiszabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi volt, hanem egy lett közülünk. Vállalta a mi bűneinket, vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, sőt megfizette a válságlevelet mindannyiunk bűneinkért. Maga az Isten. Ő szállt le Jézus Krisztusban azért, hogy fölemelje az elesett emberiséget. Ő megalázta magát, hogy bennünket fölemeljen. Mekkora nagy szeretet. Mekkora nagy erő van ebben. Ilyenre talán néhány szülő képes, hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe, azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten. Fölemelt magához. Embereket, csak ideig, óráig élő embereket meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya, hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. Mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kijárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a

Szentlélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk. Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk, külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el. Borítsunk rá fátylat, mert egymásnak testvérei vagyunk, és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogy ha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti, mint élő kövek, épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot, mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek! Mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon
szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár, hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe, hogy legyen aktív tagja. Ne csak, ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is, testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért. Hogy kik vagyunk mi. És komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjon-e belőlünk a dicsőítésnek az imája? Mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre. Mert ő az, aki előbb szeretett minket. És tőlünk csak azt várja, hogy válaszoljunk. Válaszoljunk szeretettel az ő szeretetére. Ezért olyan jó nekünk eljönni a templomba. Mert itt a templomban róla tanulunk. Az Istenről. Hozzá imádkozunk. Itt találkozunk egymással. És nem idegenként köszöntjük egymást, hanem testvérekként. Mert összetartozunk. Mert Isten gyermekei vagyunk. És ez a templom felüdít bennünket. És az a nap, amikor ide eljövünk imádkozni, az más, mint a többi napok. Az sokkal értékesebb, sokkal emelkedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell ennél több? Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat? Önmagával táplál minket, aki a szent áldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Isten. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem a
nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén. Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk, erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzátartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat, és megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újrakezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újrakezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor ítélhet osztály ismétlésre? De az nem szégyen. Újrakezdjük. Újrakezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk. Ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja.

0: Tárnyák Csaba egrélyeseket hallották, aki július 5-én táján áldotta meg a felújított Szent László templomot.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kiréna és a Varázssíp című ciprusi görög mesét, melyet Káldi Nóra olvas fel nektek.
2: Hol volt, hol nem volt, távoli tenger közepén volt egy sziget, és nem csak volt, most is megvan. A neve Ciprus. Formája olyan, mint egy óriási gitár. Partjait sziklák csipkézik, pálmafák, olajfák, narancsfák, fügefák, citromfák díszítik. Úgy mondják, valamikor réges-régen itt kelt életre a tengerhabjaiból a szépség istennője, és születése után szebb lett a sziget, mint valaha. Olyan mélyzöld itt a tenger, mint sehol másutt a világon. Az ég pedig olyan kék, mint az istennő szeme. Tavasztól őszig nem látni felhőt, csak napsugarak aranyhajszálait. Nagy, csodálatos liget Ciprus szigete. Hegyeit fenyőfák, tölgyfák, cédrusfák borítják. Völgyei vízi és erdei tündérek boldog lakhelyei. Egykor messzi tájakról vándoroltak ide a sziget lakói. A legtöbben görögök voltak. Később török hódítók foglalták el, úgy, mint Magyarországot. Sok év telt el, és a görögök meg a törökök jó szomszédként éltek egymás mellett, békességben, barátságban. A falu gyerekei a hegyi forrásnál szoktak találkozni. Ott az erdő hatalmas, százesztendős platánfái és tölgyfái alatt gyűltek össze beszélgetni, játszani. Volt köztük egy görög kisfiú és egy török kislány, akik nagyon jó barátok voltak. Amikor együtt játszottak az erdőben, mindig velük volt a kisfiú Hektor nevű kutyája, és a kislány Kiréna nevű fehér cicája is. Csodálatos dolog esett meg ezzel a két gyerekkel egyszer. Amint a patak partján üldögéltek, meglátta őket a patak tündére, meg az erdő tündére, és ezek elhatározták, hogy megajándékozzák valamivel a két jó barátot. Az erdő tündére előlépett a fák közül, és a csodálkozó kisfiúnak egy varázssípot adott át. Ha belefúj, olyan kicsivé változik, mint egy borsószem. Ilyen sípjuk volt régen az erdő tündéreinek, s ha belefújtak, láthatatlanul jutottak el más vidékekre, hogy segítsenek az embereken, vagy hogy társaikkal nagy ünnepet üljenek. A kisfiú már is belefújt, mert nagyon furta a kíváncsiság az oldalát, és olyan kicsivé változott, mint a kis ujjam. A kislány, a kutya meg a cica nagyon megijedt, amikor meglátták, milyen apró emberkévé változott a barátjuk, de az erdő tündére megnyugtatta őket, hogy csak egy óráig tart a varázslat, és a kisfiú újra olyan lesz, mint volt. A picurka kisfiú a forráshoz szaladt, hogy a víz tükrében megnézze magát. Egy kőre ugrott, és kereste a képmását a vízben. Ekkor kiemelkedett a vízből a patak tündére, és mosolyogva szólt hozzá. Hogy tetszel magadnak, hip-hop? Gyere, most visszamegyünk a többiekhez, mert nekem is van egy meglepetésem a számotokra. Tenyerébe fogta hip-hopot, és visszamentek a társasághoz. A patak tündére elővett egy kis játékot, amely olyan volt, mint egy katica bogár, és oda tette a török kislány kezébe, és azt mondta neki. Hallottam, milyen szépen énekelsz. Ezt a kis játékot neked ajándékozom. Nézd meg alaposan. A kislány jól megnézte, megforgatta a kezében, és akkor vette észre, hogy ez bizony nem katica bogár játék, hanem egy apró, nyolc húros hangszer. Hogy hívják a cicádat? Kérdezte a tündér. Kiréna, felelte a kislány. Ezt a kis hangszert is így nevezik, mondta a tündér. Ennek a hangjára táncoltak régen a tündérek, amikor a szépség istennője még itt lakott a szigeten. És most már az enyém? A tiéd. Ha megpendíted a húrokat, érteni fogod az állatok és a virágok nyelvét. A kislány bal kezébe vette a hangszert, jobb keze mutatója hegyével megpendítette a húrokat, do, ré, mi, és énekelni kezdett egy altatódalt, amelyet édesanyjától hallott. puha vánkos meleg ágy, aludj kicsi lelkem, aludj békén, csöndesen, ne zavarjon a zaj se a bánat. Hívjuk mától fogva a Doréminek, szólalt meg Kiréna cica. Hektor is ugatni kezdett, és a két barát, Hip-Hop és Dorémi pontosan értették, hogy azt mondja, meglátjátok, milyen kalandok várnak ránk.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja a egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező. A szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház

0: növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egyszín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományú kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami felszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonlóféleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt A következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szent áldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánunk önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal kezdünk, melyben dr. Csókai András idegsebész előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. A 21 órai híreket követően Kávéház című portréműsorunkban ezúttal stílusosan a kávéról és a kávézás kultúrájáról beszélget Csohány Imre kávépörkölő mesterrel és Kumfrigyessel, a Kávés Doboz bloggerével, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről, ellátogatunk a Heves vármegyei Szihalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Végezetül az EGRI TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselő segítségével. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a görögkatolikus egyházadása szól. 22 óra 5 perckor híreket hallanak, majd mindennapi egészségünk című műsorunkban dr. Harangozó Hajnalka EGRI fogorvossal beszélgetünk, gyakori fogászati problémákról, a megelőzés lehetőségeiről, fogszabályzásról és fogfehérítésről is. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Isten szabadító erejéről beszélget tanítványaival Szendrejné Miskolci Mária hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismert tetéssel legközelebb 23 óra 55 perctől várom önöket.
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják. Arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során, valamint arról, hogy mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat.

0: Az első, ami eszembe jutott a beszélgetésünk kezdetén, hogy hogyan is kezdjem, egy kicsit definiálni szeretném professzor urat, akkor eszembe jutott négy szó: hívő, orvos, idegsebész és édesapa. Ezzel a gondolatokkal köszöntjük szeretettel dr. Csókai András professzor urat, kedves feleségével, és a művész úrral, aki elkíséri a missziói során, és a festményeivel próbálja egy kicsit közelebb vinni az emberekhez mindazt, amit a professzor úr munkájával, missziójával végez. Először is első körben ismerjük a mai helyzetet, ami körbeveszi gyakorlatilag nem csak Európát, hanem az egész világot, ez a háborús helyzet. Kérdezlek, hogy szerinted nekünk, keresztény embereknek hogyan kell ebben helytállni, és milyen iránymutatást tudnál adni, mint keresztény ember nekünk is ebben a helyzetben?
1: Mindannyiunkat ezt foglalkoztat. Ki áll közelebb Jézushoz, Putyin vagy a Zelenszkij? Igaz? Ez a kérdés. Mert hogy nem ott vannak, egyik se, az biztos, de mégiscsak kiállhat közelebb. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Mondjuk nekem a nagy csalódás volt azért, mert egy olyan 5-6 éve figyeltem a orosz államfőnek a nyilatkozatait, és úgy azt láttam, hogy ha nem is mélyen megélt ortodox hite van, de valamilyen szinten tud azonosulni az ortodox kereszténységgel. De hát azt is tudjuk, hogy az ortodoxia ott azért egy államvallás is, tehát azért az egy más, mint a mi katolikusságunk. Hát azért ezzel a atakkal bármi rosszat, gonoszságot csináltak az ukrajnai magyarsággal, vagy akár a ukránai nemzetiségekkel az ukrán testvérek, de ezzel a maci bajszát rángatták hosszú ideig, de nagyon nagyot ütött. És azért ez túlzás, szóval ekkorát nem szabad ütni, akármi is történt. Tehát azért mégiscsak ez az alapállásom. A mi dolgunk az valóban, hogy a humanitárs segítséget nyújtsunk, és ahogy szerintem nagyon jól fogalmazza a miniszterelnök úr, ami miniszterelnök úrunk, hogy valahogy elkerülni ebből akik nem belemenni ebbe a háborúba, mert hogyha én látok két tagba szakadt embert, amin késeli egymást az aluljáróba, nem biztos, hogy nekem kell szétválasztani őket. Szóval nagyon fel kell mérnem, akkor tudom szétválasztani őket, hogyha mind a kettőt ki tudom ütni. Szóval ez lehet, és mivel nem, tehát azért nem a szeretet vezényli, de ami nekem viszont mindig eszembe jut, amikor egy ilyen dráma jön, mint amilyen a Covid is volt, és most ez nagyságrendileg nem ez a világ legnagyobb problémája, de tényleg nagyságrendileg, és a Covid se, a 2 év alatt 6 millió áldozatával. A 2 év alatti 6 millió áldozatot az abortuszban összeszedjük 60 nap alatt körülbelül. 100 000 abortusz van jelen pillanatban naponta a világon, több mint 100 000, 110-re tagsálják, csak Európában napi 4 000. Tehát torony magasan elenyészik ez a probléma azon probléma mellett, ami az anyaméhekben zajlik, és ez már nem teológiai vagy filozófiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. 1961 óta, amióta a tudomány, a nagy tudomány felfedezte a DNS spirálist, az örökítő anyagot, azóta a tiszta materialista gondolkodás számára is világos, mert a tiszta materialista gondolkodás az azt mondatja, hogy a kálium, nátrium, vízmolekulák, koleszterin, fehérjék egyszer csak kitermelik az emberi szellemvilágot, tehát az, hogy én megbocsájtó szeretettel tudok lenni mondjuk adott esetben bármilyen gyilkos iránt, az vízmolekuláknál, mert nagyon sok víz van az agyban, vízmolekulák és egyéb molekuláknak a terméke. Szóval, de ez nonsens, de fogadjuk el, hogy így van. Fogadjuk el, hogy így van. Akkor is ezen logika alapján a DNS és minden kromoszóma ott abba a megtermékenyített petesejtbe, a zigótába megvan, csak az emberi élet során, ami a fogantatástól indul, más-más gének mutatkoznak meg, mondjuk így lemondanak egymásról, az egyikből lesz agysejt, a másikból meg egy lábköröm sejt, vagy egy hajhagyma sejt, szóval így kell ezt nézni, és innentől fogva teljesen egyértelmű, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az, amikor érettségizett, vagy óvodába jelentkezett, vagy éppen megszületett, hanem a fogantatás pillanatán. Tehát ez egy faktum. És sajnos mi az oka? Hát mi az oka? Hát ilyen gonoszak az emberek. Hát ez lehetetlen, igaz? Hát van olyan fiatal pár, legyen az házas pár, vagy egy párkapcsolat, aki gazdasági problémák, vagy párkapcsolati problémák miatt azt mondja, hogy dobjuk ki a 10 éves gyereket az ablakon. Hát ilyen nincsen, ez nonsense, igaz? És nem azért nem mondják, mert félnek a rendőrségtől, vagy ahogy a börtönben bezárják őket, mert tudják, hogy az egy emberi személy, a 10 éves, 3 éves gyerek, ugyanúgy, ahogy a 90 éves édesanyám is, aki csak épp hogy tud kommunikálni velünk, illetve 95 éves most már, ugyanolyan emberi személy, mint ahogy mi itt ülünk és figyelünk egymásra és beszélgetünk. Tehát akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy zsigeri szinten nem tanultuk meg, nem tanították meg velünk azt, hogy hol kezdődik az emberi élet. És itt mi azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez politikailag nem lehet rendezni, mert az a párt bebukik, aki azt mondja, hogy stopp, abortusz, nem lehet a kórházakban megcsinálni. Szóval sajnos ez Lengyelországban sem ment, aki egy sokkal erősebben vallásos ország, mint mi vagyunk. Tehát marad a hétköznapi párbeszéd, és ennek mindenkinek ebbe szerepe van. Ítélet nélküli hétköznapi párbeszéd arról, hogy hol kezdődik az emberi élet egy ilyen egyszerű logikus okfejtéssel, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Beethoven se született volna meg még egy jó pár zseni, hát meg maga az Úr Jézus se, hogyha Szűzanya nem vállalja akkor gyümölcsoltó boldogasszony napján ezt a csodálatos pillanatot, és ez mindig eszünkbe kell, hogy jusson, bármilyen kataklizma éri a világot. A második világháborúnak a 25 millió halottja, körülbelül ennyi volt, azt hiszem, az egy évi abortusz termelés, úgyhogy a hétvégeket nem számoltam a különböző országba. Tehát ilyen számokba kell lehet gondolkodnunk, és az jó, hogy ilyenkor benye belünk nyilal, hogy erről mennyire kevés szó esik még az egyházba is. Még az egyházba is nagyon kevés szó esik, mondjuk az üldözött keresztényekről is sokkal több szó esik, mint az üldözött magzatokról. Jó, szomorú téma, de szembe kell nézni vele, és egy biztatást adok. Hát ezek jutottak így hirtelen eszembe a kérdésedre, amit be a háborús helyzetről tettünk. Hát remélem, hogy megússzuk, és megbékél ez a két szerencsétlen nép. Hát illetve a nép az biztos megbékél, a vezetőiknek kell megbékélni.

0: Folytatjuk adásunkat dr. Csókai András idegsebésszel.
1: Az élet, azt tudjuk jól, hogy mindegyikünk számára mennyire fontos, és az élet az a családban kezdődik. Hogy tudjuk meghatározni azt a közeget, azt a szülői házat, azt a családot, ahonnan jöttél, és mit adott számodra, mint orvosnak, mint hívőnek, mint mai édesapának a hit és az életnek a megbecsülése abban a családban, ahol felnőttél?
2: Én egy nagyon mély hívő családból jövök, és különösen az apai vonalon egy nagyon erős hívő család. Nagybátyám Miskolcon szorgál, szintén 96 éves jezsuita atya, ő a családban a Jézus igazi megtestesítője, és nagyon sokat merítkezünk belőle, sok táplálékot, lelki táplálékot kapunk tőle. De meg kell, hogy mondjam, hogy ami a legdöbbenetesebb, hogy az ember hogy hagyja el a gyerekkor hitét. Én nem tudom, hogy ti testvérek ezt hogy éltétek meg, mert azért itt inkább azért nem fiatalok, nem a nagyon fiatalok vannak, bár van egy pár, de mindjárt fiatalok vagyunk lelkileg, az biztos. De ez egy rémálom, hogy hogy lehet megtartani a gyermekkornak azt a tiszta szívhitét, ami ugye 3 éves korban világbajnok hit, profi, olimpiai bajnok hit, a Szent Atya se vetekedhet avval az ősbizalommal, amivel a teremtő iránt van egy 2 éves vagy 1 éves gyerek, igaz, aki nevet, amikor földobják, nem ijed meg. Tehát az egy csodás dolog, az a tiszta szívhit, át tudjuk-e menteni? Én nem tudtam átmenteni, pedig komolyan mondom, édesanyám még hívtak mindig papot hozzám, talán a pénteki napon jött, mindig ott beszélgetett velünk, és minden rendben ment, de jött az átkozott kamaszkor, és akkor úgy levált az ember erről a hihetetlen, nagyon erős, mély hitről, és ennek oka ez a drága, aranyos feleségem, aki itt ül előttem, de nincs baj, mert most már együtt vagyunk, pontosan jövőre lesz 50 éve, hogy 14 volt, van egy ilyen LGT szám, hogy ő még csak 14, emlékszem. Tényleg annyi volt, és én meg 16, amikor megismerkedtünk, és 3 hónap után eldöntöttük azt, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát tulajdonképpen így a házasságunk onnan datálódik, de erre még azért, hogy ez az egyház szerint is megkötessék, 8 évet kellett várni, és megmondom nektek őszintén, mivel nagyon családi körbe vagyunk, mi az, ami elviszi a fiatalokat, akik mondjuk ilyen hívő családból jönnek a templomtól. Mi az? Én szerintem az, nagyon egyszerűen és profánul fogalmazok, a túlzott testiség, ami először lélekkel indul a szerelem, mindig, és egy csodálatos, de amikor bejön erősen a testiség, ott bizony jönnek a kilengések, és az embernek tudja azt, hogy nem ez a tanításnak nem ez a tanítás, amit a templomba hallunk, a szüleink tanítása se, és valahogy az embernek mégiscsak van egy ilyen lelkiismeret furdalása, nem hiszi el Isten végtelen irgalmasságot, szóval én konkrétan engem ez vitt el a templomtól, mert minek gyónjak, amikor már gyónás közben ő rá gondolok. Mármint nem úgy, szóval értitek. És akkor, ha meg nem gyónok, hát akkor minek áldozzak? De ha nem gyónok, nem áldozok, mit keresek én ott? És így hagytam el a templomot ostoba buta fejjel, és aki viszont elhagyja a templomot, mindig azt el szoktam mondani, az olyan olimpiai bajnok, mert gyerekkorunkban olimpiai bajnokok voltunk Jézus hídben, aki nem edz. És aki nem edz, és kiáll utána a versenyre, egy boxmeccsre, egy kutyahütő is kiüti. A kutyahütő a sátán. És a mi kapcsolatunkban ez mind a kettőnkre jellemző volt, hogy közösen hagytuk el a templomot. Hittünk mi az Istenben, nem arról van szó, az ember hisz Istenben, Európa is hisz Istenben, hisz abba az Istenben, aki ott magasba trónol a felhők felett, de nem a názáreti Jézus féle Istenben hisz, aki ott van belül a szívében, és állandóan kopogtat a lelkiismeretén keresztül. Mert az ember képes ilyenkor elnyomni a lelkiismeretét, és bizony ebből aztán bajok jönnek, mert szabad prédájává válik a sátánnak, aki 2 óriási bravúrt csinált a keresztényekkel is, kettő hatalmas bravúrja van. Ez a Varga Laci püspökatya tanítása, nekem nagyon beállt ez a fejembe. Az első bravúrja az, hogy elhiteti magáról, hogy nincs. Ezt én is elhittem különben, amikor elkezdtem élni a bűnös életet, sajnos. Ilyeneket is mondtak nekem, hogy Isten arra való, hogy megbocsátson. És az nagyon tetszett nekem ezek a ilyen mondatok, mert igazolva láttam, hogy én akkor bármit csinálhatok, pláne orvos vagyok, annyi nehézséget látok, nekem többet szabad, mint a másik embernek. Borzalmas nagy hiba, borzalmas nagy tévedés. És a sátán másik nagy bravúrja, hogyha mondjuk mélyebben hívő lelkek vagyunk már egy kicsit, akkor mindig úgy ver át minket, hogy a jó képébe jön el, aki megoldást ad az életünknek a problémáinkra, teljesíti a még kereszténységbe is burkolt vágyainkat, és ebből is aztán egy nagy ébredés van. A fájdalom az a legklasszabb dolog, a nagy-nagy fájdalom, ami fölébreszt ebből a vallási gőgből, amikor te Isten akaratába akarod bebújtatni azokat az ostobaságokat, amit hívőként csinálsz. Ez minket akkor ért el, amikor elvesztettünk a 10 éves kisfiunkat nagyon tragikusan. Mondjuk így, hogy epilepsziás baleset, de nem volt igazán epilepsziás, tehát kezelt volt, belefulladt egy 20 centis vízbe a kertünknek a medencéjébe, és mi találtuk meg, gondolhatjátok ezt, hogy ez egy milyen borzalmas dolog volt. Gyertya Szentelő boldogasszonynak a vasárnapján ezelőtt 8 évvel, és bizony, ott pedig akkor mi már nagyon mély hitbe jártunk, már 16 éve mélyen megtért katolikusként éltem az életemet a feleségemmel együtt, és azt hittem, hogy minden úgy adódik, Isten mindig mindent elrendez, és csodálatos, jöttek a találmányok, meg mindenféle a tékozló fiú szakasz útján. Ugye a tékozló fiúból való megtérés az 42 éves koromban volt, és 42 évig koromig sajnos össze-vissza kanyarogtam, és ebből a utolsó 10 év az tragikus volt, mert majdnem tönkretettem a csodás szép Erzsébet híd alatt fogant házasságomat 16 éves korunkban, de hát a feleségem megbocsájtó szeretete azért az visszahozott, és a jó Istennek a kegyelme, mert megmutatta magát akár még misztikus tapasztalat formájába, de azt megtapasztaltam, hogy a hívő, hitét gyakorló ember is eljuthat abba a pontba, abba a kísértésbe, hogy azt kezdi el hinni, hogy Isten engem jobban szeret, mint a többit. Különösképpen bánik velem, mert én külön vagyok, mint a többi ember, mert akkora a hitem. Annyi rózsafüzért imádkozom, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Na, ez a vallásos gőg. Ez a vallásos gőg, és ebből, ugye ez a sátánnak a műve, ebből csak az őrületes fájdalom téríti el az embert magához, és amikor egy ilyen őrületes fájdalom elér, nem tudom, hogy közöttetek is van egy ilyen szenvedő, aki még nem tudta elfogadni a közeli szeretet, hozzátartozó barát, feleség, gyermek halálát, annak bizony valahogy ki kell nyögnie azt a mondatot, amit a tékozló fiúnak nem kell, mert annak csak annyit kell mondani, hogy fogadj vissza engem a házadba, bánom bűneimet, de amikor ártatlanul csap le rád a szenvedés, azt úgy gondolod, akkor azt kell kimondanod, hogy Uram Jézus Krisztus, nem tudom miért történt, de te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Tehát ez a fontos. Tehát ezt tudjuk kimondani a szenvedésben. Nem tudom, hogy ki kell mondani. Mindig őrá kell figyelni, és ha ki tudod mondani, megkapod azokat a kegyelmeket, amivel azt fogod észrevenni, hogy bármilyen tragédia történt az életedben, legyen az Covid-ba elveszett emberek, Ukrajnába elveszett testvér, vagy bárki, Isten szeretőknek minden a javukra válik, és én ezt tapasztaltam meg ebbe a családi drámában a feleségemmel együtt, és aztán csodálatos dolgok születtek ebből a halálesetből, a missziók születtek meg, és maga az a tudat, hogy nem kell a hozzátartozóinkat, akik elmennek, irigyelni Jézustól. Tehát, hogyha tudom, hogy az édesapa nem súlyos, halálos bűnökbe halt meg, vagy valami akkor is biztos lehetek abba, hogy a lehető legjobb helyen van, sokkal jobb helyen, mint itt ebbe a földi vészbe veszélyeztettségbe, és hogyha ezt mindig az Úr Jézusra figyelek, akkor ez eszembe fog jutni, és eltűnik a félelem, elmúlik a keserűség.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségű Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során.
1: Nem tudom, jól vettem-e ki a szavaidból, hogy igazából a hit ott erősödött meg benned, amikor tapasztalatot szereztél Istenről, most akár a fájdalmakban is, amikor kisfiatokat elveszítettétek, vagy akár a lelki küzdelmekben, amikor a bűnök ellen kellett küzdened. Lényeg az, egy találkozás volt a Jóistennel, ami átzökkentett, átmozdította a hitnek a világába, az élő hithez vitt közelebb, hogy esetleg tudnál még nekünk konkrét élethelyzetet mondani, ami megerősített a hitben, és az Istennel való találkozás volt az életedben?
2: Mindig ezen gondolkozom. Misztikus tapasztalatokról lesz szó most, arról lesz szó, misztikus tapasztalatról, hogy vajon te, mint egy katolikus atya, mi a véleményed arról, az értelem útján nem lehet eljutni a tökéletes hitre? Mert én úgy érzem, hogy azoknak kell a misztikus tapasztalat, akik ingadoznak, gyengébbek. Tisztán az értelem útján, ahogy a katolikus egyház tanítja, a katekizmus által, a hittan által, el tudunk jutni a tökéletes hitre, a feltámadásban, és minden, amit az egyház tanító hivatala elmond. Én nem tudtam eljutni, pont például ez a haláleset, meg a nagy bűnök bizonyítják bennem, mert amikor én nagy bűnbánatba estem végre, körülbelül olyan 40 éves koromra, miután majdnem tönkretettem a környezetemet, és elkezdtem újra visszajárni a gyerekkoromnak a templomaiba, amiket elhagytam, elkezdtem újra gyónni, áldozni, de mindig valahogy visszaestem a tivornyázó életbe, mert ez a legprimitívebb dolog, ugye ez volt az én akkor a bűnöm, főleg, és mindig visszaestem, de mindig akartam jobb lenni. Tehát akartam vissza a gyóntatószékbe, aztán vissza a pokolba, vissza a gyóntatószékbe, és tényleg a Jóisten látta ezt az erőfeszítést, és azt hiszem ez díjazza, és ilyenkor belép az életedbe, mégpedig általában egy misztikus tapasztalattal lép be, és képzeljétek el, hogy láttátok most is az Eucharisztikus Kongresszuson azt a gyönyörű nagy keresztet, ami ott volt a főoltár mögött a Hősök terén, és az a kereszt volt ki 83 évvel ezelőtt, most már 84, 38-ban is a főoltár mögött, és én azelőtt a kereszt előtt térdeltem 1998. december 12-e előtt jó párszor, és december 12-én, amikor ott érdeltem és bántam a bűneimet, bocsánatot ér esdekelve, rám nézett az Úr Jézus, zihált a mellkasa, kifordította a fejét, és olyan kicsit mérgesen azt mondta, hogy eleget bajlódom veled, most már menj és többet ne vétkezz. És ez volt az a pillanat, ez egy misztikus tapasztalat volt, mert a kereszt megelevenedett. És én az addig láttam 7000 keresztet az életembe, de egy se fordította el a fejét, és egynél se szólalt meg az a belső hang, ami így megszólított. Tehát ezt hívjuk misztikus tapasztalatnak. És egyszerűen onnantól fogva más lett az életem. Addig én dolgoztam, mint orvos, próbáltam jól csinálni, ilyen sablonokba gondolkozva, dolgozni, így szoktam mondani, hogy szalonidiótaként, ami nem olyan értelemben idióta, csak arra az értelemben, hogy begyakorult sémákat alkalmaz minden kreativitás nélkül. Tehát így éltem az orvosi életemet, gyógyítottam meg én ember, de nem volt bennem innovatív készség, kreativitás azért, mert nem találkoztam a bennem élő út, igazság és élettel, ami nem csak teológiai értelemben Krisztus, de a tudomány útja, a tudomány igazsága, a tudomány élete, az is Jézus Krisztustól jön, aki bennünk él. És ha avval találkozol, mert tisztultál, kitisztultál, ne csodálkozz, hogy elképesztő jó ötletek fognak jönni a saját szakmádból, tök mindegy, hogy csillagász vagy sarkutató, vagy orvos, vagy éppen vécés néni. teljesen mindegy, mert minden szakmának megvannak a innovatív, kreatív dolgai, amivel nagyot lehet lépni előre. És amikor ez velem megtörtént, utána egy teljesen kicserélt más orvos lettem, tele innovációval, és ez meg is mutatkozott abba, hogy új ötletek jöttek, tudományos sikerek jöttek. Összetalálkoztam a Balázzsal, aki egy nagy adomány, Isten adománya. Azért, mert tudjátok, úgy van az, hogy az ember kitalál egy sebészeti ötletet, és akkor elküldi, azt mondja, hogy hú, hát ez baromi jó. Gyógyulnak tőle a betegek. Olyanok, akik addig nem gyógyultak meg, hanem meghaltak, most meggyógyulnak. Hát ez őrület. És látja, és biztos, hogy ha most ezt közlöm, egy pillanat alatt leközli majd a nagy amerikai, meg európai lap, meg a magyar lap, meg mindegyik. És nem így van. Nem így van. Utoléri az embert a Semmelweis éra. Hogy ja, igen, lesöpri. És helyette leközöl egy teljesen harmadrangú, önismétlő, ócska közleményből bármikor, mert az éppen egy olyan helyről jött, a Harvardról, vagy bárhonnan. És azt hittem, hogy egy olyan kapitális nagy ötlet jött, de tényleg az volt különben, és nem. És dobálták vissza a lapok, hogy igen, igen, vizsgálgatni kell, meg még összehasonlító tanulmány, mindenféle ilyen mellékbeszélés volt, hát mondom, ez nem igaz. És képzeljétek el, akkor a Jóisten összekeresztezte a mi útunkat, a művész úrral, hoztam is egy szép könyvét, itt is bele megvan rajzolva, majd esetleg aki meg akarja venni, hogy ő meg megrajzolta azokat az ötleteket, amit én kitaláltam. És úgy meg egyből elfogadták. Olyan ütése van a művészeti rajznak. Tehát az első könyvünk az a tudomány, hit, egy tudomány és művészet együtt a hitben, most meg itt a bangladesi munkánkat rajzolta meg. A bangladesi ikreket is végig rajzoltuk, tulajdonképpen én is azon keresztül tanultam meg az általam kitalált és kifejlesztett műtéteket, hogy állandóan mondtam a Balázsnak, hogy ezt így rajzolt, úgy rajzolt, így rajzolt, úgy rajzolt. Szóval én egy nagyon nagy hibát követtem el ennél a bangladesi ikrek szétválasztó műtét sorozatánál. Nem mértem fel a 18 fős orvoscsapat és tartozékainknak a spirituális állapotát és helyzetét. Nem mértem fel. És azt kell, hogy mondjam, ajtóstól rontottam a házba. És ezt, aki hittel akar valamit csinálni, ezt nem szabad. Ez baki. Mi lett ennek a következménye? Egy, miért rontottam én ajtóstól a házba? Elmondom nektek. El kell képzelni, hogy így a két fej így össze van nőve. A két összenőtt fejecske szétválasztásának nem az agyak szétválasztása a legnagyobb probléma. Az is nagy probléma, de attól legfeljebb, idézőjelbe mondjuk lebénul, megbénul, mert a mozgató mezőt roncsoljuk a szétválasztás közben. Nem is az artériák szétválasztása a probléma, mert egyik fejből be, másikon át középen el lehet vágni. Az átfutó idegpályák az már probléma, de azt ki lehet titrálni úgynevezett ilyen MR traktográfiával, és nagy valószínűséggel azt lehet mondani, átvághatók, mert ha az, hogy nem átvágható, akkor nem lehet szétválasztani. A legnagyobb probléma, képzeljétek el, a közös vénáknak a szétválasztása. Mert minden koponyában itt középen egy hatalmas nagy vénás öböl fut, ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük teljesen a saját, nyilván az agyi ereinket, mert nem tanultuk. Tehát van nagy közös véna a két összenőtt fejben, nagy közös vénás rendszer van, és ha odaadom az egyiknek, akkor a másik hal meg, ha meg a másiknak egyik hal meg, nem lehet ketté osztani. És amikor

Lehet ez egy mély másima, rózsafüzér is lehet, csak azt egy kicsit bonyolultabb végigmondani. Például mondjuk egy nehéz műtéti helyzetbe. A Jézus ima úgy gyógyít téged meg, hogy van benned mondjuk félelem, amiből meg kell gyógyulnod. Például félünk most a háborútól, igaz? Hogy majd ide jönnek, vagy nem tudom. De van lehet más is, harag. Hú, mennyire tönkreteszi az embert a gyűlölet. Gyűlik az ölet. Gyökösi Bandi bácsi tanítása, bennem gyűlik az ölet, magamat teszem tönkre, hogy gyűlölöm a szomszédomat, mert mit tudom én, múltkor letaposta a füvet, vagy nem tudom, ilyen baromságok miatt is kialakulnak elképesztő viták, közlekedési vétségek miatt is kialakulnak ilyen viták. Hogyan tudom ezt én, hogy ez ne hason rám? Úgy is tudom, hogy azt mondom, a názáreti Jézus nevében parancsolom, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem félelem, távozz tőlem gyűlölet. Ez ideig, óráig megy, de biztos lehetsz benne, hogy visszajön. Visszajön a házadba. Hogyan tudod, hogy ne legyen, hogy ne akadályozza a gondolkodásodat? Mert minden ilyen stressz, ami gyűlöletből, félelemből, egyebekből, irigységből, bármilyen bűnből fakad, akadályozza a gondolatot, akadályozza a tiszta gondolatot. Ki is mutatták különben, hogy a szinapszisokat, amik az idegsejtek között vannak, gátolja. Tehát nem leszel kreatív, mert avval vagy elfoglalva, hogy félek, gyűlölök, mit tudom én, aggódok, vagy kóros ócska vágyaim vannak, mert állandóan csak az evésre gondolok, vagy mit tudom én, más feleségére gondolok, vagy bármi miatt lehet ilyen rossz. Nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy igen, és figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy felismerem magamban, hogy igen, ez megvan bennem. Ez a fajta kísértés, vagy nevezzem bármi, van bennem. Ezzel, hogy felismerem és kimerem mondani, hogy igen, Andriskám, te ettől a műtéttől most baromira félsz. Mert félsz, hogy meghal a beteg a műtőasztalon. Ezzel, hogy kimondtam, ezzel egy távolságot fogok tudni felvenni a félelmemtől. Elfogadom, hogy van félelmem, mert szabad lennie, de beteszem a sarokba, nem hat rám. Miért nem hat rám? Mert Jézusra figyelek. Odapofozom magam vissza, és mindig odafigyelek az Úrra. Nem a félelmemre figyelek, nem a haragomra figyelek, nem a mit tudom én milyen kísértésekre figyelek, hogy ennek a hölgynek milyen szép lába van, vagy nem, most értitek, hát mindenféle baromságok juthatnak az eszébe az embernek. Nem arra figyelek, az Úr Jézusra figyelek. Hogy figyelek? Mondom magamba, kimondom a nevét, és avval hozom magamat a jelenbe, hogy hozzárendelem a légzésemhöz. Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. Így, ilyen állati egyszerű, csak csinálni kell. De lehet más ima, azt is lehet mondani, hogy Isten jó. Vagy lehet, aki megkérdeztük először a Jáli csatját egyszer, a szemlélődő ima nagy tanítómesterét, hogy mit csináljon, mit mondjunk azoknak, aki nem hisz. Nem hisz. Azt mondja, mondja egy nagy példaképének a nevét. Azt mondogassa, akit mindig tisztelt, szeretett. Hát nem tudom, hogy ez mennyire működik, de egy biztos, ha Jézusra figyelek, nem foghatni rám a félelmem. Nem azt mondom, hogy én egy ilyen klassz srác vagyok, hogy én semmitől se félek, de van bennem félelmem. Szabad lenni, csak nem arra figyelek. Értitek? Ez egy iszonyú fontos dolog, mert az vagy, amire figyelsz. Próbáljátok ki. Csak ezt gyakorolni kell. Gyakorolni kell, mert ha nem gyakoroljuk a mély imádságot, nem fogjuk tudni előrántani a vészhelyzetbe a kis hátizsákunkból. Na, ezt kezdtem el mondani ott Dakkába. Uram, Jézus, könyörülj rajtam. Mentem le a lelkem mélyére, ahol már nem volt félelem, hogy ezt úgyse lehet megoperálni, meg ilyenek. Jöttek a tiszta gondolatok. Mi az, amikor elérkezel a lelked mélyére, ott van az úri názáreti Jézus. Azt mondta, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Na most vagy azt csináljuk, hogy a felét hisszük el, amit mond, vagy az egészet. De hát ilyen nincsen. Van egy barátom, egy idegsebész barátom, az mindig Totyának hív, nem tudom miért. Mindig azt mondja, hogy te Totya, jókat mond ez a Jézus, de nem mindenbe értek vele egyet.
Hát

Meg nem lehet, ugye ez így nem lesz jó, mert akkor ha egyet kell vele érteni, tehát bennem, igen, itt van bennem, nem a felhők mögött van, ott fenn a magasba, nem a, tehát ezért nagyon vigyázni kell, jó, hogy használjuk a jó Isten fogalmat, meg az Isten fogalmat, de ott egy nagy katyvasz jöhet létre, mert 2000 vallás használja a Földön az Isten fogalmat. Hát milyen Isten az? Hát mert én a kedves muszlim testvérek istenében én nem hiszek. De nem hiszek, ha nem tudom én milyen gurunak az istenébe se. Nagyon tisztelem, és csodás dolgokat hozott létre az a fajta hit, mert keresték az Istent, sok mindent rádöbbentek, de nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Én vagyok a ti Istenetek, és ez az Úr Jézus. Amilyen Jézus, olyan az Isten. Mi abba az Istenbe hiszünk. Nekünk nem kell keresni. Tehát amikor érsz, mész le a lelked mélyére, ott vele találkozol, és onnan igazság, kreativitás, intuitív ötletek jönnek, nem csak hitötletek, hanem a saját tudományod ötletei. És azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. És itt belépett már a tudományos gondolkodás. Hát de hogy, Uram? Hát hogy vegyem el én a nagy vénát mindkettőtől? Hát az egyiktől élveszem, a másik meghal. Hát úgy vedd el, hogy katéteres eljárással. Fölmenni katéterrel a vénába, felfújni a balont, nézni, hogyha elzárom, van-e a kiegészítő vénán elvezetés. Ma a gyerekeknél ez még gazdagabb, ez a hálózat. És van ez a nagyon csodás barátom, ő is kárpátaljai, egy zseni ebbe a katéteres érsebészetbe, azt meg tudta ezt csinálni, le tudta így zárni, tesztelni ezeket a közös vénákat, és így jutottunk el addig, hogy neki indulhattunk a nagy műtétnek. De mi lett ennek a következménye? Én ezt elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ezt a missziót, ezt nem én vezetem, vagy a plasztikai sebész barátom, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő a főnök, ő vezeti. És közben még a Balázzsal dolgoztunk, itt elmondta a kis disztraktoros ötletet, meg mindent, azt is még Jézus imába megkaptuk ezeket az ötleteket. De ettől engem elkezdtek hülyének nézni. Ez volt a probléma. Nem értettem meg azt, hogy nem lehet hirtelen megtéríteni mindenkit. És hogy mondjam, ebből aztán nagyon kellemetlen szituációk adódtak, és ez pont a Balázzsal történt, hogy ő tökéletesen megtanulta azt, hogy a kivett csontdarabokból hogy építi fel a gyerekeknek a koponyáját. Hogy halottakon megtanulta, begyakorolta csodálatos módon, ott a rajzoknál is megvan. És mit tesz Isten? Amikor a műtétbe odaértünk, hogy ő ezt megcsinálja egy másik asztalon a terem végébe, jöttek a plasztikai sebészek, és valósággal einstandolták, nem engedték dolgozni. Tehát óriási viták keletkeztek, rosszul csinálták meg, és amiatt lett az egyik gyereknél a borzasztó bevérzés. És azóta is mindenféle ilyen veszekedések vannak. Tehát a sátán oda be akarja tenni a lábát, ahol ennyire ott van Jézus Krisztus, ahova ennyire behozzuk. És jól kell tudni ezt a problémát kezelni. Rengeteget imádkoztunk, és végül a gyerekek életben maradtak. Igaz, hogy az egyik az egy eléggé retardált állapotban. Tehát győzött az Úr, de ha legközelebb neki mennék, akkor nem rontanék ennyire ajtóstól a házba, mert hát tudomásul kell venni, hogy ha azt mondod a másik orvosnak, hogy figyelj, ezt Jézus Krisztus csinálja, én csak a pulikutyája vagyok, és próbálom csinálni, amit mond, akkor azt mondja, hogy ez a pali, ez egy hülye, vele nem kell hallgatni, úgyhogy át kell nyúlni a feje felett, és ki kell dobni innen. És ilyen rettenetes ellentétekkel mente le ez a misszió, és még most is nyomon viseli, de hát az Úr Jézus segített. Például letiltották most nemrég a Mária Rádióba az imádságot a gyerekekért. Ugye mondjuk így, és ők is kereszténynek vallják magukat, tehát itt egy nagyon érdekes dolog van. Látjuk a politikai életbe is, most már mindenki ott van a Damaszkuszi úton. Tök mindegy, hogy kommunista volt, vagy bármi volt, tök mindegy, már ott tolong, és akkor innen kell kiszűrni, hogy hoppá, hol találod te meg a valódi igazságot, hol találod meg, melyik van közelebb az Úr Jézushoz. Hát az elején is. Ebből kezdtük. Viszont van egy másik misszió, ahol szintén a Balázzsal voltunk, a nigériai misszió,
ott egy más világ van ebből a szempontból. Azért, mert az egy katolikus kórházban van. A kórház rettenetes, nehéz körülmények vannak. De a kórház igazgatója egy pap. Képzeljétek el, a főorvosi gyűlés az a templomban van, a mise után. Szóval ez megadja az alaphangulatot. Persze, ott is vannak ellentétek, de az, hogy minden nap te tudsz reggel 6-kor a kórházba misére menni, szentáldozáshoz járulni, magadhoz tudod venni az Úr Jézusnak a valóságos testét, a valóságos testét, az egy óriási erő.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzort hallották. Az előadás 2022. március 11-én készült Ecséden. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó volt. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az előadás rögzítésében Birincsik Márton volt segítségünkre. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, ha a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió műsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Kun Frigyest, a kávésdoboz vlog vloggerét, és Csohány Imrét, kávépörkölőmestert. Az egriek büszkék lehetnek, mert hogy Egerben működik egy kávépörkölőüzem, ezt az üzemet most meg is néztük együtt, végigvezetett engem a kávépörkölőmester. Nos, mióta is működik itt ez a kávépörkölőüzem?
6: 2018-ban kezdtünk pörkölni itt Magyarországon, itt Egerbe.
5: Hogyan jött az ötlet, és miért pont éppen Eger?
6: A feleségem Egri, mi kint laktunk Írországban az elmúlt kicsit több mint 10 évbe, és kint kerültem kapcsolatba kávéval. 2008-ban költöztünk ki, először egy kisebb kávészcégnél dolgoztam, mint kávégépjavító mérnök, ha így lefordítom, és ott kerültem kapcsolatba úgy a kávéval, hogy maga a kávépörköléssel. A volt főnököm vásárolt egy régi kávépörkölőgépet, és ez nekem volt a feladatom felújítani. Ezzel a régi masinával kezdtünk pörkölni. Az első 4-5 évet ennél a cégnél töltöttem. Akkor ismerkedtem meg kint Írországba a feleségemmel, ő is magyar egyébként. Én Corkba laktam, ő Dublinba, és mikor bevállaltuk az első kisfiunkat, ugye addig ingáztunk Cork meg Dublin között, viszont akkor eldöntöttük, hogy összeköltözünk. Én akkor ott hagytam a régi céget, és átkerültem Dublinba, Írország másik legnagyobb pörkölőüzemébe, mint ott is szervizmérnök, és már pörkölőmester is. Ugye közben folyamatosan képeztem magam. 2017 körül úgy döntöttünk, hogy elég volt Írországból, visszaköltözünk Magyarországra, és mikor hazajöttünk, ugye előttünk állt a választás, hogy most csak elmenjek, mint mérnök dolgozni, vagy vigyük tovább ezt a vonalat is. Ezért alapítottuk, mert úgy döntöttünk, hogy csak jó lenne, hogyha már ennyireig foglalkoztam Rikin vele.
5: Akkor a kávé tulajdonképpen egy régi szerelem az Ön számára.
6: Mielőtt kiköltöztem Írországba, ugyanúgy kávéztam idehaza, mint bárki. Nem volt külön vonzalmam így a kávé felé, viszont kint Írországba beleszerettem. Alapba kihívás volt a kávépörkölőgép felújítása, és ahogy a próbaüzem megindult, úgy kezdtem megszeretni a kávépörkölést. És így van, hogy hazaköltöztünk Magyarországra, nagyon hiányzott volna, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy Magyarországon is belevágunk, főleg, hogy ahogy észrevettük, most már egyre nagyobb keletje van idehaza is a minőségi kávénak.
5: Ismételjük el a kedves hallgatók számára, tehát mérnöki végzettséggel rendelkezik, kávédiplomával is büszkélkedhet, hát ezt majd elmondjuk, hogy mit is jelent, és hát kávépörkölőmester, ahogy be is mutattam.
6: Így van, mechatronikai mérnök vagyok, Miskolc Egyetemen végeztem, és a kávédiploma, tagja vagyunk egy kávés világszervezetnek, a Specialty Coffee-nak, és nekik van egy oktatási rendszerük, ami különböző modulokból áll, és ha ezekből a modulokból eleget elvégez az ember, pontokat gyűjt vele, ha valaki eléri a 100 pontot, akkor megkapja ezt az úgynevezett kávédiplomát. Ugye közben én elvégeztem a tanfolyamoknak a felsőfokú szintjét is, ami egy plusz tanfolyam elvégzése után lehetővé tette számomra, hogy én is oktathatom ezeket a tanfolyamokat. Ugye itt Magyarországon vannak ilyen oktatók, viszont a pörkölési részét csak én oktathatom.
5: Igen, hát kávépörkölőmester is. Mit kell tudnia egy jó kávépörkölőmesternek?
6: Nem egyszerű, összetett folyamat a kávépörkölés. Nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy kombinálva van a mérnöki végzettségem, mert ugye itt legfőképp a kávépörkölő üzemeltetésénél különböző fűtési profilok kialakításánál nagyon sokat jelent a műszaki végzettség mögötte. Itt egy kávépörkölő üzemnél nem csak magáról a pörkölési folyamatról beszélünk, hanem kezdődik már a legelején a nyersanyag kiválasztásnál. A nyersanyag kiválasztás után a kávépörkölő üzembe hozunk létre különböző kávékhoz különböző pörkölési profilokat. A pörkölt kávé után viszont tudni kell az ügyfeleket úgy fölkészíteni a kávé készítésére, hogy ott se rontsák el a kávét. Ez egy hosszú összetett folyamat egészen a kávé cserjétől a csészéig.
5: Hamarosan ezt is elárjuk a kedves hallgatóknak, hogy mik is a kávépörkölés főbb lépései és fázisai, ám most Kun Frigyeshez fordulok. Magyarországon a magyar nemzet egy kávéfogyasztó nemzet?
7: Hát vannak nálunk kávéfogyasztóbb nemzetek, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát azért iszik a magyar bőven kávét. A kérdés az, hogy milyen minőségű kávét iszik.
5: Mennyire vagyunk valóban minőség szeretők?
7: Hát számokban nem kifejezhető, annyira pici. Hát ugye a múlt időszakban, nem akarom már azt mondani, múlt rendszerben, mert az már nagyon rég volt, de ugye egy gasztrokultúra kialakulásának azért évtizedek kellenek. Nem volt tudatosan fejlesztve a kávékultúra. Inkább legyen mennyiség, mint legyen minőség, ugye az volt az alapelv, mert ugye mindent tudni kell produkálni, az, hogy már milyen minőségben, ez egy másik kérdés. És hát a magyar kávékultúra az nagyon sokáig úgy is maradt, tehát nem igazán fejlődött. Bejöttek ugye Magyarországon nagy világmárkák, amiknek ugye jól csengő márka neve van, de hát ugye aki egy picit foglalkozik marketinggel és másik oldalon belelát az adott terméknek a hátterébe, akkor nagyon jól tudja, hogy egy-egy ilyen márkanévnek az értékét sokkal inkább a jó kommunikáció teremti meg, mint a valós minőség. Vannak persze ebben is kivételek. De hát ugye a magyaroknak, meg ugye egy átlag embernek is, amikor van egy jól csengő márkanév, és valamit eladnak úgy, hogy azt elmondják neki egy reklámban sokszor, hogy az nagyon jó, akkor ezt elhiszi az ember, mert az ember az ilyen. A mi feladatunk az igazából, hogy ezt így az emberekben egy picit átformáljuk. És ezt ugye hogy lehet piciben átformálni? Mert azért Magyarországon a specialty kávé, mint olyan, vagy ha úgy nevezzük új hullámos kávé, kinek melyik megnevezést tetszik, és melyik részét fogyassza, hát szerintem nem éri az 1%-ot. Az eladott kávé mennyiségben, és a fogyasztási szokásokban sem még. De hát láttunk már más ilyen szektort, ilyen volt a borász szektor, ahol a minőségi bor ezelőtt 10-20 évvel minimális számban volt jelen, inkább ott is a mennyiségre törekedtek, és azért azt látjuk, és van előttünk egy ilyen minta, hogy akár a borászat, de akár egy éttermi kultúra is nagyon szépen tudott fejlődni egy 10-20 év alatt. Hát ugye most ezt a kávénak is végig kell járni ezt az utat, hogy az emberek megismerjék, hogy mi az, hogy minőségi kávézás, felfedezzék azt, hogy melyik az ő ízviláguk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez úgy is változni fog. Tehát amit először kóstol, nem biztos, hogy az fog majd neki tetszeni 10 év múlva, mert találkozik új ízekkel, az ember változik, edukálódik. De a lényeg az lenne, hogy amikor elfogyasztunk egy kávét, akkor az ne csak azért legyen, hogy gyorsan valami koffeinlöketet adjunk magunknak, hanem azért kapjunk fel egy ízelményt is, hisz a kávéban rengeteg íz van. Egy borász ismerősöm mondta azt, hogy ebben sokkal több íz van, mint a borban. És ugye hát a boroknál ott komoly kóstolókat tartanak, vezetett kóstolókat, végkóstolnak jó sok tételt, elmagyarázzák, hogy éppen a terroár, a termőterülettől kezdve a napsütéses órák száma, a feldolgozás mit tett hozzá ízben. Na most a kávé ennél összetettebb folyamat, hisz, hogy végig gondoljuk, hogy az előbb Imrével beszélgetett, aki a pörkölőmester, ő már tulajdonképpen egy második lépcső, hogyha így nagyon leegyszerűsítjük a kávénak a folyamatát, hisz előtte van egy termelő, aki ezt a kávét megtermeli, adott esetben valahol a környéken feldolgozzák, tehát ez egy ilyen másfeles lépcsőnek lehet nevezni. Utána jön a pörkölő, aki ezt a zöld kávét meglátja és csinál bele próbákat, megálmodja, hogy ő abból mit fog kihozni. Ez lehet, hogy két pörkölőnek teljesen más végeredménye lesz, hisz más lát benne, nekik is megvan a stílusok és megvan az, amit ők követnek. És a legvégén a folyamatnak van egy barista, aki ezt a kávét el fogja készíteni. Ő dönti el, hogy milyen eszközön készíti el az adott pörkölésű kávét, hogyan fogja beállítani ahhoz a kávét az örlőn, a kávégépen, hogy abból azt az ízt nyerje ki, amit ő meg szeretne mutatni a fogyasztónak, és a fogyasztó ezt a végén értékel, és remélhetőleg egy nagyon pozitív élménnyel távozik majd a kávézóból.
5: Na jó, ízélmény. Azt mondja, hogy nagyon sokféle fajta íz van egy kávéban. Milyen ízek? Azért érzékeltessük a szavak segítségével. Milyen ízűnek kell lenni egy jó, egy minőségi kávénak?
7: Az alapfeltevés az, hogyha egy kávé jó, akkor a kávéban kell, hogy legyen minimálisan legalább de gyümölcsös íz, mert hogy a kávé az egy gyümölcs, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Ugye itt hazánkban az úgynevezett, úgybecézett olasz kávékultúra az elterjedt, amit nem akarom én az olaszokat ezzel abszolút bántani, de a köznyelven ez ragadt meg valamiért, hogy ez az olasz kávékultúra, talán azt is tudjuk, hogy miért, de most arra ne térjünk ki, mert akkor hosszasan beszélgetünk. De hogy az embereknek az van a fejben, hogy a kávé az egy keserű, fekete valami, amit sokan nem is annyira az íze kedvéért szeretnek fogyasztani, hanem tényleg csak a hatásáért, esetleg a szertartásért. Ugye nem egy olyan ember van, aki ezt összeköti mondjuk egy étel elfogyasztásával, mondjuk egy desszerttel, és akkor jó sok tejjel fogyaszta, vagy hát vannak azok az emberek, akik mondjuk egy szál cigaretta mellett gyorsan lenyomják azt a kávét, hogy meglegyen a kis munkahelyi kávészünetük akár. Na de hát a kávé az nem erről szól. Tehát a kávéban valóban ízek vannak, és mint mondtam, az alapfeltevés az, hogy mivel a kávé gyümölcs, a savas ízek nélkül az a kávé valahol hibázik. Tehát még egy brazil kávénál is, aminek kisebb a sav tartalma, hogyha az jól van megpörkölve és jól van elkészítve, akkor egy nagyon-nagyon minimális savasság érezhető valahol a kávé fogyasztása tájéken, és azon túl pedig millióféle íz. Tehát, hogy itt a kávé szakmában van az úgynevezett ízkör, amit hát itt fölnézünk a falra, ugye ezt sajnos a hallgatók nem fogják látni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulunk egy középpontból, és eldöntjük, hogy az az íz, az egy gyümölcsös ízű kávé, egy magvakhoz hasonló, egy vegetális, egy földízeket tartalmaz, tehát különböző ízek vannak, és ezek szépen színes körben van ábrázolva. És
5: olyan, mint egy szivárvány, a szivárvány igen. Minden egyes színében, tehát tényleg olyan sokféle fajta változat létezik.
7: Na az ott mind az íz egyébként, tehát rengetegféle íz, ez lehet benne akár egy áfonya, de lehet benne akár egy dió, egy csokoládé. Ez attól függ, hogy az adott kávé honnan származik, a pörkölőmester mit álmodott meg benne, és a legvégén a barista ezt hogyan készíti el.

0: Itt van a pörkölőmester. Mit álmodott meg a pörkölőmester? Hát akkor érzékeltessük a kedves hallgatókkal, beérkezik ide az alapanyag, és az alapanyagból hogyan lesz egy csésze kávénk.
1: Egy picit tekintsünk vissza akkor még a pörkölés előtt, ugye amikor kiválasztom a kávét, nagyon fontos, hogy honnan veszek kávét a világ melyik részéről, hogy Figyes is említette, különböző kontinensek, különböző ízvilágot hordoznak magukkal. A másik nagyon fontos, hogy a kávét hogy dolgozzák föl a farmerek. A kávé egyébként úgy néz ki, mint a cseresznye, szép piros bogyós gyümölcs, és mikor leszületelik a cserjéről, ugye a külső húst, a cseresznyi húst a magról el kell távolítani. Ennek az eltávolításnak ezt hívják ugye feldolgozásnak. Két és fél vagy három nagy csoportja van. Van az egyik a mosott kávé. Ugye a mosott kávénak az a lényege, hogy mikor leszületelik, utána belerakják egy nagy fermentáló tankba, és egy kicsit hagyják meg fermentálódni a gyümölcshúst rajta. Utána átengedik egy ilyen hántológépen, ami ugye leszedi már a föllazult cseresznye húst. Azt kell tudni ezekről a kávékról, a mosott kávékról, hogy a fermentáció miatt elég magas savtartalom alakul ki benne, úgyhogy sokkal savasabbak lesznek a kávék, ami pörkölés szempontjából azért jó, mert mi a savakat alakítjuk át különböző ízvilággá. A másik nagy folyamat az a naturális feldolgozás, ott a szüretelés után úgy, ahogy van, kiteszik ilyen szárítópadokra, és napon megszárítják a kávét. Maga a kávé úgy fog kinézni, mint ha a szalgyümölcs lenne, és azután engedik át a hántológépen. Ugye itt kevesebb lesz a savtartalom, mert nincsen akkora szintű fermentáció, viszont mivel a mag a húsba szárad meg, a cukortartalom nagy része beledifondálódik a magba. Így ez a kávé sokkal édesebb lesz. Ugye a kettőnek van egy ilyen középút folyamata, ezt hívják honey processnek, mint mézes folyamat. Erről azt kell tudni, hogy mikor leszületelik, átküldik ezen a darálógépen, és úgy szárítják meg ezeken a szárítópadokon, hogy össze van zúzva a cseresznye, viszont kilátszódnak már belőle a magok. Itt már elindul magasabb szintű fermentáció a szárítópadon is, viszont nincs akkora mértékű, mint hogyha a tankban lenne fermentálva, úgyhogy ezek a honey processes kávék édesek is, meg elég magas szintű savtartalommal is rendelkeznek.
0: Sőt, az egyes földrészeknek is jellegzetes ízvilága van. Nem mindegy, hogy honnan érkezik ide az a kávé.
1: Ez így van, ugye, hogyha nézzük, a kávé a földön a ráktérítő és a baktérítő között terem meg, trópusi vezetben, viszont ezt, hogyha körben nézzük ezt a gyűrűt a földön, szinte mindenhol. Ugye három nagyobb csoportra lehet osztani, van a Közép-Amerika, Dél-Amerika, innen inkább csokis, mogyorós, krémesebb ízvilág érkezik. Ezzel szemben, hogyha átmegyünk Afrikába, Afrikára legfőképp a gyümölcsös ízvilág jellemző, és hogyha megyünk tovább az indonéziai szigetvilágba, onnan pedig inkább a fűszeres kávék jönnek.
0: Beérkezik ide akkor a kávé, nos melyek a pörkölés fontosabb lépései? Mi végignéztük, de most a kedves hallgatókkal érzékeltessük, melyek a legfontosabb lépések.
1: Hát a megérkezés után ugye próbapörkölünk, mindig megkóstoljuk a kávét, az alapján döntöm el, hogy milyen profilt készítsek hozzá, magyarul, hogy fűtsem a pörkölőmet majd a pörkölés folyamán.
0: Ezt mindig ön dönti el? És minden kávénál más és más?
1: Nem egyedül döntöm el, ezt általában csoportba kóstoljuk, és úgy történik a dolog, hogy többféleképpen megpörkölöm, és megkóstoljuk, ami legtöbb pontszámot kap, azzal a profillal dolgozok tovább, és azt próbálom tökéletesíteni. Mikor megvan a pörkölési profilom, onnantól kezdve az a lényeg, használok egy számítógépet a pörkölés közbe. A számítógép nem irányítja a pörkölőmet, viszont mutatja számomra végül is egy mankó, mert mikor megvan ez a pörkölési profil, ezt ugye háttérnek be tudom tenni, és csak követnem kell a fűtési skálát úgy, ahogy az előtt meg lett pörkölve. Ezzel tudom azt elérni, hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az ízvilág jöjjön ki abba a kávéból.
0: Mennyi ideig kell pörkölni? Létezik erre is egy szabály? Minden kávénál más és más az időtartam?
1: Szabály nem létezik rá. Általában ilyen 10-13 perc egy pörkölési ciklus. Itt ugye nem mindegy, hogy milyen szintű pörkölésről beszélünk. A világosabb pörkölés meg a sötét pörkölés között annyi a különbség, hogy a sötét pörkölt kávé tovább van a dobba. A világos pörkölést hamarabb befejezzük. De szabály nem létezik rá, hogyha találok egy olyan kávét, amit 8 perc alatt tudok megpörkölni úgy, ami a legjobb ízvilágot kihozza belőle, akkor 8 perc alatt fogom megpörkölni.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy saját készítésű, saját fejlesztésű kávépörkölőgépe van önnek.
1: Ezt a pörkölőt, amivel itt dolgozok, ez is úgy készült, hogy vásároltam egy régi pörkölőt, elég rossz állapotban volt, és ez lett átalakítva. Ugye ebbe a pörkölőbe belegyúrtam mindent, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltam Európába, ugyanis azon kívül, ahol dolgoztam a két helyen, ezen kívül több cégnél is szervizeltem pörkölőket, és amit jónak láttam pörkölőkön, azt ebbe beleépítettem mindent. Úgyhogy igen, ez egy egyedi gyártmányú gép lett így, viszont nagyon jól sikerült, mert ahogy oktatok kávépörkölő tanfolyamokat, gyakorlatilag 10 perc után bárki tud pörkölni a gépemmel.
0: Milyen fokon kell pörkölnünk a kávét, és utána meggondolom le is kell hűteni?
1: Így van. A fokot azt nem így adjuk meg, hogy milyen fokon pörköljük, mert mikor belengedem a zöld kávét, a nyers kávét a dobba, a kávé tömeg hirtelen lehűti a dobot, úgyhogy a pörkölés alacsony hőmérsékletről fog indulni. Ezt még nem is inkább pörkölésnek mondhatjuk, hanem az első fázisban, a szárítási fázis, a zöld kávénak a nedvesség tartalmát kell elpárologtatni, ami már alapban egy fontos folyamat, mert később ez a nedvességtartalom válik gőzé a dobba, és a gőz lesz a hővezető. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan párologtatom el. Ez az első része a pörkölési folyamatnak. Ez körülbelül, mikor a nyersanyag belekerül a dobba, olyan 90 fok köré hűti vissza a dobot. 90-től 130-140 fokig beszélünk a szárításról. Utána kezdődik úgymond a kávé pörkölése, ugye ez már nagyon fontos, itt már bele kell avatkozni a fűtési diagramba, hogyha gyorsabban pörkölöm a kávét más ízvilágothoz, hogyha szép lassan pörkölöm, akkor szintén más ízvilágothoz. A kávéról tudni kell, hogy úgy viselkedik a hő hatására, mint a pattogatott kukorica. Angolul first cracknek hívják ezt a folyamatot, mikor elkezd pattogni, ezt ugye hallottuk benne a gépbe, ahogy mutattam. A first crack elkezdtével kezdődik a befejező folyamat, erre is nagyon fontos, hogy gyorsan vagy lassan fejezem be a kávét, teljesen más ízvilágot hoz a csészébe később.
0: És ha már hasonlatokat említünk, akkor a zöld kávéhoz még annyiban térjünk vissza, hogy az pedig olyan, mintha ilyen borsó lenne, vagy ilyen kis gersli, úgy kell elképzelnünk, és valóban, ahogyan is mondta, ha már hasonlat, akkor ahogy pörkölődik, olyan hangot ad, mint ha pattogatott kukorica lenne.
1: Így van. A nyers kávéról annyit kell tudni, hogy körülbelül fele méretű a pörkölt kávénak, ez pörkölés során nő meg duplájára. Sokkal keményebb maga a sűrűsége a zöld kávénak. Hát kavicsokhoz tudnám hasonlítani, kézzel biztos, hogy nem tudnánk összetörni, és pontosan ez a lényeg a pörkölésnek, hogy ezt a sűrű anyagot egy szivacsos szerkezetűre alakítsuk át. Ugyanis a szivacsos szerkezet közé fog később tudni behatolni a forró víz, ami ki tudja áztatni a kávé ízvilágát. Hogyha próbálnánk zöld kávéból kávét készíteni, egy hétig is áztathatnánk, akkor se igazán jönnek ki belőle használható ízvilág. Úgyhogy ez a lényeg a pörkölésnek. Itt az a kérdés, hogy ezt a szivacsos szerkezetet hogy tudom létrehozni, milyen sűrű marad a kávé, milyen szivacsos lesz a szerkezete, ezzel párhuzamosan jönnek a különböző ízek a kávéból.
0: Megpörkölte a kávét, lehűtés után mi a következő lépés?
1: Ugye lehűlt a kávé, kiengedjük tárolóedényekbe. Nagyon fontos a kávé pörkölésnél, hogy a kávét ki kell gázosítani. Pörkölés során különböző kémiai folyamatok hatására különböző gázok keletkeznek ez a szivacsos szerkezet, még telített maradt gázokkal. Legfőképpen széndioxidról beszélünk. A nagyon-nagyon frissen pörkölt kávét, hogyha megpróbálna megfőzni, nem lenne értékelhető az íze, ugyanis hasonló lenne, mint hogyha szórvizet használtam volna a készítésénél, pezsegne a kávém. Ezért minimum 24 óra az előírt, de mi általában 48 órát pihentetjük a kávét csomagolás előtt. 48 óra után csomagoljuk kimondottan a kávé számára elkészített tárolózacskókba. Akkor nevezhetjük egy zacskót kávézacskónak, hogyha el van látva egy speciális szeleppel. A szelepnek az a feladata, hogy ez a kigázosodás tovább folytatódik a kávézacskóba is. A maradék széndioxid ki tudjon jönni a szelepen, viszont a másik irányba teljesen zár az oxigén, de tudjon behatolni a zacskó belsejébe.
0: Milyen kiszerelésekben csomagolják a kávékat?
1: Nálunk negyed kilós, fél kilós és kilós kiszerelés van.
0: És hova? Ide? Hazánkba szállítanak elsősorban, vagy inkább külföldre? Mi a jellemzőbb?
1: Én legfőképpen exportra pörköltem, mikor elkezdtük itt a vállalkozást, elkezdtünk már nyitni Magyarország felé is.
0: És ahogy említette, kávépörkölő tanfolyamokat is indított? És indít?
1: Így van, ugye a speciality kávénak, mikor megszereztem a diplomáját, utána folytattam tovább a tanulmányaimat náluk. Sikerült megszereznem az oktatói képesítést is, és az ő tanfolyamaikat, amiket annó én is végeztem, azokat most már én is oktatom. Azt kell tudni erről az oktatási rendszerről, hogy 5 különböző modulból áll. Itt van egy modul kimondottan a farmeroknak a zöld kávé termesztéssel, van egy kóstolási érzékszervi vizsgálat, akkor van egy barista tanfolyam. A barista tanfolyamon felül van egy kávékészítési tanfolyam. Az a kettő között a különbség, hogy a barista tanfolyam az kimondottan eszpresszó készítéssel és annak válfajival foglalkozik, míg a kávéfőzési tanfolyamon minden más, itt ugye beleértve a kotyogós kávéfőző, filterkávé készítése. Szóval ez a negyedik, és e fölött van az ötödik, a pörkölési tanfolyam. Ezekből ugye különböző szintek vannak, náluk van kezdő tanfolyam, középtanfolyam és a haladó vagy professzionális tanfolyam. Különböző pontszámokat lehet különböző tanfolyamok elvégzésével szerezni, és valaki ebből összegyűjti a 100-at, akkor szerzi meg ezt a kávédiplomát, amiről már beszéltünk.
0: Akkor ez egy nagyon összetett dolog, ez a kávédiploma. Nagyon sok mindenhez kell érteni a kávé témakörén belül.
1: Ezért szokták emlegetni egyébként a specialty kávédiplomát. A közel mondhatom azt, hogy a legnívósabb kávés végzettségnek, ugyanis pontosan erről szól az egész, hogy a kávé termesztéstől teljesen a kávé elkészítéséig mindent érintenek benne.

0: Hogyan készítsük a finom és jó kávét? Van erre, létezik erre szabály? Ismételten Konfrigyeshez fordulok.
1: Hát egy szabály van, odafigyeléssel és tudatosan, és aztán onnantól kezdve a fogyasztónak az ízlésvilága döntő, hogy mit készítünk belőle, hisz millióféle kávét, ugye az előbb Imre is felsorolta, hogy mennyi mindent lehet készíteni, hogy vannak az espresszó alapú italok, amit talán mindenki ismer. Sokan elfelejtik azt, hogy amikor egy cappuccinót, egy lattét isznak, az is egy espresszó alapú ital, nem lesz benne kevesebb a koffein, mintha egy sima espresszót inna, tehát ez nem mentség, hogy éjszaka majd, vagy este felé, amikor találkozunk a barátnőkkel, barátokkal, akkor majd csak egy cappuccinót iszunk, mert az már egy esti kávé. Ugyanannyi koffein lesz benne, mintha egy presszót innának, az íz fog egy picit felhígulni, és a tej által befolyásolódni. És hát ott vannak az úgynevezett filter italok is, amik leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy mindenki megértsem, ez a filter szó, ez itt nálunk a szakmában egy közértett dolog, hogy mi ez a filter, de egy olyan, aki külsős, tehát aki csak fogyasztó, az nem feltétlenül érti, de mindenki nagyjából képbe van az, hogy vannak ezek a német típusú kávék, amik ilyen hígak és ilyen furcsa gépen csöpögnek lefele. Na most azt el lehet készíteni jól is. Azt a kávét, vannak rá nagyon klassz eszközök, különböző fajta féle eszközök, amik tulajdonképpen egy filter papírba rakjuk bele a picit durvább kávéörleményt, és egy 91 néhány fokos vízzel, ezt egy meghatározott metódus szerint elkezdjük feláztatni, és utána szépen lecsöpök egy fogadó edénybe, és ezt fogyasztjuk el. Ez ennyiben tér el fogyasztás szempontjából, tehát ha valaki gondolkozik ezen a fogyasztásán, hogy miben tér el egy eszpressz alaputól, hogy ízre ez egy sokkal lágyabb ízű. Az én személyes véleményem az, hogy emiatt többet meg tud mutatni a kávéból. Ugyanis a nagy nyomáson készült espresszó az bizonyos ízeket felerősít, ugyanakkor bizonyos ízek szerintem ott elnyomásra is kerülnek, ez egy picit többet tud megmutatni, tovább fogyasztható, hogy egy presszó kávét azért érdemes meginni 30 másodperc és 60 másodperc között valahol, mert veszít az aromáiból. Tehát ugye az a szabály itt a barisztáknak is, hogyha elkészítettek a presszót, azzal rohanjon is kifele rögtön a vendéghez, mert van 30 másodperc, hogy utána kiérjen vele, és hát ugye tudjuk az olaszoknál, akik nagy presszósok, ők csak odállnak a pulthoz, és így egy löketre. Tulajdonképpen felhagyja, megissza. Amíg egy filter kávét, azt egy kellemes beszélgetéshez is lehet iszogatni, hisz az hosszú percekig megőrzi az aromáit, sőt, folyamatosan változik, az benne az izgalmas.
0: Ízlelgetni hogy... kell.
1: Igen, igen. Mint egy jó bort, mert ahogy az oxigénnel találkozik, ahogy hűl, változik az egésznek az ízvilága is akár, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát ugye van egy olyan réteg, aki meg azt szereti, hogyha ízesítik neki valamivel a kávéját, hát valahol a cél az, hogy ezt egy picit a fejekben ketté választani. Nem az a baj, hogyha egy kávé ízesítve van, vagy egy kávét ízesítéshez használnak, hanem az, hogy tudjuk a fejekben, hogy amikor kávézunk, akkor abban nem teszünk ízesítőt. Lehet ebből desszertet készíteni, hisz egy közkedvelt desszert a tiramisúja, ami kávéval készül. De például, hogyha valaki szereti a jófajta húsokat, és mondjuk egy finom barbecue szósz szeretne hozzá, rendkívül jól mutat benne a kávé. Egy barbecue szószban. Tehát a kávé sokrétűen felhasználható, de ugye fejben ketté kell választani azt, hogy most milyen szempontból akarunk kávézni, azért, mert tényleg kávézni szeretnénk, vagy azért, mert egy desszertet akarunk elfogyasztani akár egy étkezés végén, és akkor megengedett az, hogy különböző ízbefolyásolás legyen, sőt a kávékból remek koktélokat is lehet készíteni, akár alkoholmentest, akár alkoholost is. Tehát millióféleképpen fogyasztható a kávé. Mindig az a lényege a kávéfogyasztásnak, hogy egy jó minőségű alapanyagot használjunk a kávéhoz, innen indul, ami már megalapozza azt, hogy jó lesz a kávéélményünk, és azt az alapanyagot tudjuk, hogy az ő tulajdonságai figyelembe véve hogyan fogjuk felhasználni, ebben segít ugye a barista, aki ott van a kávézóban, és el fogja mondani, hogy ebből a kávéből azt javasol, hogy ezt meg ezt készítsük el, mert nem biztos, hogy egy ugyanazon kávéból lehet jó presszó kávét csinálni, és lehet jó mondjuk filter kávét készíteni, hisz más pörköltségi szint, más pörköltségi profil tartozik ezekhez a kávékhoz. És hát ugye, amikor ezt hazavisszük, akkor is nyugodtan meg lehet kérdezni a barisztát a kávézóban, hogy a sok kávézóban kapható otthonra is kávé, hogy nekem otthon van egy kotyogósom, nekem otthon van egy olyan gépem, ami magának örli a kávét, melyik kávét ajánlja hozzá a barista, mert hát nagyon nem mindegy, hogy otthon is, melyik kávét használjuk ahhoz az eszközhöz, amiből mi elkészítjük otthon a kávét. Én zárójelben megjegyzem, amit már ugye Imre is említett, hogy a kotyogóst is tanulják, hogy egyébként, ha valaki nem akar sokat költeni otthon, kotyogóson nagyon-nagyon jó kávét lehet otthon készíteni, nem kell ezt az eszközt temetni azért, mert régi és nagy múlttal rendelkezik. Nekem is otthon például a kotyogósnak egy változata van, amivel, ha néha otthon készítek kávét, én biztos, hogy azzal fogok kávét főzni.
0: Sőt, hát a régi retro dolgok most újra világukat élik, tehát amit kitaláltak elődeink és őseink, azért azok jó dolgok.
1: Hát így van, tudni kell használni. Milyen vizet teszünk a kotyogósba, szabad tömni, nem szabad tömni, milyenre legyen őrölve a kávészemcse szerkezetileg, illetve milyen kávét tegyünk bele.
0: Apropó, robusta és arabika. Ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések? Ugye általában a csomagoláson találkozhatunk ezekkel a kifejezésekkel. de hát a szakember véleménye szerint mire kell odafigyelnünk?
2: Ugye a Robusta és az Arabica kávénak két különböző alfaja. Amit tudni kell a kettőről, sok mindenki úgy gondolja, hogy a Robusta rosszabb minőségű kávé, ez ebben a formátban nem igaz, ami nagyon nagy különbség a kettő között a koffein tartalma. És minden többi különbség ebből fog jönni. Ugye a Robustának dupla koffein tartalma van az Arabikához képest viszonyítva. A koffein egy védelmi rendszer a kávécserjének, magának a gyümölcsbe is rengeteg koffeint halmoz föl. Ez pontosan azért, ha nézzük itt Magyarországon is az érettebb gyümölcseket, ugye a rovarok jobban elkezdik rágcsálni, ez ugyanígy van a kávénál is, ezért a magasabb koffein tartalmú robusztát könnyebb termeszteni. Viszont nem biztos, hogy csak rossz hatása van a robusztának, az biztos, hogyha ízvilágba tekintve a robusztának inkább földes, fakérges, ilyen angolul úgy mondják, hogy koszos ízei vannak, ezzel szemben az arabika hozza a különböző savasságból kinyerhető, különböző gyümölcsös, ahogy Frigyes is említette, lehet krémes, csokoládés, mogyorós ízvonalat, sokkal lágyabb ízek, viszont például, hogyha egy igazi olasz keveréket készítek, ott elhagyhatatlan a robusta, ugyanis a robusta fogja elősegíteni azt, hogy a krema, az espresszó tetején lévő vastag krémréteg sokkal tovább tartson, és sokkal keményebb legyen. Ez egy másik tévhit egyébként Magyarországon, hogyha valaki megiszik egy nagyon keserű kávét, úgy gondolják, hogy hú, most méregerős kávét ittam. Ez egy nagyon nagy tévhit, ugyanis az a kávé, ha jól el lenne készítve, nem biztos, hogy önön keserű lenne. Ami viszont nem változik, hogy a kávé nem lesz erősebb azért, mert én megégetem, vagy egy keserű kávét készítek egy kotyogóssal. Az erősségét csak a koffeinnek a mennyisége szabályozza. Itt ugye kétféleképpen lehet erősebb kávét készíteni, vagy több robusztát használok a keverékbe, vagy több kávét használok a kávé elkészítésénél. Ezzel ugye növelem a kávéba kioldott koffein mennyiségét, így lesz a kávé erősebb.
0: És az erős kávé talán még a szívet is jobban megdobogtatja.
2: A koffein az egy elég erős méreg. Én a tanulmányaim alapján tanultam, hogy például, hol készítenek koffeinmentes kávét, úgy ott kivonják a koffein belőle, beöltözött emberek dolgoznak az üzemekbe, ugyanis egy fél csepp a bőrön, abban a pillanatban halált okoz, olyan erős méreg töményen a koffein. A szervezetre olyan hatással van, ugye, hogy fölgyorsítja, kitágítja az ereket, ezért fölgyorsítja a véráramot, ezért megdobogtatja így van a szívünket. Ezért érezzük egyébként az ember, aki megisza az erős kávét, amiben jó sok koffein van, ettől érzi jól magát, mert ugye a véráram fölgyorsul a szervezetébe.

0: Ha már kávékultúráról beszélünk, mivel illik fogyasztanunk, és hogyan illik fogyasztanunk a kávét? Léteznek erre, mondjuk így, kávékultúrai illemszabályok?
1: Hát, mint ahogy előbb is utaltam rá, ez ízlésvilág, hogy ki mit szeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ami legyen alapelv, és amikor valaki kóstol egy jó kávét, akkor először kóstolja meg úgy, ahogy elkészült. Tehát nem kell beletenni ízmódosító szert, ilyen például ugye a cukor, az édesítő, mert hogy a kávénak van alapból egy finom íze. Utána, ha valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ez neki azért még egy meredek íz, akkor persze nyugodtan adagolja hozzá, majd az szépen az ízlelő bimbói hozzászoknak lassacskán ahhoz, hogy lehet ezt elhagyni. Nem titok, hogy amikor én elkezdtem a kávéval mélyebben foglalkozni, én is annak idején édesítőt használtam a kávéhoz, méghozzá egy kicsit minimálisat, és ezt szépen lassan elhagytam, és ma már meg nem bírnám inni, úgyhogy valamiféle édesítőt teszek bele. A másik, amit lehet a kávéhoz használni, azok a különböző tejek. Ugye hát hagyományosan tehéntej az, ami a leginkább illik a kávéhoz, de ma már tudjuk, hogy nem mindenki ezzel iszza, mert hát vannak különböző ételintoleranciák, ami miatt ugye elterjedt akár a laktózmentes tej, ami egy picit édesebb, mint egy hagyományos tehéntej, vagy különböző növényi magvakból készült úgynevezett tejpótló italokat is készítenek, amik meg már ugye ízt is befolyásolnak, hisz azoknak a növényeknek vannak ízei. Tegyük fel, hogy egy jó tejes italra vágyik valaki. Itt mindig az a fontos, hogy egy jó tejet használnak hozzá, ami azért egy jó zsíros tej lehetőleg, magas fehérje tartalommal rendelkezik, ha ügyes a barista, az gyönyörűen tudja krémesíteni, és hát ugye egy jó tejnél, hogyha ezt nem gőzölik túl, tehát nem lesz túl meleg, de elviszik egy olyan hőfokig, ez a 60-65 fok környék, amikor már a tejből elkezd a tejcukor aktívabbá válni, és egy picit beédesíti a tejet, akkor nagyon kellemes ízeket lehet kihozni. Szépen alakulgat az embernek az ízlése, sőt, ez idő folyamán átalakulgat is. Mindenki onnan indul ki, hogy az elején inkább szeretne mennyiséget, inkább látványt, és utána rájön szépen lassan, fokozatosan, ahogy érik az ízlés világa, hogy hát bizony-bizony a végén úgyis az ízek fognak győzni, és az fogja az igazi élményt adni, ami akár párosulhat egy szép látvánnyal is, mert azért egy jól elkészített filterkávé is tud gyönyörű lenni, egy szép cappuccino, amiben esetleg a barista egy kis mintát is formáz, az is tud egy optikailag szép dolog lenni, de azért az íz mindig ott van a háttérben.
0: És olyan szerelmese is a kávénak.
1: Amikor én 13-ban elkezdtem foglalkozni mélyebben ezzel a kávéval, akkor még nem volt bennem az a fajta tudatosság. Pontosan 11-ben kezdtem el az alapot, de 13-tól mélyebben. 11-ben még nem volt bennem az a tudatosság, csak azt láttam, hogy jó, szeretem a kávét, csináljunk akkor egy kávézót is. Utána 13-ban jött az, hogy akkor kezdjünk el tanulni róla, és ha az ember ezt komolyan veszi és elkezdi tanulni, szerintem semmilyen szakmát nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeresse az ember.
0: És olyan hogyan fogyasztja a kávét?
1: 98%-ban eszpresszót iszok. Ez már csak azért is van, mert ugye, ha valaki barisztaként tevékenykedik, akkor másra úgysem lesz ideje. Azért nagyon nagy tévhit, hogy a bariszták azok bármit isznak, és leülnek, és kávézgatnak. Ugye van egy alaptörvénye a világnak, ezeket a törvényeket Murphy írja egyébként. Tudni kell, hogyha egy vendéglátó egységben dolgozik valaki, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most meg tudnánk inni esetleg egy kapucsinót, vagy egy filterkávét, amihez azért kell egy 5-10 perc, abban a pillanatban ezt valaki valahol megneszeli, és rögtön meg fog jelenni, és kérni fog egy valamilyen kávét. Úgyhogy ilyenekről ne álmodozzunk. Ezért van az, hogy aki kávéval foglalkozik, az szerintem nagyrészt a különböző espresso verziókat fogja választani. Nagyon ritkán így műszak végén szoktam esetleg egy cappuccinót elfogyasztani, és amikor úgy azt mondom, hogy egy kávéval ismerkedni akarok, akkor van az, hogy filter kávé, vagy amikor tényleg én is úgy ülök le, hogy na, akkor most kikapcsolok, és nem dolgozni vagyok ott, akkor jönnek a filter kávék, mert akkor az egy picit jobban megmutatja az ízvilágát, egy más jellegű élményt ad. Tehát ez az alkalma válogatja, de igen, eszpresszó.
0: A kávés doboz vloggereként mutattam be, hát beszéljünk akkor erről a

0: dologról is, mit lehet róla tudnunk?
1: Ez egy ilyen teljesen véletlen folyamán alakult ki, hogy mi kezdjünk el vlogolni. Én előbb kezdtem el kávéval foglalkozni, mint vlogolni. És az én akkor még mennyasszonyommal, most már feleségemmel kitaláltuk azt, hogy kezdjük el bejárni az ország kávézóit. Azt hiszem 2013-ban volt az első ilyen túránk. Akkor még ott tartott a specialty kávé kultúra, hogy egy nap alatt Budapesten végig tudtuk járni az összes akkor ismert új hullámos specialty kávézót, és végig kóstolni, ilyen napi 12-3 kávéval zártuk a napot. Ezért sokaknak elborzaszt, hogy úristen, hogy lehet ennyi kávét meginni. Meg lehet inni, főleg nekem, mert hogy én ugye a koffeinre nem igazán vagyok érzékeny, tehát életemben egyszer tudtam koffeinmérgezést kapni, igencsak meg kellett erőltetni magam hozzá. És akkor ezt így évek után vittük, mindig mentünk, utána kiderült, hogy már 14-ben két nap is kevés ahhoz, hogy az összeset végigjárjuk, aztán már évente több alkalommal indultunk neki, és hogy egyszerre bekattant, hogy anno én diákkoromban foglalkoztam újságírással, meg egyébként tanultam fényképezni, meg hát videózás sem állt tőlem olyan nagyon távol, mert így hobbiként családi eseményeket így otthon vettem, videóra vágtam meg, hát mi lenne, csinálnánk erről egy vlogot. Már csak azért is, mert úgyis megyünk a kávézókba, úgyis ott vagyunk, úgyis kávézgatunk, akkor beszélgessünk az ottani emberekkel, később elmentünk különböző pörkölőkbe, eseményekre, és hát valahol egy ilyen küldetéssé vált ez egy idő után, hogy mutassuk meg az embereknek, a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen kávékultúra. Hol lehet ezt a legjobban megmutatni? Hát az interneten, mert az interneten az emberek mindig ott lógnak, mindig nézik az érdekes tartalmakat, és így indult ez a kávés doboz vlog, és hát azóta több-kevesebb sikerrel csináljuk, ez a sikert úgy értem, hogy mikor mennyi időm van rá, ez inkább nekem egy hobbi tevékenységnek számít.
0: És a kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
2: Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is, szeretem a kotyogós kávét is, kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor egy jól elkészített kotyogós kávét. Ugye az embereknek ez az alapkávé, amit isznak, ahogy Frigyes is mondta, egy keserű fekete ital, holott, hogyha követnénk a kotyogós kávéfőzőnek a használati utasítását, nagyon jó minőségű kávét közel. Hát nem mondhatom azt, hogy kávéházi élményt lehet odahaza elérni, de közel lehet hozzá kerülni. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
0: És egy rangos gasztronómiai díjról is be kell számolnunk a kedves hallgatóknak, hiszen csaknem 12.800 nevező közt kitűnt az Egri Café Liceum a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb gasztronómiai erőpróbáján, hiszen a családi vállalkozás, amely az ön családi vállalkozása, nos ebben az üzemben pörkölte ön a nyertes etióp kávét. Hát erről mit lehet tudnunk?
2: Erről a megmérettetésről annyit kell tudni, hogy gasztronómiai versenyben nem csak kávék szerepelnek, ez a szám, ami a 12.000 valamennyi, ebbe különböző kategóriák vannak. Magyarországról is nyertek, több helyről is csokikkal, úgy tudom, akkor erős paprikával. Mi neveztünk egy kávénkat, azért neveztük a kávénkat, mert én ezen a versenyen majdnem minden évben részt vettem, csak ugye még nem saját nevem alatt, hanem ahol dolgoztam. Értünk el már elég jó eredményeket korábban, és úgy gondoltuk, hogy méressük meg. Egy kávét küldtünk próbából megnézni, hogy körülbelül így nemzetközi élvonalban hol van most a pörkölési profilunk. Ez az egy kávé ugye egy csillagot ért el, ez olyan, mint hogyha bronzérmet nyertünk volna. 2 csillag az ezüst, és 3 csillagot kap a legjobb. Itt ugye egy hatalmas zsűri értékeli az ételeket, italokat, és ami nekem inkább fontosabb volt, hogy visszajelzést adnak róla, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett benne. Igen, azért nagy szónak számít, hogy egy kávét indítottunk, és értünk el vele eredményt. Körülbelül ennyit kell tudni erről a megmérettetésről.
0: És hogyan fejezzük be a riportot? Jó, és kell kávét innunk? Tehát erre tudjuk buzdítani a kedves hallgatókat? Aki szeretne és szereti a kávét, az mindenképpen fogyasszon kávét.
1: Én igen, azt mondom, hogy ez talán egy olyan élvezeti cikk, aminek a mellékhatásai sokkal kisebbek, mint a pozitív hatásai. Egy jól elkészített kávé egyébként nagyon jó antioxidáns forrás is, tehát ezt is tudni kell róla. Egy próbát érdemes tenni. Ugye millióféleképpen készítünk kávét, nem beszéltünk még a hideg kivonatolásról, hogy hideg vízzel is lehet kávét készíteni. Ott van a filter, ott van az espresszó technológia, ott vannak a teljes italok. Érdemes egy kortyot belekóstolni, amikor valakivel az ember elmegy egy kávézóba, és megkérni a családtagot, hogy egy kortyot adj belőle, hogy na, mégis mit tud ez mutatni, és lehet, hogy az egyikbe bele fog szeretni, mert azt mondta, hogy hú, hát én nem így ismertem a kávét. Ugye nem egy ilyet megéltünk már azért, amióta a kávés szakmában vagyunk, és vendégek jönnek a mi kávézónkba is, hogy bejött valaki, hát csak azért volt kávét, mert valakivel ott volt, és akkor igyon valamit, és így teljesen más véleménye lett a kávéről, mert azt mondta, hogy azt a szentit én nem is ismertem a kávét. Én eddig úgy ismertem a kávét, hogy ez egy borzalmasan keserű, kellemetlen ital, amit csak cukorral lehet meginni, és lám, hogy ezt meg lehetett inni cukor nélkül, lám, hogy ezt meg lehetett inni akár teljesen feketén is, tej nélkül is. Tehát úgy sokan megtérnek, és azt mondják, hogy utána kávét kezdek el fogyasztani, és kialakul Magyarországon is szépen lassan egy réteg, aki ezeket az új hullámos specialty kávézók, akik jobban odafigyelnek a kávé elkészítésére, elkezdik látogatni, mindenhol megnézik, hogy éppen milyen az aktuális kínálat, mindenhol van egy kedvenc, ahol kedvencen adott többször visszamennek, van, ahol ugye mindig ugyanazt kapják, van, ahol mindig másik kávét kapnak, ez is egy érdekes játék, hogy különböző földrészek, különböző pörkölők kávét össze lehet hasonlítani, és meg lehet kóstolni, hogy miben térnek el egymástól, és ez egy élmény lehet, ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint hogy az emberek szeretnek eljárni étterembe, és most elmegyünk ebbe az étterembe, mert itt a szakács az ilyen stílust képvisel, egy bisztrókonyhát, a másik az egy fine dining, a harmadik az egy hagyományos hangulatkérdése is, hogy éppen mikor, mire vágyik valaki.
0: És remélhetőleg riportunk után most a kedves hallgatók elfogyasztanak egy finom csésze kávét. Köszönöm szépen Csohány Imre kávépörkölőmesternek és Kun Frigyesnek, a Kávés Doboz vloggerének a beszélgetést. További munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. Ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.

0: Súlyok vince, a csend, a süket léttelenség. Isten csupán a csendet engedi megtartanom, s hogy magammal vigyem a létén túli tájra, oda átra. Csupán a csendet hagyja meg nekem. A csend lesz az én oda átom. Mást mindent elvesz tőlem, minden mást elveszítek. Velem csupán a csend maradhat, az abszolúttá kiteljesedett csend. A csend. A norvég fennsíkok csendjénél nagyobb és teljesebb csend. A minden hang szépségét elveszített, süketítő csend. A minden fájdalomnál fájóbb, s magamat önmagamba bezáró csend. A csend. A belőlem minden mást kizáró. A csend, amely engem is kizár mindenből, amelyik megfoszt a létezés minden leírhatatlan szépségétől. A csend, amelyik a halál maga. A csend, amelyik az Isten maga. A csend, a süket léttelenség.
1: Elhangzott Súlyok Vince, a csend, a süket léttelenség című költeménye. Súlyok Vince költő, író, műfordító, Ménfőn született 1932-ben. 52-ben érettségizett a Győri Révai Miklós gimnáziumban. 52-ben és 53-ban az ELTE jogtudományi karán, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányokat. 54 és 56 között Egerben tanult magyar-orosz szakon. Egri főiskolai hallgatóként vett részt az 56-os forradalomban, amiért utóbb el kellett hagynia Magyarországot. Norvégiában talált második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, majd az oszlói egyetemi könyvtárban évtizedeken át volt a közép- és kelet-európai részleg, s benne a bőséges Hungarika gyűjtemény szakértője és vezetője. 58-ban Rómában jelent meg verses kötete Rám döntött világ címmel, 61-ben látott a napvilágot Brüsszelben a Céltalan ég című kötet. A norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója. József Attila, I. és Gyula, Vörös Sándor, Pilinszky János, Csóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Sok éves munkájának eredményeképp 1995-ben megjelent a Magyarország története és művelődése című 700 oldalas enciklopédikus mű, mely hiteles és bőséges ismeretet közvetít a magyar kultúráról a skandináv világ számára. Súlyok Vince Oszlóban hunyt el 2009-ben.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka EGRI fogorvossal beszélgetünk. Elmondja, hogyan is kell helyesen fogat mosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, miért hatékony az elektromos fogkefe, de szó lesz a fogszabályozás jelentőségéről, valamint a fogfehérítő technikákról is. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
3: Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
2: Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
3: Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogat mosni.
2: Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
3: Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
2: Milyen problémákkal keresik meg a rendelőt az emberek?
3: Általában, hogy letört a fog, letört a tömésből, vagy hogyha már nagyon nagy a probléma, akkor ugye fájdalommal keresnek föl, vagy akár duzzanattal. Ezek a leggyakoribb problémák. Nagyon kevesen vannak azok, akik csak mondjuk egy fogkőszedésért, vagy csak egy általános vizsgálatért jönnek a rendelőbe.
2: Hát ha már a fogkőről beszélünk, miért fontos leszedetni? Mert hogy fontos leszedetni a fogkövet?
3: Igen, az lenne talán a legfontosabb, amit mi tehetünk otthon a szájhigiénink fenntartásáért. Tehát ugye, hogyha megfelelően van mosva a fog, akkor nem fog kialakulni fogkő, hiszen a fogkő az a mineralizált vagy elmeszesedett plakból, lepedékből alakul ki. Tehát hogyha megtanítjuk a páciensnek a megfelelő fogmosást, és el tudja távolítani a lepedéket, akkor csak egy minimális mennyiségű fogkő fog összegyűlni általában itt a metszőfogaknak a belső felszínén alul. Amit, hogyha fél évente leszedünk, akkor azzal megelőzzük, hogy az íny nagyon begyulladjon. Hiszen, hogyha sokáig fogkő fedi a fogakat, akkor azon egyrészt a további lepedék is jobban meg fog tapadni, és ez begyullasztja az ínyszövetet, ami vérezni fog, fájni fog, és hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor pedig a csont is fokozatosan sorvad, és előbb-utóbb mozoghatnak a fogak, hiszen kialakul egy fogágybetegség, ami azért egy visszafordíthatatlan folyamat.
2: Van itt a szájhigiéne fenntartásában tévhit? Tehát, hogy ami úgy berögzült az embereknek, mondjuk az, hogy nem is kell annyiszor fogat mosni, nem is úgy kell fogat mosni, vagy nem úgy kell csinálni. Tehát, hogy mennyire vannak tisztában az emberek, mit tapasztal azzal, hogy ugye, hogy is kell ezt csinálni?
3: Hát a helyes fogmosás az nem igazán megy. Nagyon sokan csak erőből sikálják általában a jobb kezeket.
2: Minél gyorsabban túl legyenek
3: rajta. Minél gyorsabban, így van, és tényleg erőből, és lesúrolják a fognyakról az ínyszövetet, és utána, ez egy idő után az érzékenyé is válhat, és ugye ez a helytelen fogmosás következtében alakul ki. Nyilván az íny visszahúzódásnak más oka is lehet, de azért, hogyha megvizsgáljuk a pácienst, akkor könnyen rájövünk, hogy ez mitől van. Tehát igazából ez szerintem a leggyakoribb tévhit, hogy minél erősebben kell mosni, tehát nem igazán a technikán van a, náluk a nagy hangsúly, hanem hogy erőből mossa nagyon sok ember a fogát.
2: Hányszor kell fogat mosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek? Van ebbe különbség?
3: Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért, amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban, illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott, meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
2: Miért fontos az, mit kockáztatunk azzal, hogyha nem mosunk este fogat, tehát itt éjszaka, milyen folyamat zajlik le a szánkban?
3: Ugye a szánkban rengeteg baktérium van, és ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak. Tehát, hogyha nem mosunk fogat, és ott maradnak kis ételmaradékok, akkor ezeket szépen elkezdik ők megemészteni, és ennek következtében savat termelnek, ami pedig a fogszúvasodás kialakulásához vezet, ugyanis az ománcban egy olyan folyamatot indít el, amiben a szervetlen anyagok kioldódnak, és ugye ez a kezdeti fogszúvasodás, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy ne maradjon ott lepedék hosszú ideig a fogakon.
2: Említettük most a fogkövet is, azt, hogy ott a fognyaknál, ugye ott is okozhatunk problémát a fogkefével. Hogyan fogjuk felfedezni ezeket a problémákat? Tehát, hogy mindenképpen fáj, vagy tudunk egy kicsit tudatosabbak lenni, hogy megnézzük mindig esetleg a szánkat, a fogakat, hogy milyen állapotban vannak?
3: Nyilván mi is megnézhetjük otthon fogmosás után, de a legjobb, hogyha szakemberhez megyünk, mert vannak olyan területek a szájban, amit mi mondjuk nem fogunk látni, de a fogorvos egy tükörrel fogja látni ezeket, tehát hogy nem mindent tudunk mondjuk észrevenni.
2: Alapvetően az, hogy fogat mosunk elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
3: Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos szájvizek, hogyha nem megfelelőt választunk, vagy nem megfelelőt javasolnak, akkor elszínezhetik a fogainkat is, ilyen barnás elszíneződést tudnak bizonyos típusú szájvizek okozni. Általában mondjuk fogkő eltávolítás után szoktuk javasolni, hogy maximum 2 hétig használjunk szájvizet, vagy én a fogszabályozó felrakást követően, ugye azért a szájflóra azzal megváltozik, hogy felragasztjuk a készüléket, és akkor szoktam javasolni, hogy használjunk szájöblögetőt, de itt főleg a fogmosáson van a hangsúly, tehát nem a szájöblítőkön.
2: Ha már említettük azt, hogy ebbe is van ugye, ami nem megfelelő, említsük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
3: Így van, rengetegféle típusú fogkefe van a színétől kezdve, a formáján át, egészen hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni. Illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk, akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
2: Tehát azt keressük mindenképpen. Igen. Is a formája, a hosszúsága?
3: Hát nem ezeket a nagyfejűeket, mert ugye ha valakinek mondjuk tollódott fogazata van, ezek a nagyfejű fogkefék nem biztos, hogy megfelelően oda fognak érni, illetve hogy vannak különböző kiegészítő eszközök, mondjuk a fogköztisztító kefe, ami nem annyira elterjedt.
2: Nincs nagy gyakorlata ennek a köztudatban.
3: Igen, meg hát nyilván a fogsejmet is említsük meg, mert az egy másik nagyon fontos tényező a fogápolásban, a fogmosás mellett, hiszen a fogkefe a fogközökbe nem fog beérni, és ezeket a területeket a fogsejemmel tudjuk megtisztítani. Ha viszont valakinek már fogágybetegsége van, vagy hézagosak a fogai, akkor pedig tovább megyünk, és akkor már a fogköztisztító kefe. Abból is nagyon sok méret van, az fog nekünk megfelelő.
2: Tehát a fogköztisztítót azt nem kell mindenkinek rendszeresen használni, hanem valakinek javallott?
3: Igen. Tehát ez fogközöktől függ. Van, akinek annyira szoros fogközei vannak, hogy lehetetlen egy fogköztisztító kefét oda betömöszölni. A fogsejem, akinek szűk fogközei vannak, a fogsejem a megfelelő. Vagy a legeslegvékonyabb fogköztisztító, de nyilván ezt be kell próbálni, tehát hogyha az fájdalmas bedugni a két fog közbe, akkor nem kell erőltetni, mert nem azon van a lényeg, hanem azon, hogy meg legyen tisztítva ott a egymáshoz érő felszínei a fogaknak.
2: Egyébként tényleg az a helyzet, hogy a mai ember nem figyel oda arra, hogy milyen állapotban is van a foga? Tehát, hogy itt van már valami tudatosság, vagy egyre inkább elhanyagoljuk? Mert ugye ezért a szuvasodás az megjelenik, de általában tényleg akkor megyünk, ha fáj.
3: Én azt gondolom, hogy a mostani ilyen 40-es, 50-es korosztály, akinek nagyon rossz tapasztalata van a fogorvosokkal, ők most azért felbátorodnak, hogy akkor igenis elmegyek, hogy hát ha történt már változás. A fiatalok pedig szerintem nekik még annyira nincs rossz tapasztalatuk, úgyhogy egyre jobban odafigyelnek. Nagyon fontos szerintem az, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a fogorvos meg a páciens között, hogy ne féljünk menni a fogorvoshoz, hanem akár egy ilyen baráti viszony is ki tudjon alakulni, és az a kölcsönös szimpátia az azért nagyon fontos.

0: Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
1: A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpáciást veszünk, később ne legyen bármilyen állkapocsizületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályozó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedést már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
1: Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk a 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. Hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az újszopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tájfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picike kis rések a tájfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tájfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tájfogai, az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogív hogyan viszonyul egymáshoz.
0: És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
1: Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt, ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogív között, vagy hogy megelőzi-e az alsó fogív a felsőt.
0: Az, hogyha nem állnak megfelelően a fogak, az későbbiekben okozhat akár korábbi romlást is a fogak egészségében?
1: Hát, hogyha nagyon összetorlódnak, akkor igen. Tehát ugye nem tudjuk megfelelően tisztítani őket, és előbb-utóbb elkezdenek szúvasodni. Vagy hogyha mondjuk a méharapást tudnám példának említeni, ugye méharapás során a felső fogak sokkal jobban fedik az alsókat, mint kellene, normál esetben ez ilyen 2 milliméter, de van, akinek teljesen elfedik, hogyha összezárt, tehát nem látszódnak egyszerűen az alsó fogai. Ugye ilyenkor sokszor az alsó metszőfogak a szájpadlásra harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
0: Mi a helyzet a káros szokásokkal, itt a kávéfogyasztás, dohányzás, stb. Gondolok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy valaki mondjuk nem mossa napi szinten egyszer vagy kétszer a fogát.
1: A kávé az inkább ugye ilyen elszíneződéseket tud okozni, tehát azok, akik rendszeres kávé vagy teafogyasztók, itt mondjuk a fekete tea is problémás lehet, ők azért nem fél évente, hanem van, aki negyed évente jön polírozásra, de egyébként az elektromos fogkeféknek már van ilyen úgynevezett fehérítő funkciója is, meg a megfelelő fogkrém együtt csodákra képes, tehát hogy önmagunknak is egyébként nagyon jól meg tudjuk tisztítani, de hogyha ez az elszíneződés a fogkőre rakódik rá, akkor azt nyilván otthoni körülmények között nem fogjuk tudni eltávolítani. A dohányzás az már egy másik téma, mert a dohányzásra nem csak elszíneződnek a fogak, meg akár a nyelv, hanem egy általános érösszehúzódást csinál a szájüregben is, a kiseregben is, és ezért nem megfelelően oxigenizált lesz az ínyszövet. Sokkal könnyebben vérzik, és ugye a szájüregi különböző elváltozásokra hajlamosabbak lesznek azok, akik dohányoznak, tehát ez semmiképpen nem ajánlanám.
0: Ha már a szájüregi elváltozásokról beszélünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy keveset hallani a szájüregi daganatokról, tehát hogy mondjuk egy ilyen vizsgálat során, ami szűrővizsgálat, nem problémával érkezünk, van-e esély arra, hogy ezek kiderüljenek?
1: Természetesen, amikor szűrővizsgálatra érkezik a páciens, akkor nem csak a fogait nézzük meg, hanem a látszöveteket is, tehát ugye a nyelvet, az ajkakat, a szájfeneket, és hogyha bármilyen olyan jellegű elváltozást látunk, ami aggodalomra ad okot, akkor ezt mindenképpen jelezzük a páciensnek. Vannak az úgynevezett ilyen rák megelőző állapotok, amik már láthatóak, de hogyha időben kezeljük őket, akkor el tudnak múlni, tehát hogy ezért is fontos, hogy nem biztos, hogy mindenki nézegeti a nyelvének az oldalsó felszínét, de ha érkezik a szűrővizsgálatra, akkor természetesen azt is megnézzük.
0: Miket kell esetleg észrevennünk? Tehát van-e valami, ami már kitapintható, érezhető?
1: Ha ilyen fehéres elváltozások vannak a nyálkahártyán, vagy hogyha egy olyan seb a szájban, ami már hosszú ideje fennáll, és nem gyógyul be, most ez a hosszú idő 2 hétnél tovább fennálló sebek, vagy csomók esetleg, amiket így észre tudunk venni, ezek a leggyakoribbak.
0: Ilyen esetekben akkor már automatikusan tovább küldik a beteget, vagy milyennek a további menete?
1: Hát attól függ, tehát hogyha ezek a fehéres elváltozások vannak, ezek még annyira nem radikális elváltozások, tehát vannak olyan ecsetelők, gélek, amikkel kezdetben megpróbáljuk ugye kezelni, és hogyha semmi változás nincsen, akkor természetesen tovább küldjük a megfelelő ellátóhelyre, tehát vagy a szájsebészetre, vagy a paradontológiára, attól függően. Ez attól függ, hogy tényleg milyen jellegű elváltozással állunk szemben. Van, akit egyből oda küldünk, hogyha már mondjuk nyirokcsomókat is megszoktuk olyankor tapintani, és hogyha már nyirokcsomó duzzanat is van, azért már az nem egy olyan nagyon jó jel, tehát akkor nem vacakolunk az ecsetelőkkel, hanem akkor egyből tovább küldjük a pácienst.
0: Gyakoriak egyébként az ilyen felfedezések, vagy hol tartunk most a saját praxisát tekintve?
1: Én nem mondanám, hogy ez nagyon gyakori lenne, hála jó Istennek. Próbálunk azért mindenkit ezekről a káros szokásokról leszoktatni, meg ezek tényleg azért rizikótényezőt jelentenek, főleg a masszív dohányosoknál fordul ez inkább elő. Úgyhogy aki odafigyel a fogápolásra, az előbb-utóbb leteszi a cigarettát is, hogy ne sárguljanak úgy el a fogai, meg tényleg, hogy a szájüreg egészségét azt megőrizze.
0: Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
1: A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszert tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. Meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
0: Hogy ez a mennyiség, ez már.
1: Igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
0: Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzá tapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
1: Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
0: Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással a gyerekek vagy felnőttek esetében?
1: Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy bajt tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel eszünk, mondjuk.
0: Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
1: Hát az is cukros, igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt, tehát azok az ételek mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem maradott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
0: Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki, hogy a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
1: Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon hiányzik jóak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.

0: ha már a hiúság, azért itt egy kicsit beemelném ezt a fogfehérítés témakörét, hogy azért van ennek hátulütője egyébként?
1: A fogfehérítésből is nagyon sokféle van. A rendelői fogfehérítés az, ami igazán látványos, tehát azonnali fehérséget nyújt, de ebből is különböző fokozatok vannak. Általában az ilyen erősebb rendelői fehérítést, azt évente egyszer szoktuk javasolni, tehát nem szabad azt sem túlzásba vinni. Igazából ilyenkor az történik, hogy a zománcban letapadt kis szennyeződéseket, ezeket kifehéríti maga ez az anyag. Ugye otthoni fehérítő rendszereket is lehet kapni, de azok kisebb százalékban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, ami igazából a hatóanyaga a fehérítőknek. Ezáltal azért olyan nagy fehérséget ezek nem fognak eredményezni, amiket otthon használunk. Illetve minél nagyobb koncentrációban tartalmazzák ezt a hidrogénperoxidot, annál inkább az ínyre is káros, tehát nagyon fontos, hogy az ínyt megfelelően védjük a fehérítés során, ugye otthon ez annyira nem biztosítható.
0: Igen, hát ugye azért is kérdezem, mert hogy elérhetőek házi használatra ezek a felhelyezhető fehérítős készülékek, ők tulajdonképpen UV-fénnyel is mahinálnak?
1: Az UV-fény hatására indítják be abban a gélben, amit ugye a fogakra kell nyomni, a fehérítő hatást, de azért mondom, hogy a koncentrációja közel sem sincs ott, mint mondjuk egy rendelői fehérítőnek.
0: Nem, mint hogy alacsonyabb?
1: Alacsonyabb, akkor... sokkal alacsonyabb, igen, hogy ne tudjunk magunkban kárt okozni. Tehát én megmondom őszintén, ezeket az otthoni, mindenhol kapható fehérítő rendszereket nem igazán ajánlom, mert tényleg bajt is tudunk vele csinálni, hogyha nagyon gyakran használjuk őket. A rendelői fehérítőt azért nyilván kontrolláljuk, tehát hogyha valakinek van egy fogorvosa, akihez jár folyamatosan, és mondjuk idő előtt szeretné a fogfehérítést, akkor a fogorvos ezt nyilván jelzi neki, hogy még azért nem telt el annyi idő, vagy akkor valami más alternatívát választunk, ami az ő szempontjából jobb.
0: És a fogak szempontjából ennek van egy maximum határa, hogy mennyit lehet összesen? Tehát, hogy ami még nem roncsol, vagy egyáltalán nem roncsolja?
1: Igazából az, hogy valakinek mennyire fog kifehéredni a foga, ez attól is függ, hogy milyen vastag az ománc a fogunkon. Ugye idősebbeknél ez egy természetes dolog, hogy kopik a fogzománcunk, tehát idősebbeknél nagyon nehéz ugyanazt a fehérséget mondjuk elérni, mint fiataloknál. Ezért ilyen sziszifuszi dolog ez, hogy vannak nyilván előtte-utána fotók, de mondjuk egy fiatal páciensnél sokkal látványosabb. Az, hogy mi a maximum, ugye különböző fehérítő rendszerek vannak, van ez a rendelőben elérhető lámpás verzió is, illetve van olyan, amihez nem használunk lámpát, és például amihez nem használunk lámpát, ott nézzük, ezt felkenjük egy ilyen 20 percre a fogakra, és maximum 3-szor lehet megismételni, de van, akinek már második alkalom után nagyon-nagyon szép fehér, és nem is nincs szükség egy harmadik körre, de van, akinek 3 kör szükséges, hogy azért valamilyen változás legyen. Tehát itt igazából ez egyén függő, hogy mennyire is fehéredik, meg hogy igénybe vesszük-e az összes ilyen szekciót, vagy megelégedünk azzal, hogy már 2-vel nagyon szép fehér.
0: Sokat éri az a kritika, főleg, hogyha magárendelőbe szeretnénk eljutni, hogy hát ez nekem drága.

0: Tehát, hogy nyilván nagyon sokat változott maga a technológia, de ezt ön látja a legjobban.
1: Igen, sajnos ez egy drága mulatság, de nem is szükséges ezt mondjuk évente megismételni. Tehát az, aki odafigyel a szájhigiéniára, betartja az előírásokat, tehát hogy a fehérítés után legalább 3 napig, de én azt szoktam javasolni, hogy 2 hétig ne ígyunk mondjuk kávét, vagy vörösbort, ugye ezek azok, amik nagyon elszínezhetik a fogakat, meg hát nyilván a dohányzás, meg a teafogyasztás is, tehát hogyha ezeket betartjuk mértékkel, vagy mondjuk a kávé után megiszunk egy pohár vizet, már az is nagyon nagy segítség, vagy tejjel isszuk a kávét. Hogyha ezekre így odafigyelünk, akkor szerintem fent lehet tartani azt a fehérséget akár, tehát elegendő mondjuk 2-3 évente fehéríteni, hogyha nagyon szeretnénk. Ezekkel az otthoni verziókkal annyira nem próbálkoznék, maximum a fehérítős fogkrémekkel, azokkal fent lehet tartani a fogfehérítés, a rendelői fehérítés utáni állapotot, de ezeket tudnám javasolni, tehát hogy mi is figyeljünk oda arra, hogy mondjuk mit teszünk, milyen káros szokásaink vannak.
0: Érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
1: A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válasszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk. Gyerekek esetében ez a fluorid tartalom ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően is tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szuvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
0: Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
1: Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk, ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk. Azért, hogy az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz 1-2 perc az szükséges, minimum. És hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 centiméteres fogsejmet, és minden fog közbe óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
0: Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
1: Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közben szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös, sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
0: Én bízom benne, hogy tudjuk majd folytatni a témát, nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy ezeket ki is bontjuk majd még jobban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400.000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50.000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50.000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az Új Média Tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120.000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent 6. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a békelámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie, nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
4: Ki nekem Jézus?
2: Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell, Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek, mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengítséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
3: Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne, ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
5: Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
2: Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre. Akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit, ha teszel rosszat?
3: Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
2: Clarissa, valami rosszat teszel?
6: Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
2: Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
6: Meg ami holnap lesz tantárgy, mindet meg kell tanulnom.
2: Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélte, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, ahova szeretnénk. Nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor emlékszel-e rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
3: Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
2: Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
3: Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondta el a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
2: Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tiffany, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány az egész világot, és nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelbe lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
3: Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egyházban élünk, és így a neném, a bátyáim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnéném, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
2: Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön, megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
3: A rabnak nincs szabadsága, nem mehet oda, ahova szeretne, nem azt teszi, amihez kedve van, engedelmeskednie kell másoknak.
2: Isten meghallgatta hozzá kiáltók szavát, átérezte fájdalmukat, ezért küldött nekik egy vezetőt. Ki volt ez a vezető, akit Isten küldött a választott népnek?
3: Mózes.
2: Mózes, aki az első húsvétkor kivezette a zsidókat Egyiptomból, így maguk mögött hagyhatták azt az országot, ahol rabszolgaként kezelték őket. Beléptek a pusztaságba, a senki földjére. Itt már a maguk urává lehettek. Ez a szabadság első formája, amikor megszabadult a testük. A kezüket már nem kellett szolgai munkát végeznie, a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
3: Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
2: Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott, vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokás én leszokjak. Van, akinek a rendetlenség, van, akinek a késések, van, akinek a füllentések, van, akinek a pletykálkodás, van, akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
3: Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
2: Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.

0: Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
1: Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
0: Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
2: Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
0: Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
3: A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
0: Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelkiismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk.
4: Isten szava bennünk.
0: Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogy ha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te elárul-e a mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelkiismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor... Nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
3: Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk

0: derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész osztály rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgy is ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni. Akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárki az, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszottok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végig menned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. Az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
1: A húsra vágyó nép táborába az erős szél fürjeket sodort, volt mit enni.
0: Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
2: Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmad szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
0: Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
3: Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
0: Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a

0: Szentmisére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
1: A szent ostya.
0: Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Egyház Fórum című műsorunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész előadását hallják, arról, hogyan hívta segítségű Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődő Egymás közt című műsorunkban Kisvirág zongoraművésszel és Tóth Viki tervező grafikus egyetemi tanárral, valamint Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal Papp Ildikó beszélget. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Ildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Urunk, bár hatalom van a kezedben, szelídséggel ítélsz, és nagy kímélettel vezetsz bennünket, mert a hatalom rendelkezésedre áll, mihelyt akarod. Ezzel a bánásmóddal arra tanítottad népedet, hogy az igaz legyen ember szerető. Olvasom a bölcsesség könyvében. Semmi sem áll útjában annak, hogy elérjük a krisztusi teljességet, ahogy az efezusi levélben áll, ha komolyan akarjuk. Még azok az emberek is, akik a világ zajos rohanásában élnek, azok is részesülnek Isten nagy ajándékaiban, ha hivatásukban hűségesek. A lélek minden megvilágosodása a végtelen felé mutat. Aki megkapja ezt, az ugyan érzéki ismerés módjának határára ér el, de egyben elkezdődik benne a szellemi megismerés. Lehetetlen, hogy az, aki egész lelkéből keresi, rá ne találjon, habár most csak töredékes módon, nem a teljes megértéssel, és mindig annak tudatában, hogy ismerete elmarad a valóság mögött. De a jövendő világban majd tökéletesen megtalálja az isteni világot a többi szenttel együtt. Az ember szemben áll a mindenséggel, és az lám semmiségnek tűnik a szemében. Az ember Isten fényessége előtt áll, és a fényesség olyan számára, mint a sötétség, megfoghatatlan. Az ember küzd a jóért, s közben úgy érzi, hogy elbukik a rosszal. Minden töprengése ellenére mindig tanácstalanabb, és minden fáradozása ellenére mindig bátortalanabb lesz, de mégsem tud lemondani arról, hogy töprengjen és alkosson. De ha egyszer megtalálja az ember a szeretet szavát, akkor ez egyszer s mindenkorra az utolsó szó számára. Mihelyt belép a szeretet csöndjébe, ő benne is megszületik a csend. Istenünk, Urunk, teremtményeid és gyermekeid vagyunk, s így szólítunk meg, Atyánk. Mindannyiunk közös Atya vagy, s mégis külön hívsz engem. A szeretet külön szavával keresel fel állandóan, mindig újabb megtérést és elmélyülést vársz tőlem. Fiadban, Krisztusban, Isten emberi tökéletesség magaslataira kívánsz vezetni. Add, Uram, hogy hívásodra mindig gyermeki szeretettel tudjak válaszolni.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új médiatanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség érhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják. Arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust, két idegsebészeti missziója során, valamint arról, hogy mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat.

0: Az első, ami eszembe jutott a beszélgetésünk kezdetén, hogy hogyan is kezdjem, egy kicsit definiálni szeretném professzor urat, akkor eszembe jutott négy szó: hívő, orvos, idegsebész és édesapa. Ezzel a gondolatokkal köszöntjük szeretettel dr. Csókai András professzor urat, kedves feleségével, és a művész úrral, aki elkíséri a missziói során, és a festményeivel próbálja egy kicsit közelebb vinni az emberekhez mindazt, amit a professzor úr munkájával, missziójával végez. Először is első körben ismerjük a mai helyzetet, ami körbeveszi gyakorlatilag nem csak Európát, hanem az egész világot, ez a háborús helyzet. Kérdezlek, hogy szerinted nekünk, keresztény embereknek hogyan kell ebben helytállni, és milyen iránymutatást tudnál adni, mint keresztény ember nekünk is ebben a helyzetben?
1: Mindannyiunkat ez foglalkoztat. Ki áll közelebb Jézushoz, Putyin vagy az Zelenszkij? Igaz? Ez a kérdés. Mert hogy nem ott vannak, egyik se, az biztos, de mégiscsak kiállhat közelebb. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Mondjuk nekem a nagy csalódás volt azért, mert egy olyan 5-6 éve figyeltem a orosz államfőnek a nyilatkozatait, és úgy azt láttam, hogy ha nem is mélyen megélt ortodox hite van, de valamilyen szinten tud azonosulni az ortodox kereszténységgel. De hát azt is tudjuk, hogy az ortodoxia ott azért egy államvallás is, tehát azért az egy más, mint a mi katolikusságunk. Hát azért ezzel a atakkal bármi rosszat, gonoszságot csináltak az ukrajnai magyarsággal, vagy akár a ukránai nemzetiségekkel az ukrán testvérek, de ezzel a maci bajszát rángatták hosszú ideig, de nagyon nagyot ütött. És azért ez túlzás, szóval ekkorát nem szabad ütni, akármi is történt. Tehát azért mégiscsak ez az alapállásom. A mi dolgunk az valóban, hogy a humanitárs segítséget nyújtsunk, és ahogy szerintem nagyon jól fogalmazza a miniszterelnök úr, ami miniszterelnök úrunk, hogy valahogy elkerülni ebből akik nem belemenni ebbe a háborúba, mert hogyha én látok két tagba szakadt embert, amin késeli egymást az aluljáróba, nem biztos, hogy nekem kell szétválasztani őket. Szóval nagyon fel kell mérnem, akkor tudom szétválasztani őket, hogyha mind a kettőt ki tudom ütni. Szóval ez lehet, és mivel nem, tehát azért nem a szeretet vezényli, de ami nekem viszont mindig eszembe jut, amikor egy ilyen dráma jön, mint amilyen a Covid is volt, és most ez nagyságrendileg nem ez a világ legnagyobb problémája, de tényleg nagyságrendileg, és a Covid se, a két év alatt 6 millió áldozatával. A két év alatti 6 millió áldozatot az abortuszban összeszedjük 60 nap alatt körülbelül. 100 000 abortusz van jelen pillanatban naponta a világon, több mint 100 000, 110-re tagsálják, csak Európában napi 4 000. Tehát torony magasan elenyészik ez a probléma azon probléma mellett, ami az anyaméhekben zajlik, és ez már nem teológiai vagy filozófiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. 1961 óta, amióta a tudomány, a nagy tudomány felfedezte a DNS spirálist, az örökítő anyagot, azóta a tiszta materialista gondolkodás számára is világos, mert a tiszta materialista gondolkodás az azt mondatja, hogy a kálium, nátrium, vízmolekulák, koleszterin, fehérjék egyszer csak kitermelik az emberi szellemvilágot, tehát az, hogy én megbocsájtó szeretettel tudok lenni mondjuk adott esetben bármilyen gyilkos iránt, az vízmolekuláknál, mert nagyon sok víz van az agyban, vízmolekulák és egyéb molekuláknak a terméke. Szóval, de ez nonsens, de fogadjuk el, hogy így van. Fogadjuk el, hogy így van. Akkor is ezen logika alapján a DNS és minden kromoszóma ott abba a megtermékenyített petesejtbe, a zigótába megvan, csak az emberi élet során, ami a fogantatástól indul, más-más gének mutatkoznak meg, mondjuk így lemondanak egymásról, az egyikből lesz agysejt, a másikból meg egy lábköröm sejt, vagy egy hajhagyma sejt, szóval így kell ezt nézni, és innentől fogva teljesen egyértelmű, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az, amikor érettségizett, vagy óvodába jelentkezett, vagy éppen megszületett, hanem a fogantatás pillanatán. Tehát ez egy faktum. És sajnos mi az oka? Hát mi az oka? Hát ilyen gonoszak az emberek. Hát ez lehetetlen, igaz? Hát van olyan fiatal pár, legyen az házas pár, vagy egy párkapcsolat, aki gazdasági problémák, vagy párkapcsolati problémák miatt azt mondja, hogy dobjuk ki a 10 éves gyereket az ablakon. Hát ilyen nincsen, ez nonsense, igaz? És nem azért nem mondják, mert félnek a rendőrségtől, vagy ahogy a börtönbe zárják őket, mert tudják, hogy az egy emberi személy, a 10 éves, 3 éves gyerek, ugyanúgy, ahogy a 90 éves édesanyám is, aki csak épp hogy tud kommunikálni velünk, illetve 95 éves most már, ugyanolyan emberi személy, mint ahogy mi itt ülünk és figyelünk egymásra és beszélgetünk. Tehát akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy zsigeri szinten nem tanultuk meg, nem tanították meg velünk azt, hogy hol kezdődik az emberi élet. És itt mi azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez politikailag nem lehet rendezni, mert az a párt bebukik, aki azt mondja, hogy stopp, abortusz, nem lehet a kórházakban megcsinálni. Szóval sajnos ez Lengyelországban sem ment, aki egy sokkal erősebben vallásos ország, mint mi vagyunk. Tehát marad a hétköznapi párbeszéd, és ennek mindenkinek ebbe szerepe van. Ítélet nélküli hétköznapi párbeszéd arról, hogy hol kezdődik az emberi élet egy ilyen egyszerű logikus okfejtéssel, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Beethoven se született volna meg még egy jó pár zseni, hát meg maga az Úr Jézus se, hogyha Szűzanya nem vállalja akkor gyümölcsoltó boldogasszony napján ezt a csodálatos pillanatot, és ez mindig eszünkbe kell, hogy jusson, bármilyen kataklizma éri a világot. A második világháborúnak a 25 millió halottja, körülbelül ennyi volt, azt hiszem, az egy évi abortusz termelés, úgyhogy a hétvégeket nem számoltam a különböző országba. Tehát ilyen számokba kell lehet gondolkodnunk, és az jó, hogy ilyenkor benye belünk nyilal, hogy erről mennyire kevés szó esik még az egyházba is. Még az egyházba is nagyon kevés szó esik, mondjuk az üldözött keresztényekről is sokkal több szó esik, mint az üldözött magzatokról. Jó, szomorú téma, de szembe kell nézni vele, és egy biztatást adok. Hát ezek jutottak így hirtelen eszembe a kérdésedre, amit be a háborús helyzetről tettünk. Hát remélem, hogy megússzuk, és megbékél ez a két szerencsétlen nép. Hát illetve a nép az biztos megbékél, a vezetőiknek kell megbékélni.

0: Folytatjuk adásunkat dr. Csókai András idegsebésszel.
1: Az élet, azt tudjuk jól, hogy mindegyikünk számára mennyire fontos, és az élet az a családban kezdődik. Hogy tudjuk meghatározni azt a közeget, azt a szülői házat, azt a családot, ahonnan jöttél, és mit adott számodra, mint orvosnak, mint hívőnek, mint mai édesapának a hit és az életnek a megbecsülése abban a családban, ahol felnőttél?
2: Én egy nagyon mély hívő családból jövök, és különösen az apai vonalon egy nagyon erős hívő család. Nagybátyám Miskolcon szolgál, szintén 96 éves jezsuita atya, ő a családban a Jézus igazi megtestesítője, és nagyon sokat merítkezünk belőle, sok táplálékot, lelki táplálékot kapunk tőle. De meg kell, hogy mondjam, hogy ami a legdöbbenetesebb, hogy az ember hogy hagyja el a gyerekkor hitét. Én nem tudom, hogy ti testvérek ezt hogy éltétek meg, mert azért itt inkább azért nem fiatalok, nem a nagyon fiatalok vannak, bár van egy pár, de mindjárt fiatalok vagyunk lelkileg, az biztos. De ez egy rémálom, hogy lehet megtartani a gyermekkornak azt a tiszta szívhitét, ami ugye 3 éves korban világbajnok hit, profi olimpiai bajnok hit, a Szent Atya se vetekedhet avval az ősbizalommal, amivel a teremtő iránt van egy 2 éves vagy 1 éves gyerek, igaz, aki nevet, amikor földobják, nem ijed meg. Tehát az egy csodás dolog, az a tiszta szívhit, át tudjuk-e menteni? Én nem tudtam átmenteni, pedig komolyan mondom, édesanyám még hívtak mindig papot hozzám, talán pénteki napon jött, mindig ott beszélgetett velünk, és minden rendbe ment, de jött az átkozott kamaszkor, és akkor úgy levált az ember erről a hihetetlen, nagyon erős, mély hitről, és ennek oka ez a drága, aranyos feleségem, aki itt ül előttem, de nincs baj, mert most már együtt vagyunk, pontosan jövőre lesz 50 éve, hogy 14 volt, van egy ilyen LGT szám, hogy ő még csak 14, emlékszem. Tényleg annyi volt, és én meg 16, amikor megismerkedtünk, és 3 hónap után eldöntöttük azt, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát tulajdonképpen így a házasságunk onnan datálódik, de erre még azért, hogy ez az egyház szerint is megkötessék, 8 évet kellett várni, és megmondom nektek őszintén, mivel nagyon családi körbe vagyunk, mi az, ami elviszi a fiatalokat, akik mondjuk ilyen hívő családból jönnek a templomtól. Mi az? Én szerintem az, nagyon egyszerűen is profánul fogalmazok, a túlzott testiség, ami először lélekkel indul a szerelem, mindig, és egy csodálatos, de amikor bejön erősen a testiség, ott bizony jönnek a kilengések, és az embernek tudja azt, hogy nem ez a tanításnak nem ez a tanítás, amit a templomban hallunk, a szüleink tanítása se, és valahogy az embernek mégiscsak van egy ilyen lelkiismeret furdalása, nem hiszi el Isten végtelen irgalmasságot, szóval én konkrétan engem ez vitt el a templomtól, mert minek gyónjak, amikor már gyónás közben ő rá gondolok, mármint nem úgy, szóval értitek, és akkor, ha meg nem gyónok, hát akkor minek áldozzak? De ha nem gyónok, nem áldozok, mit keresek én ott? És így hagytam el a templomot ostoba buta fejjel, és aki viszont elhagyja a templomot, mindig azt el szoktam mondani, az olyan olimpiai bajnok, mert gyerekkorunkban olimpiai bajnokok voltunk Jézus hídben, aki nem edz, és aki nem edz, és kiáll utána a versenyre, egy boxmeccsre, egy kutyaütő is kiüti, a kutyaütő a sátán. És a mi kapcsolatunkban ez mind a kettőnkre jellemző volt, hogy közösen hagytuk el a templomot, hittünk mi az Istenben, nem arról van szó, az ember hisz Istenben, Európa is hisz Istenben, hisz abba az Istenben, aki ott magasba trónol a felhők felett, de nem a názáreti Jézus féle Istenben hisz, aki ott van belül a szívében, és állandóan kopogtat a lelkiismeretén keresztül. Mert az ember képes ilyenkor elnyomni a lelkiismeretét, és bizony ebből aztán bajok jönnek, mert szabad prédájává válik a sátánnak, aki 2 óriási bravúrt csinált a keresztényekkel is, kettő hatalmas bravúrja van. Ez a Varga Laci püspökatya tanítása, nekem nagyon beállt ez a fejembe. Az első bravúrja az, hogy elhiteti magáról, hogy nincs. Ezt én is elhittem különben, amikor elkezdtem élni a bűnös életet, sajnos. Ilyeneket is mondtak nekem, hogy Isten arra való, hogy megbocsátson. És az nagyon tetszett nekem ezek a ilyen mondatok, mert igazolva láttam, hogy én akkor bármit csinálhatok, pláne orvos vagyok, annyi nehézséget látok, nekem többet szabad, mint a másik embernek. Borzalmas nagy hiba, borzalmas nagy tévedés. És a sátán másik nagy bravúrja, hogyha mondjuk mélyebben hívő lelkek vagyunk már egy kicsit, akkor mindig úgy ver át minket, hogy a jó képébe jön el, aki megoldást ad az életünknek a problémáinkra, teljesíti a mi kereszténységbe is burkolt vágyainkat, és ebből is aztán egy nagy ébredés van. A fájdalom az a legklasszabb dolog, a nagy-nagy fájdalom, ami fölébreszt ebből a vallási gőgből, amikor te Isten akaratába akarod bebújtatni azokat az ostobaságokat, amit hívőként csinálsz. Ez minket akkor érte el, amikor elvesztettünk a 10 éves kisfiunkat, nagyon tragikusan. Mondjuk így, hogy epilepsziás baleset, de nem volt igazán epilepsziás, tehát kezelt volt, belefulladt egy 20 centis vízbe a kertünknek a medencéjébe, és mi találtuk meg, gondolhatjátok ezt, hogy ez egy milyen borzalmas dolog volt, Gyertya Szentelő Boldogasszonynak a vasárnapján ezelőtt 8 évvel, és bizony ott pedig akkor mi már nagyon mély hitbe jártunk, már 16 éve mélyen megtért katolikusként éltem az életemet a feleségemmel együtt, és azt hittem, hogy minden úgy adódik, Isten mindig mindent elrendez, és csodálatos, jöttek a találmányok, meg mindenféle a tékozló fiú szakasz útján. Ugye a tékozló fiúból való megtérés az 42 éves koromban volt, és 42 évig koromig sajnos össze-vissza kanyarogtam, és ebből a utolsó 10 év az tragikus volt, mert majdnem tönkretettem a csodás szép Erzsébet híd alatt fogant házasságomat 16 éves korunkban, de hát a feleségem megbocsájtó szeretete azért az visszahozott, és a jó Istennek a kegyelme, mert megmutatta magát akár még misztikus tapasztalat formájába, de azt megtapasztaltam, hogy a hívő, hitét gyakorló ember is eljuthat abba a pontba, abba a kísértésbe, hogy azt kezdi el hinni, hogy Isten engem jobban szeret, mint a többit. Különösképpen bánik velem, mert én külön vagyok, mint a többi ember, mert akkora a hitem. Annyi rózsafüzért imádkozom, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Na, ez a vallásos gőg. Ez a vallásos gőg, és ebből, ugye ez a sátánnak a műve, ebből csak az őrületes fájdalom téríti el az embert magához, és amikor egy ilyen őrületes fájdalom elér, nem tudom, hogy közöttetek is van egy ilyen szenvedő, aki még nem tudta elfogadni a közeli szeretet, hozzátartozó barát, feleség, gyermek halálát, annak bizony valahogy ki kell nyögnie azt a mondatot, amit a tékozló fiúnak nem kell, mert annak csak annyit kell mondani, hogy fogadj vissza engem a házadba, bánom bűneimet, de amikor ártatlanul csap le rád a szenvedés, azt úgy gondolod, akkor azt kell kimondanod, hogy Uram Jézus Krisztus, nem tudom miért történt, de te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Tehát ez a fontos. Tehát ezt tudjuk kimondani a szenvedésben. Nem tudod, hogy ki kell mondani. Mindig őrá kell figyelni, és ha ki tudod mondani, megkapod azokat a kegyelmeket, amivel azt fogod észrevenni, hogy bármilyen tragédia történt az életedben, legyen az Covid-ba elveszett emberek, Ukrajnába elveszett testvér, vagy bárki, Isten szeretőknek minden a javukra válik, és én ezt tapasztaltam meg ebbe a családi drámában a feleségemmel együtt, és aztán csodálatos dolgok születtek ebből a halálesetből, a missziók születtek meg, és maga az a tudat, hogy nem kell a hozzátartozóinkat, akik elmennek, irigyelni Jézustól. Tehát, hogyha tudom, hogy az édesapa nem súlyos, halálos bűnökbe halt meg, vagy valami akkor is biztos lehetek abba, hogy a lehető legjobb helyen van, sokkal jobb helyen, mint itt ebbe a földi vészbe, veszélyeztetettségbe, és hogyha ezt mindig az Úr Jézusra figyelek, akkor ez eszembe fog jutni, és eltűnik a félelem, elmúlik a keserűség.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során.
1: Nem tudom, jól vettem ki a szavaidból, hogy igazából a hit ott erősödött meg benned, amikor tapasztalatot szereztél Istenről, most akár a fájdalmakban is, amikor kisfiatokat elveszítettétek, vagy akár a lelki küzdelmekben, amikor a bűnök ellen kellett küzdened. Lényeg az, egy találkozás volt a Jóistennel, ami átzökkentett, átmozdította a hitnek a világába, az élő hithez vitt közelebb, hogy esetleg tudnál még nekünk konkrét élethelyzetet mondani, ami megerősített a hitben, és az Istennel való találkozás volt az életedben?
2: Mindig ezen gondolkozom. Misztikus tapasztalatokról lesz szó most, arról lesz szó, misztikus tapasztalatról, hogy vajon te, mint egy katolikus atya, mi a véleményed arról, az értelem útján nem lehet eljutni a tökéletes hitre? Mert én úgy érzem, hogy azoknak kell a misztikus tapasztalat, akik ingadoznak, gyengébbek. Tisztán az értelem útján, ahogy a katolikus egyház tanítja, a katekizmus által, a hittan által, el tudunk jutni a tökéletes hitre, a feltámadásban, és minden, amit az egyház tanító hivatala elmond. Én nem tudtam eljutni, pont például ez a haláleset, meg a nagy bűnök bizonyítják bennem, mert amikor én nagy bűnbánatba estem végre, körülbelül olyan 40 éves koromra, miután majdnem tönkretettem a környezetemet, és elkezdtem újra visszajárni a gyerekkoromnak a templomaiba, amiket elhagytam, elkezdtem újra gyónni, áldozni, de mindig valahogy visszaestem a tivornyázó életbe, mert ez a legprimitívebb dolog, ugye ez volt az én akkor a bűnöm főleg, és mindig visszaestem, de mindig akartam jobb lenni. Tehát akartam vissza a gyóntatószékbe, aztán vissza a pokolba, vissza a gyóntatószékbe, és tényleg a Jóisten látta ezt az erőfeszítést, és azt hiszem ez díjazza, és ilyenkor belép az életedbe, mégpedig általában egy misztikus tapasztalattal lép be, és képzeljétek el, hogy láttátok most is az Eucharisztikus Kongresszuson azt a gyönyörű nagy keresztet, ami ott volt a főoltár mögött a Hősök terén, és az a kereszt volt ki 83 évvel ezelőtt, most már 84, 38-ban is a főoltár mögött, és én azelőtt a kereszt előtt térdeltem 1998. december 12-e előtt jó párszor, és december 12-én, amikor ott térdeltem és bántam a bűneimet, bocsánatot ér esdekelve, rám nézett az Úr Jézus, zihált a mellkasa, kifordította a fejét, és olyan kicsit mérgesen azt mondta, hogy eleget bajlódom veled, most már menj és többet ne vétkezz. És ez volt az a pillanat, ez egy misztikus tapasztalat volt, mert a kereszt megelevenedett. És én az addig láttam 7000 keresztet az életembe, de egy se fordította el a fejét, és egynél se szólalt meg az a belső hang, ami így megszólított. Tehát ezt hívjuk misztikus tapasztalatnak. És egyszerűen onnantól fogva más lett az életem. Addig én dolgoztam, mint orvos, próbáltam jól csinálni, ilyen sablonokba gondolkozva, dolgozni, így szoktam mondani, hogy szalonidiótaként, ami nem olyan értelemben idióta, csak arra az értelemben, hogy begyakorult sémákat alkalmaz minden kreativitás nélkül. Tehát így éltem a orvosi életemet, gyógyítottam meg én ember, de nem volt bennem innovatív készség, kreativitás azért, mert nem találkoztam a bennem élő út, igazság és élettel, ami nem csak teológiai értelemben Krisztus, de a tudomány útja, a tudomány igazsága, a tudomány élete, az is Jézus Krisztustól jön, aki bennünk él. És ha avval találkozol, mert tisztultál, kitisztultál, ne csodálkozz, hogy elképesztő jó ötletek fognak jönni a saját szakmádból, tök mindegy, hogy csillagász vagy sarkutató, vagy orvos, vagy éppen vécés néni. teljesen mindegy, mert minden szakmának megvannak a innovatív, kreatív dolgai, amivel nagyot lehet lépni előre. És amikor ez velem megtörtént, utána egy teljesen kicserélt más orvos lettem, tele innovációval, és ez meg is mutatkozott abba, hogy új ötletek jöttek, tudományos sikerek jöttek. Összetalálkoztam a Balázzsal, aki egy nagy adomány, Isten adománya, azért, mert tudjátok, úgy van az, hogy az ember kitalál egy sebészeti ötletet, és akkor elküldi, azt mondja, hogy hú, hát ez baromi jó. Gyógyulnak tőle a betegek, olyanok, akik addig nem gyógyultak meg, hanem meghaltak, most meggyógyulnak, hát ez őrület. És látja, és biztos, hogy ha most ezt közlöm, egy pillanat alatt leközli majd a nagy amerikai, meg európai lap, meg a magyar lap, meg mindegyik. És nem így van. Nem így van. Utoléri az embert a Semmelweis éra. Hogy ja, igen, lesöpri. És helyette leközöl egy teljesen harmadrangú, önismétlő ócska közleményből bármikor, mert az éppen egy olyan helyről jött, a Harvardról, vagy bárhonnan. És azt hittem, hogy egy olyan kapitális nagy ötlet jött, de tényleg az volt különben, és nem. És dobálták vissza a lapok, hogy igen, igen, vizsgálgatni kell, meg még összehasonlító tanulmány, mindenféle ilyen mellékbeszélés volt, hát mondom, ez nem igaz. És képzeljétek el, akkor a Jóisten összekeresztezte a mi útunkat, a művész úrral, hoztam is egy szép könyvét, itt is bele megvan rajzolva, majd esetleg aki meg akarja venni, hogy ő meg megrajzolta azokat az ötleteket, amit én kitaláltam. És úgy meg egyből elfogadták. Olyan ütése van a művészeti rajznak. Tehát az első könyvünk az a tudomány, hit, egy tudomány és művészet együtt a hitben, most meg itt a bangladesi munkánkat rajzolta meg. A bangladesi ikreket is végig rajzoltuk, tulajdonképpen én is azon keresztül tanultam meg az általam kitalált és kifejlesztett műtéteket, hogy állandóan mondtam a Balázsnak, hogy ezt így rajzolt, úgy rajzolt, így rajzolt, úgy rajzolt. Szóval én egy nagyon nagy hibát követtem el ennél a bangladesi ikrek szétválasztó műtét sorozatánál. Nem mértem fel a 18 fős orvoscsapat és tartozékainknak a spirituális állapotát és helyzetét. Nem mértem fel. És azt kell, hogy mondjam, ajtóstól rontottam a házba. És ezt, aki hittel akar valamit csinálni, ezt nem szabad. Ez baki. Mi lett ennek a következménye? Egy, miért rontottam én ajtóstól a házba? Elmondom nektek. El kell képzelni, hogy így a két fej így össze van nőve. A két összenőtt fejecske szétválasztásának van nem az agyak szétválasztása a legnagyobb probléma. Az is nagy probléma, de attól legfeljebb, idézőjelbe mondjuk lebénul, megbénul. Mert a mozgató mezőt roncsoljuk a szétválasztás közben. Nem is az artériák szétválasztása a probléma, mert egyik fejből be, másikon át középen el lehet vágni. Az átfutó idegpályák az már probléma, de azt ki lehet titrálni úgynevezett ilyen MR traktográfiával, és nagy valószínűséggel azt lehet mondani, átvághatók, mert ha az, hogy nem átvágható, akkor nem lehet szétválasztani. A legnagyobb probléma, képzeljétek el, a közös vénáknak a szétválasztása. Mert minden koponyában itt középen egy hatalmas nagy vénás öböl fut, ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük teljesen a saját, nyilván az agyi ereinket, mert nem tanultuk. Tehát van nagy közös véna a két összenőtt fejben, nagy közös vénás rendszer van, és ha odaadom az egyiknek, akkor a másik hal meg, ha meg a másiknak egyik hal meg, nem lehet ketté osztani. És amikor én kim voltam Dakkába, és találkoztam az ikrekkel 2017. november 30-án, akkor rögtön ezt észrevettem, láttam, és csatlakozva az előttem szóló komoly idegsebészekhez, akik hónapokkal előtte már látták, véleményezték, nem lehet a gyerekeket szétválasztani. És akkor képzeljétek el, az történt, hogy elkezdtem mondani a Jézus imát. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Én ezt akkor tanultam meg, amikor a kis Marcikánkat ilyen tragikusan elvesztettük. elvesztettem. Akkor a Jézus ima gyógyított meg tulajdonképpen. Hogyan gyógyít téged a Jézus ima? Hogyan gyógyít? De lehet ez egy mély más ima, rózsafüzér is lehet, csak azt egy kicsit bonyolultabb végigmondani. Például mondjuk egy nehéz műtéti helyzetbe. A Jézus ima úgy gyógyít téged meg, hogy van benned mondjuk félelem, amiből meg kell gyógyulnod. Például félünk most a háborútól, igaz? Hogy majd ide jönnek, vagy nem tudom. De van lehet más is, harag. Hú, mennyire tönkreteszi az embert a gyűlölet. Gyűlölöm, gyűlölet, gyűlik az ölet. Gyökösi Bandi bácsi tanítása, bennem gyűlik az ölet, magamat teszem tönkre, hogy gyűlölöm a szomszédomat, mert mit tudom én, múltkor letaposta a füvet, vagy nem tudom, ilyen baromságok miatt is kialakulnak elképesztő viták, közlekedési vétségek miatt is kialakulnak ilyen viták. Hogyan tudom ezt én, hogy ez ne hason rám? Úgy is tudom, hogy azt mondom, a názáreti Jézus nevében parancsolom, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem félelem, távozz tőlem gyűlölet. Ez ideig, óráig megy, de biztos lehetsz benne, hogy visszajön. Visszajön a házadba. Hogyan tudod, hogy ne legyen, hogy ne akadályozza a gondolkodásodat? Mert minden ilyen stressz, ami gyűlöletből, félelemből, egyebekből, irigységből, bármilyen bűnből fakad, akadályozza a gondolatot, akadályozza a tiszta gondolatot. Ki is mutatták különben, hogy a szinapszisokat, amik az idegsejtek között vannak, gátolja. Tehát nem leszel kreatív, mert avval vagy elfoglalva, hogy félek, gyűlölök, mit tudom én, aggódok, vagy kóros ócska vágyaim vannak, mert állandóan csak az evésre gondolok, vagy mit tudom én, más feleségére gondolok, vagy bármi miatt lehet ilyen rossz. Hanem azt mondom, hogy igen, és figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy felismerem magamban, hogy igen, ez megvan bennem. Ez a fajta kísértés, vagy nevezzem bármi, van bennem. Ezzel, hogy felismerem és kimerem mondani, hogy igen, Andriskám, te ettől a műtéttől most baromira félsz. Mert félsz, hogy meghal a beteg a műtőasztalon. Ezzel, hogy kimondtam, ezzel egy távolságot fogok tudni felvenni a félelmemtől. Elfogadom, hogy van félelmem, mert szabad lennie, de beteszem a sarokba, nem hat rám. Miért nem hat rám? Mert Jézusra figyelek. Odapofozom magam vissza, és mindig odafigyelek az Úrra. Nem a félelmemre figyelek, nem a haragomra figyelek, nem a mit tudom én milyen kísértésekre figyelek, hogy ennek a hölgynek milyen szép lába van, vagy nem, most értitek, hát mindenféle baromságok juthatnak az eszébe az embernek. Nem arra figyelek, az Úr Jézusra

Kurzusra figyelek, nem foghatni rám a félelmem. Nem azt mondom, hogy én egy ilyen klassz srác vagyok, hogy én semmitől se félek, de van bennem félelmem. Szabad lenni, csak nem arra figyelek, értitek? Ez egy iszonyú fontos dolog, mert az vagy, amire figyelsz. Próbáljátok ki. Csak ezt gyakorolni kell. Gyakorolni kell, mert ha nem gyakoroljuk a mély imádságot, nem fogjuk tudni előrántani a vészhelyzetbe a kis hátizsákunkból. Na, ezt kezdtem el mondani ott Dakkába. Uram, Jézus, könyörülj rajtam. Mentem le a lelkem mélyére, ahol már nem volt félelem, hogy ezt úgyse lehet megoperálni, meg ilyenek. Jöttek a tiszta gondolatok. Mi az, amikor elérkezel a lelked mélyére, ott van az úri názáreti Jézus. Azt mondta, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Na most vagy azt csináljuk, hogy a felét hisszük el, amit mond, vagy az egészet. De hát ilyen nincsen. Van egy barátom, egy idegsebész barátom, az mindig Totyának hív, nem tudom miért. Az mindig azt mondja, hogy te Totya, jókat mond ez a Jézus, de nem mindenbe értek vele egyet. Hát így meg nem lehet, ugye ez így nem lesz jó, mert akkor egyet kell vele érteni. Tehát bennem, igen, itt van bennem, nem a felhők mögött van, ott fenn a magasba. Tehát ezért nagyon vigyázni kell, jó, hogy használjuk a jó Isten fogalmat, meg az Isten fogalmat, de ott egy nagy katyvasz jöhet létre, mert 2000 vallás használja a Földön az Isten fogalmat. Hát milyen Isten az? Hát mert én a kedves muszlim testvérek istenében én nem hiszek. De nem hiszek, ha nem tudom én milyen gurunak az istenébe se. Nagyon tisztelem, és csodás dolgokat hozott létre az a fajta hit, mert keresték az Istent, sok mindent rádöbbentek, de nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Én vagyok a ti istenetek, és ez az Úr Jézus. Amilyen Jézus, olyan az Isten. Mi abba az Istenbe hiszünk. Nekünk nem kell keresni. Tehát amikor érsz, mész le a lelked mélyére, ott vele találkozol, és onnan igazság, kreativitás, intuitív ötletek jönnek, nem csak hitötletek, hanem a saját tudományod ötletei. És azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. És itt belépett már a tudományos gondolkodás. Hát de hogy, Uram? Hát hogy vegyem el én a nagyvénát mindkettőtől? Hát az egyiktől élveszem, a másik meghal. Hát úgy vedd el, hogy katéteres eljárással. Fölmenni katéterrel a vénába, felfújni a balont, nézni, hogyha elzárom, van-e a kiegészítő vénán elvezetés. Majd gyerekeknél ez még gazdagabb ez a hálózat. És van ez a nagyon csodás barátom, ő is kárpátaljai, egy zseni ebbe a katéteres érsebészetbe, azt meg tudta ezt csinálni, le tudta így zárni, tesztelni ezeket a közös vénákat, és így jutottunk el addig, hogy neki indulhattunk a nagy műtétnek. De mi lett ennek a következménye? Én ezt elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ezt a missziót, ezt nem én vezetem, vagy a plasztikai sebész barátom, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő a főnök, ő vezeti. És közben még a Balázsral dolgoztunk, itt elmondta a kis disztraktoros ötletet, meg mindent, azt is még Jézus imában megkaptuk ezeket az ötleteket. De ettől engem elkezdtek hülyének nézni. Ez volt a probléma. Nem értettem meg azt, hogy nem lehet hirtelen megtéríteni mindenkit. És hogy mondjam, ebből aztán nagyon kellemetlen szituációk adódtak, és ez pont a Balázzsal történt, hogy ő tökéletesen megtanulta azt, hogy a kivett csontdarabokból hogy építi fel a gyerekeknek a koponyáját. Hogy halottakon megtanulta, begyakorolta csodálatos módon, ott a rajzoknál is megvan. És mit tesz Isten? Amikor a műtétbe odaértünk, hogy ő ezt megcsinálja egy másik asztalon a terem végébe, jöttek a plasztikai sebészek, és valósággal einstandolták, nem engedték dolgozni. Tehát óriási viták keletkeztek, rosszul csinálták meg, és amiatt lett az egyik gyereknél a borzasztó bevérzés. És azóta is mindenféle ilyen veszekedések vannak. Tehát a sátán oda be akarja tenni a lábát
ahol ennyire ott van Jézus Krisztus, ahova ennyire behozzuk. És jól kell tudni ezt a problémát kezelni. Rengeteget imádkoztunk, és végül a gyerekek életben maradtak. Igaz, hogy az egyik az egy eléggé retardált állapotban. Tehát győzött az Úr, de ha legközelebb neki menni,

akkor nem rontanék ennyire ajtóstól a házba, mert hát tudomásul kell venni, hogy ha azt mondod a másik orvosnak, hogy figyelj, ezt Jézus Krisztus csinálja, én csak a pulikutyája vagyok, és próbálom csinálni, amit mond, akkor azt mondja, hogy ez a pali, ez egy hülye, vele nem kell hallgatni, úgyhogy át kell nyúlni a feje felett, és ki kell dobni innen. És ilyen rettenetes ellentétekkel ment le ez a misszió, és még most is nyomán viseli, de hát az Úr Jézus segített. Például letiltották most nemrég a Mária Rádióba az imádságot a gyerekekért. Ugye mondjuk így, és ők is kereszténynek vallják magukat, tehát itt egy nagyon érdekes dolog van. Látjuk a politikai életbe is, most már mindenki ott van a Damaszkuszi úton. Tök mindegy, hogy kommunista volt, vagy bármi volt, tök mindegy, már ott tolong, és akkor innen kell kiszűrni, hogy hoppá, hol találod te meg a valódi igazságot, hol találod meg, melyik van közelebb az Úr Jézushoz. Hát az elején is ebben kezdtük. Viszont van egy másik misszió, ahol szintén a Balázzsal voltunk, a nigériai misszió, ott egy más világ van ebből a szempontból. Azért, mert az egy katolikus kórházban van. A kórház rettenetes nehéz körülmények vannak. De a kórház igazgatója egy pap. Képzeljétek el, a főorvosi gyűlés az a templomban van, a mise után. Szóval ez megadja az alaphangulatot. Persze, ott is vannak ellentétek, de az, hogy minden nap te tudsz reggel 6-kor a kórházba misére menni, szentáldozáshoz járulni, magadhoz tudod venni az Úr Jézusnak a valóságos testét, az egy óriási erő.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzort hallották. Az előadás 2022. március 11-én készült Ecséden. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó volt. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az előadás rögzítésében Birincsik Márton volt segítségünkre. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Felújítják a vasútvonalat Vámosgyörg és Gyöngyös között, fejlesztették a Nyíregyházi Tankerületi Központ eszközparkját, Istenmezején lesz pénteken az egészségügyi szűrőbusz. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Minden vonat helyett MÁV busz közlekedik Vámosgyörg és Gyöngyös között augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások, a lassú jelek, szeptembertől pedig ismét óránkénti 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények, ezáltal pontosabbá és megbízhatóbbá válik a közlekedés a 85-ös számú Vámosgyörg-Gyöngyös vonalon. A Gyöngyös Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánlja a cégcsoport a főváros és Gyöngyös között, a buszok pedig a Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátrafüredre, illetve Mátraházára induló buszokhoz. Július 1-től új menetrendi struktúra lépett életbe, így a Mátra belső vidéke már óránként elérhető a buszokkal, emlékeztetnek. A vágányzár és a pótlóbuszos utazás már az előző hétvégén érintette az utolsó kettő Budapestről induló, szeptember 1-én pedig még az első két Gyöngyösről a főváros felé közlekedő hajnali Mátra Interrégiót is. A vágányzár alatt a vonatok Budapest és Vámosgyörg között a megszokott menetrend szerint közlekednek, az érkezési és indulási időket tekintve csak egy-egy perces változás van. Vámosgyörgről a vonatok érkezése után MÁV busz indul Gyöngyösre. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később, óra 19-kor érkeznek Gyöngyösre. A karbantartás idején a Vámosgyörg és Gyöngyös között közlekedő egyes helyközi autóbuszok is igénybe vehetők, ezeken az autóbuszokon a vasúti menetjegyeket elfogadják a Vámosgyörg-Gyöngyös viszonylatban. Csúcsidőben 10 percenként, azon kívül fél óránként, óránként közlekednek a buszok, amelyek vármegye és országbérlettel is igénybe vehetők. A változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu internetes oldalon lehet tájékozódni. Jelentősen fejlesztették a Nyíregyházi Tankerületi Központ eszközparkját. A több mint 238 millió forintos uniós támogatásból megvalósult beruházás a sajátos nevelési igényű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátását és fejlesztését segíti. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
3: Több mint 238 millió forintos európai uniós támogatásból valósult meg fejlesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központnál, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű, vagyis az SN is, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek támogatását szolgálja. A projekt keretében 9 akadálymentesített, 7 személyes elektromos kisbusz szereztek be, amelyek megkönnyítik a gyermekek szállítását és a szakemberek munkáját. Emellett korszerű fejlesztő, vizsgáló és oktatási eszközökkel is bővült a vármegyei pedagógiai szakszolgálat intézményeinek felszereltsége. A beruházás összesen 26 intézményt érint, az új eszközök pedig a következő tanévtől segítik a gyermekek fejlesztését és ellátását. Az elnyert támogatásról, valamint a tankerület nyári tevékenységéről Pécsi Beáta Ágnest, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját hallják.
4: Nagyon sokféle eszköz, hiszen ezek között vannak fejlesztési eszközök, oktatási eszközök, speciális technikai eszközök, amelyek elsősorban a sajátos nevelésű igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek fejlesztésére szolgálnak, és ez szolgálja a legnagyobb beruházás ebből a 283 millió forintból, amit mellettünk van a 9 elektromos 7 személyes kisbusz, Úgyhogy ez egy óriási mérföldkő a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekek esélyteremtésében és a tankerületi központunk életében is. Ezek a kisbuszok, ha itt a legnagyobb beszerzésnél tartunk, a pedagógiai szakszolgálatokhoz fognak kerülni, a vármegyei szakszolgálathoz, a járási szakszolgálatokhoz, de az egész projekt beruházása, fejlesztései tulajdonképpen 26 intézményünket érintik. A HR főosztályon folynak az álláspályázatok, az igazgató kollégák elvégzik az ő teendőiket, mi pedig elkészítjük a papírokat hozzá, a kinevezéseket, és nem unatkoznak a beszerzésen, vagy a vagyonkezelői osztályon sem, hiszen az iskoláknak az infrastruktúráját, az épületeket, a karbantartási feladatokat, a felújításokat ilyenkor végezzük el, és ez megint egy nagyon aprólékos és nagyon felelősségteljes feladat, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek szeptemberben, illetve a pedagógusok is olyan szép környezetben tudják megkezdeni a tanévet, amilyen időszakban, vagy a nyári időszakban, a nyári szünet alatt felfrissültek, és jó érzéssel térjenek vissza az iskolába kipihenten.
2: Július 24-én, ezen a héten pénteken, Istenmezején várja az érdeklődőket az egészségügyi szűrőbusz a Ne felejts utca 18 szám alatt a bezárt iskola udvarán, tájékoztatott a Markot Ferenc Hevesvár megyei kórház. A 9 és 15 óra között elérhető szűrések, nőgyógyászati citológiai, fülorgégészet, szájüregi, testösszetétel meghatározás, általános állapotfelmérés, vércukor, koleszterin, tigliceri gyors tesztek, férfiaknak PSA szűrés és kockázatbecslés. A szűrőbuszban a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakemberei végzik a vizsgálatokat. Kérik, a jelentkezők vigyék magukkal tajkártyájukat és személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványukat. A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. A regisztráció a program zárás előtt egy órával befejeződik. Népi játékok, kézműves foglalkozások és rengeteg közös élmény várja a gyerekeket a Sóstói Múzeum falu nyári táborában. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szervezésében idén is közel 400 alsótagozatos diák tölthet el egy-egy hetet a skanzenben, ahol játék közben a régi mesterségekkel és hagyományokkal ismerkednek meg, emellett a múzeum falu új kiállításait és a sóstói erdő természeti értékeit is felfedezhetik. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu területi múzeumigazgatóját hallják.
1: Nem csak kreatívkodunk, alkotunk, teszünk, veszünk, hanem bizony például erészeti előadás keretében megismerhetjük a sóstói erdőt is, amiben maga a múzeumfalu is elhelyezkedik. Megismerkedhetünk a néptánc alapjaival, a népzene alapjaival, és talán a legnagyobb kuriózum az, hogy mindig az új kiállításainkat bemutatjuk a kurátorok jóvoltából. Most nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vannak mindazok, akik nálunk táboroznak 4 héten keresztül, hiszen a tisztálkodásra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen volt a régi időkben a tisztálkodás kultúra, a higiénia megőrzése, és mire kellett egy gyermeknek is például figyelni, hogyha iskolába ment. Ez egy jó és interaktív kiállítás, nagyon szemléltető módon mutatja be a régi idők tisztálkodás kultúráját.
2: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette a részét, a válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra, és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, arról őt hallják.
5: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már 2 hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokba fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-7-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel. Úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
2: Végül az időjárásról. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 21-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. A fej, a has és a végtagok sérülnek a leggyakrabban a roller balesetek alkalmával. Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri csillagok című történelmi musical az Egri várba. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése. A felvetés kapcsán a képviselők az üzemeltetési jogok fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportpaletta és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. Az önkormányzat legfrissebb döntése értelmében a város vezetése határozottan elkötelezte magát amellett, hogy a sportpálya üzemeltetése a továbbiakban is önkormányzati érdekeltségű társaság, a Mikom Sportcentrum kezében maradjon, biztosítva ezzel a létesítmény stabil, hosszú távú működését. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
2: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSZ pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSZ csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportolnak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni. És a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célú tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Veréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: A fej, a has és a végtagok sérülnek leggyakrabban akkor, ha valaki elesik egy rollerrel. Nem ritkák az életveszélyes sérülések, amelyek többségét fiatalok szenvedik el. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg, ketten pedig életüket vesztették el rolleres balesetben. A KRESZ módosítását érintő társadalmi vitában első helyen szerepel az elektromos rollerek használatának szabályozását érintő kérdés. Nyíregyházán nagyon sokan közlekednek elektromos rollerrel, és mivel egyelőre nincs szabályozva az eszköz használata, sokan feszegetik a határaikat. Gyakran főleg gyerekek át is lépik a határt, mondta dr. Pálfi Tíme, a nyíregyházi Józsa András Takkórház sebészeti osztályának adjunktusa.
4: Rengeteg gyerek sérültünk van. A rolleres balesetek mindig nagy energiájú sérülések, hiszen egyszerűen a fizikájából adódik az, kis kereke van, nagyon kis talajegyenetlenség elég, hogy egyből azonnal lefékeződjön, és gyakorlatilag védekezés nélkül fej, arc, koponya traumákat szenvedjenek el ezek a betegek, akár töréssel, akár életveszélyt okozó koponyaőri vérzésekkel. Ezen kívül rollernél gondolni kell a kormánysérülésre és tompa hasi sérülés során vérző hasűri szervsérüléseket szenvedhetnek el ezek a gyermekek vagy felnőttek. Lépsérülés, májsérülés, hasnyálmirigy sérülés a hasüregbe, ami mindig azonnali életmentő műtétet tesznek esetleg szükségessé. Ezen kívül a végtag törések kapcsán is nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon darabos jellegű töréseket szoktunk látni a rollereseknél, tekintve így, hiszen ezek nagyon nagy energiájú sérülések. Amilyen erőhatás hat ezekre az eső rolleresekre, autókban már régen légzsákot szereltek be ezeknek a kivédésére, a rolleresek legtöbbje pedig sajnos még egy egyszerű védőfelszerelés sem használ.
1: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Vár egyik legnépszerűbb nyári előadása. Az Egri Csillagok című történelmi musical július 31-én ismét életre kelti Gárdonyi Géza legendás történetét, miközben a produkció már a jubileumi évadra is készül. Az idei előadásról Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria játékok ügyvezetőjét hallják.
5: Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élmény. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell, és tovább vinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől, ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg Én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egy házi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egész napos csendes szentségimádás lesz az egréd ciszterci templomban július 23-án, most csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit! Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én, szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz, szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A hétvégén következik a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, tehát július 26-án, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd, Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órától a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Külle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő, mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti Béke királynője egy templom, Mátra Szent Imrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével az zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Gajatetőről indulva Bagolyértás felé is bejárható. Ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata. A biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A zarándok út természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik, a résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy okos eszköz alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Ahogy említettük, ingyenes az alkalmazás, amely elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Újabb nemzetközi tornát nyert meg a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója Petrimán Patricia. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról a Nyíregyházi Sportcentrum úszója Szabó Regina. BL 8-at döntő, kupa ezüst, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb nemzetközi tornát nyert Petrimán Patricia. A Nyíregyházi Sportcentrum 51 kilós súlycsoportban induló ökölvívója a németországi Brandenburg kupa döntőjében a hazai színekben versenyző Rovira Rifarterra Josefint verte egyhangú pontozással. Petrimán ebben az évben negyedik torna győzelmét ünnepelhette. Legközelebb az augusztus 10-én kezdődő szerbiai U19-es Európa-bajnokságon lép szorítóba. Megtartották az Esterházy SC női kézilabda csapatának szezonnyitó edzését. Kocsis Csaba vezetőedzőt hallják.
2: Most találkozunk először, így közösen van jó pár új játékos, szerintem 6, ha jól számolom, és nyilván van új stábtag is, ezért most ismerkedünk meg egymással, illetve megbeszéljük az alapdolgokat, hogy mik várhatók a szezon következő előttünk álló részében, illetve elvégezzük azokat a felméréseket, ami az erőléti edzőnek a munkájához szükséges. Szép kihívásokkal küzdenek nem csak a sportolók, az edzők is, illetve minden ki, aki itt körülöttünk dolgozik. Egy magasabb osztályba lépünk, ahol nagyobb követelmények, erősebb ellenfelek, erősebb klubok, jobban szervezett klubok, mint amik az alsóbb osztályokban vannak, úgyhogy ez egy ilyen komplett kihívás lesz mindenkinek, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, ami előttünk áll. Nyilván az első osztályról beszélünk, és nyilván ott a legjobb magyar csapatokkal fogunk játszani, és nyilván közöttük van olyan, aki nemzetközi szinten is az élmezőnyhöz tartozik, sőt talán egy-két olyan csapat is, aki a Európa meg a világ legjobbjai közé tartozik. Nyilván mi nem ehhez a szinthez fogunk tartozni, de igyekszünk felvenni velük is a versenyt, illetve fejlődni szeretnénk, hogy minél közelebb kerüljünk majd ahhoz a szinthez, ami elég lesz ahhoz, hogy jövő szezon után is ebbe az osztályba maradjunk. Mikor mi a cél? Nyilván most a felkészülésnél itt sok minden szóba fog kerülni, de a legfontosabb az, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy el tudjuk kezdeni majd a bajnokságot kompletten, sérülések nélkül, a lehető legjobb fizikális állapotba, és nyilván el kell kezdeni majd építeni azokat a dolgokat is, ami taktikailag is olyan szintre visz minket, ahogy fel tudjuk venni a többi csapattal a versenyt, úgyhogy ez egy építkezés lesz. Sok új játékossal, ez ilyenkor mindig nehezebben indul be, de egy szép feladat. Ez a legtöbb csapat életében az így szokott lenni, tehát ritka az, amikor szezonról szezonra egy-két változás van csak egy csapaton belül.
1: Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbén Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott a célba. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
3: Nagyon-nagyon régen, emlékeim szerint 5-6 éve volt utoljára országos gyermekbajnokságon bajnoki címünk, és azt, hogy még meg tudtuk a 200 háton ezt ismételni, tehát 100 háton sikerült bajnoknak lenni a Reginának. Tavaly év folyamán a 200 háton volt bronzérmes, ott idén évre bronzérmes volt, de egy sokkal-sokkal másabb.

0: elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és jól meglepődtem rajta.
1: Urbin Tamás elmondta, már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
2: Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a fő száma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságon bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillagos ég.
1: BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronz, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
3: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen ott azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az majd minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája 8-at döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Az a 44 pont, ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccsel is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremű két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros, meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
1: Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
3: Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a két nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy kettővel itthon agyonvertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült és nem tudtunk. Kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
1: Az együttes kiválóan szerepelt a Bajnokok Ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
3: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívül, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, mi akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy új is majd

0: egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest és kettővel vezetünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zoltánnak is az 5. éve volt, Szabi jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
1: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
0: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk. De mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni. De a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk. A Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak. Úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk. Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratali Struca eleve ugye jobb szélen a Tublannak a váltótása lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így azért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatott.